0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő hírmagazinunk hallgatóit augusztus 11-én, kedden. Netanyahu elutasította Trump gázai béketervét, mi történik a Közel-Keleten? A kérdést fél hétkor tesszük fel szakértőnknek. 7 óra után a szlovák vadászkamara elnökével a medvetámadásokról és a sertéspestisről beszélgetünk. 7:30-tól az egyre égetőbb pedagógus hiány témáját boncolgatjuk. 8:45-kor a korábbi környezetvédelmi miniszterrel beszélgetünk a meleg rekordokról, 9 óra előtt pedig a továbbra is növekvő lakás árakkal foglalkozunk. A műsor témáit Tilajcsik Dóra állította össze, a műszaki berendezéseket Vasies Olivia kezeli, a híreket pedig Mezőszállási Márktól hallhatják, most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminisztérium 2 radart azonnal eltávolított a tesztelésből. A kolumbiai földrengésnek 111 halálos áldozata van. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. A szlovák belügyminisztérium felszólította a beszállítót, hogy haladéktalanul szerelje le azt a 2 radarberendezést, amelyeket közúti tesztelésre helyeztek üzembe. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem sikerült kellőképpen igazolni az eszközök és fontos alkatrészeik származását. A minisztérium ezért a Nemzetbiztonsági Hivatalt is felkérte a berendezések biztonsági vizsgálatára. A radarokat tesztüzemben használták, adataik alapján nem szabtak ki bírságot, és a minisztérium szerint adatvédelmi incidensre sem utal bizonyíték. A berendezéseket biztosító Szóitron közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és saját vizsgálata alapján komoly gyanú merült fel, hogy az eszközök valódi származása eltér a behozatal során megadott eredettől. Ivan Novotný szlovák diplomata szerint brutális és leplezetlen politikai beavatkozás történt, amikor elutasították házasságának anyakönyvi bejegyzését. Novotný szerint kérelmüket a megfelelő anyakönyvi hivatalnál nyújtották be, ennek ellenére nem az illetékes hivatal döntött az ügyben. A diplomata bírálta Matúsú Tajestok belügyminisztert, akinek leveléből értesültek a kérelem elutasításáról. Novotný szerint a döntés jogilag megalapozatlan, és ha az ügyben az illetékes anyakönyv könyviszerv járt volna el, annak a hatályos jogot kellett volna alkalmaznia. A diplomata azt is kifogásolja, hogy hónapokig vártak arra, hogy a hatóságok egyáltalán kapcsolatba lépjenek velük. Legalább 111 ember meghalt, további 87 pedig megsérült egy 7,4-es erősségű földrengésben Kolumbiában, közölte az országelnöke. A rengés a Chocó régióban San José del Palmar városának közelében történt, mintegy 107 kilométeres mélységben. Több mint 1500 ház megrongálódott, 37 teljesen megsemmisült, és 61 épület összeomlott. Több egészségügyi és oktatási intézmény, valamint utak is károkat szenvedtek. A földrengés hatását Ecuadorban és Panamában is érezték. A kolumbiai kormány a katasztrófa miatt országos vészhelyzetet hirdetett. Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének a gázai övezetre vonatkozó béketerve továbbra is érvényben van, és folytatódnak az egyeztetések Izraellel, közölte a Reuters-el a béketanács egyik tisztviselője. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elutasította az izraeli csapatok kivonását a palesztin területről a Hamász lefegyverzése előtt. A terv szerint az izraeli erők fokozatosan kivonulnának, a Hamászt lefegyvereznék, a biztonságot pedig nemzetközi stabilizációs erők és egy új palesztin rendőrség biztosítaná. A tárgyalások azonban továbbra is akadályokba ütköznek, elsősorban az egyes lépések időzítése miatt. A török parlament nagy többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely feltételes amnesztiát biztosíthat a kurd munkáspárt, vagyis a PKK egyes tagjainak. A jogszabály csak akkor léphet hatályba, ha a török hatóságok megerősítik, hogy a PKK teljesen letette a fegyvert. A törvény több ezer ember számára teheti lehetővé a visszatérést a civil életbe, bizonyos bűncselekmények esetében pedig felfüggeszthetik a büntető eljárásokat és a büntetések végrehajtását. Az intézkedés nem vonatkozik többek között a szándékos emberölésért elítéltekre. A PKK alapítója Abdullah Öcalan továbbra is börtönben marad. A lépést Ankara a több évtizedes konfliktus lezárása felé vezető fontos törvényhozási intézkedésként kezeli.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában, egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűző napot, és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon Ligetfalu irányába javítják a híd dilatációs szerkezeteit, ezért egy forgalmi sávot lezártak. A nagy hőségben semmiképpen ne hagyjanak gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkolóautóban még rövid időre sem. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigáti Lászlóról.
1: Apádár Nikoletta Ábrahám Minna Késejajna Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet harcolt ki a Párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján. Milák Kristóf országos csúccsal holt versenyben a 7. helyen bejutott a ma esti döntőbe 50 pillangón. Szabó Feltóti Eszter 200 háton szintén kiharcolta a fináléba kerülést. Remekül indult magyar szempontból a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság, melynek tegnap délelőtti nyitó programjának kezdetén Halász Bence a kalapácsvetés selejtezőjében elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt. Szabados Ármin szintén finalista. Urbán Zita nagyszerű versenyzéssel 7. lett futamában, így bejutott a 3000 méter akadály csütörtöki döntőjébe. Takács Boglárka viszont nem jutott fináléba 100 méteren. A magyar sprinter egyetlen századdal és egyetlen hellyel maradt le a továbbjutásról. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik, női 400 gáton pedig Daniela Ledecká kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához, illetve Emma Zapletalovához. Tóth Anna kisebb meglepetésre nem jutott tovább az előfutamából a 100 gát mai elődöntőjébe, melyben így egyedül a kiemelt Kozák Luca képviseli a magyar színeket. A Szlovan ma este a Mielbit fogadja, a labdarúgó bajnokok ligája 3. selejtező körének visszavágóján. Az új téglamezei stadionban 20 óra 15 perckor kezdődik a találkozó. Egy héttel ezelőtt a svédországi első meccset a pozsonyiak hátrányból fordítva 2-1 arányban megnyerték. Már a 3. forduló után menesztették Juraj Jarábeket, az élvonalban újonc besztercebányai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A pont nélküli dukla 0-9-es gólarányjal az utolsó, 12. helyen szerénykedik. Tegnap kora este már ki is nevezték az új trénert. A továbbiakban Daniel Valach irányítja az együttest, aki korábban az U19-es, valamint a tartalékgárda kispadján ült. A második labdarúgóliga 3. felvonásának záró mérkőzésén Povaská Bystrica Zlaten Moravce meglepetésre 2-1. Nem lesz teljes mértékig zárt kapus az Újpest MTK mérkőzés a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának szombati játéknapján, ugyanis a vendégszurkolók a helyszínen tekinthetik meg a találkozót. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Bundesligában érdekelt Bayern München hamarosan meghosszabbítja angol csatára Harry Kane 2027-ben lejáró szerződését. A Bajor klub már megkezdte a tárgyalásokat a hosszabbításról a játékos ügynökeivel, és ezen tárgyalások jó ütemben haladnak előre. Elkezdte a nyári alapozást a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat. Michal Madzin vezetőedző bízik abban, hogy tanítványai a tavalyihoz hasonlóan most is kiharcolják a bajnokok ligája csoportkörbe jutást. Kimi Antonelli második Forma 1-es idényében már a világbajnoki cím legnagyobb esélyesévé lépett elő, gyors fejlődése és érettsége pedig még a Mercedes csapatfőnökét Toto Wolffot is meglepte. A Mercedes remekül kezdte az új idényt, hiszen 11 futamból 8-at megnyert. Ezek közül 6 győzelmet Antonelli szerzett, aki a nyári szünetben 50 pontos előnnyel vezeti az egyéni VB tabellát.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma a Tiborcok és a Zsuzsannák, szlovák naptár szerint pedig a Zuzanák ünneplik névnapjukat. A Tiborc férfi név a latin Tiburcius családnévből ered, amelynek jelentése Tibur, mai nevén Tivoli városból való. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név jelentése lótuszvirág, illetve lilium. Ma néhány kevésbé ismert magyar nyelvterületen anyakönyvezhető név tulajdonosai is ünnepelnek, köztük a dulcineák, az incék, a klarindák, a szannák és a tarjánok. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 23 perc van. A Duna alacsony vízállása római kori híd maradványait tárta fel Bulgáriában. A többi között erről is hallhatnak Gazsik Viktória színes híreiben.
1: Szerdán, augusztus 12-én részleges napfogyatkozást és a Perszeidák meteorraj maximumát is megfigyelhetjük Szlovákiából. A napfogyatkozás este 19 óra 20 perc körül kezdődik, a nyugati ország részben pedig napnyugtakor a nap korongjának több mint 80%-át eltakarja majd a hold. A jelenséget csak biztonságos nap megfigyelő eszközzel szabad nézni. Napnyugta után érkezik a Perszeidák maximuma, ráadásul a hold is lenyugszik, így kedvezőek lesz a megfigyelési feltételek. Fényszennyezéstől mentes helyen óránként akár 45-60 meteort is láthatunk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes sötét, nyugati irányban akadálytalan kilátással rendelkező helyet választani a megfigyeléshez. Hat ország, hat résztvevője fejezte be a 100 napos izolációs kísérletet a németországi Kölnben. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogyan hat az emberi szervezetre és teljesítményre a hosszú távú elszigeteltség, amely a Holdra vagy a Marsra induló jövőbeli űrmissziók során is várhat az űrhajósokra. A német, francia, olasz, holland, lengyel és portugál résztvevők több mint 3 hónapon át természetes fény nélkül szűkös körülmények között éltek, és a külvilággal is csak korlátozottan tarthatták a kapcsolatot. Napjaikat tudományos munkával, egészségügyi mérésekkel, rendszeres testmozgással és a berendezések karbantartásával töltötték. A kutatók folyamatosan vizsgálták többek között a résztvevők fizikai és kognitív teljesítményét, hangulatát, alvását és a csoport összetartását. A kísérletet az Európai űrügynökség megbízásából végezték, és az eredmények alapján a jövőben hatékonyabb módszereket dolgozhatnak ki az űrhajósok testi és lelki terhelésének kezelésére. A teljes projekt 126 napig tartott, az izolációs szakasz pedig április 23-án kezdődött. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt egy ókori római híd alapjainak egy része vált láthatóvá Bulgáriában. A régészek így ritka lehetőséget kaptak arra, hogy dokumentálják a római birodalom egyik jelentős mérnöki alkotását, amelynek maradványait az év nagy részében a folyóvíze rejti. A hidat első Konstantinus római császár építette, és jelenlétében 328-ban nyitották meg. Az építmény a Duna két partján fekvő ókori városokat kötötte össze. A mintegy 2400 méter hosszú híd korának leghosszabb dunai, egyben az ókor leghosszabb folyami hídja lehetett. A híd azonban nem sokáig működött, a feltételezések szerint 367 körül súlyosan megrongálódott, vagy nagyrészt megsemmisült. A bolgár régészek drónok és légifelvételek segítségével dokumentálták a most előkerült maradványokat, feltérképezték az alapok vonalát és felmérték azok állapotát. A szakemberek szerint a mostanihoz hasonló alacsony vízállás különleges lehetőséget kínál az egyébként víz alatt rejtőző régészeti emlékek kutatására.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Netanyahu elutasította Trump gázai béketervét, az amerikai elnököt pedig Irán, valamint a mélyülő muníció hiány is egyre nehezebb helyzetbe hozza. Ezekkel a témákkal részletesen a régiók hírei után foglalkozunk. Most a szó Mezőszállási Márké.
2: Kilőtték azt a nőstény medvét, amely vasárnap megtámadott egy 42 éves férfit az észak-szlovákiai Nagy Turány közelében. Az állatot két bocsával együtt hőkamerás drónok segítségével találták meg. A kutatócsapat szerint a medve közvetlen veszélyt jelentett az emberekre, mivel közlekedési infrastruktúra közelében tartózkodott, ezért döntöttek a kilövés mellett. Utcakaszt zárnak le a Megyercsi és a Gazda utca kereszteződése közötti részen Komáromban. A lezárt területen megállni és parkolni sem lesz szabad. A forgalmat ideiglenes közlekedési táblák irányítják majd. A városi hivatal arra kéri a környéken élőket, még a munkálatok megkezdése előtt vigyék el autóikat az érintett területről. Júliusban összesen 6895 hívás érkezett Szlovákiában a 155-ös segélyhívóra, ami jelentős növekedést jelent az előző évhez képest. A mentők szerint több volt az elesés, a sport és vízi baleset, valamint a kerékpáros és rolleres sérülés is. Kerékpáros balesethez 376, rolleres balesethez pedig 113 alkalommal vonultak ki. A sérültek között gyerekek is voltak.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Felső Szerdahely és Pöstyéni pihenőhely között Pozsony irányába útfelújítás miatt lezárták a baloldali forgalmi sávot. Kassán, Abaszéplakváros részben Hernád felett átvezető hidat javítják. A forgalom váltakozva haladhat. A korlátozás várhatóan szeptember végéig marad érvényben. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Egyre több akadály áll Donald Trump amerikai elnök közel-keleti tervei előtt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök most már nyíltan elutasította Trump gázai béketervét, és azt mondja, Izrael addig nem vonul ki a gázai övezetből, amíg a Hamász teljesen le nem teszi a fegyvert. Közben az Iránnal vívott háború is egyre nagyobb terhet jelent Washington számára. Az Egyesült Államok fegyver és rakétakészletei jelentősen megcsappantak, a hadipart pedig a termelés gyors növelésére próbálják rávenni. Mennyire került nehéz helyzetbe Donald Trump? Erről is kérdezem N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük a legfrissebb fejleménnyel. Mit jelent az a gyakorlatban, hogy Netanyahu elutasította Trump gázai béketervét? Mekkora konfliktus van most valójában az amerikai és az izraeli álláspont között?
1: Hát igazából most mindenki ezt találgatja, hogy ezen mit is kell pontosan érteni. Nagyon sok szakértő azt mondja Izrael, illetve amerikai oldalon, hogy hát ez egy ilyen egyfajta taktika. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy Benjamin Netanyahu nehéz helyzetben van, hiszen választásokra készül, október 27-én lesznek valószínűleg Izraelben a választások, és hogy ott a szélső jobboldali koalíciójának, a szélső jobboldali pártja, illetve azoknak a követői egyre többen, ezek azt támogatnák, hogy ne fogadja el ezt a megállapodást. Mások, szintén ezek az amerikai-izraeli források, szakértők azt mondják, hogy jó, de hát ez egyfajta elutasítom, látványosan elutasítom, de azért valójában majd, amikor kell, egy részét megvalósítom. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy valójában pontosan nem lehet tudni, hogy mi lenne ennek a tartalma. Mit jelent az, hogy a Hamász teljes lefegyverzése? A nagy fegyverek, a rakéták, vagy a kisfegyverek, kézilő fegyverek, kiszedné össze, ki ellenőrizné hitelesen mindezt, és hát ugye a nemzetközi ellenőrző erők sincsenek még a helyükön.
0: A Hamász fegyverletétel egyébként bármilyen formában is történne, ez reális feltétel egyáltalán, vagy pedig inkább egy olyan követelés, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megállapodást?
1: Hát úgy tűnik, hogy a Hamász ebben most beleegyezett, aminek persze olyan oka is van, hogy a Gázában élő most már ugye az eredeti terület, ami nagyjából kétharmadnyi Budapest, Nagy Budapest területe volt, annak 60%-át most már izraeli hadsereg tartja ellenőrzés vagy megszállás alatt, ahogy tetszik a megfogalmazás. Tehát egy jóval kisebb területre szorult vissza az a 2 millió ember, az a lakosság, akik ott élnek a romok között, akiknek a mezőgazdasága teljesen szét van, tönkre van téve, akiknek a mindennapi ellátása, hát mondjuk úgy, hogy akadozik. Tehát, hogy maga a lakosság is meglehetősen elégedetlen a Hamásszal, és hát eleve sem támogatta mindenki feltétlenül a fegyveres ellenállást, bár egy háborús helyzetben nyilván az ellenállásnak a ki tud engem megvédeni percepciója megerősödik. Tehát a lakosság is nagyon szeretne most már valamiféle békeszakaszt, és tegyük hozzá, hogy hiába van tűzszünet tavaly október óta, minden nap lehet olvasni, hogy na ma megint hány áldozat esett, az izraeli hadsereg támadott, megint hányan haltak meg ott a palesztinok között.
0: Térjünk rá Iránra. Miért ennyire nehéz Trump számára az iráni konfliktus lezárása? Ugye eredetileg az amerikai elnök erőt akart felmutatni Iránnal szemben, most viszont egyre inkább arról hallani, hogy Washington számára is komoly teher a háború. Ez most valamilyen fordulópontot jelenthet az amerikai stratégiában?
1: Hát leginkább azt mondják a szakértők, hogy az a baj, hogy nincsen stratégia. Tehát itt Donald Trump belekezdett egy háborúba, anélkül, hogy lett volna legalábbis exit strategy, tehát hogy hogyan fogunk ebből kijönni. Donald Trump és a közvetlen tanácsadói valószínűleg nem mérték föl jól a helyzetet. Ugye Irán ellen tudott állni, és ellen tud állni ma is, még katonailag is. Ugye ne felejtsük el, hogy egy óriási nagy területű országról van szó, a világ első 20 legnagyobb területi országában valahol ott a vége felé benne van. Egy több mint 90 milliós lakosság, sok helyen meglehetősen nehéz földrajzi terep, Tehát igazából elég nehezen támadható lenne, és hát azt is látjuk, hogy a rengeteg támadás ellenére nem történt meg a rendszerváltás, sőt, mint hogyha legalábbis a támadások és a háború idejére az iráni nép összezárt volna. Talán nem is a rendszer mögött, ezt talán érdemes hangsúlyozni, hanem a haza koncepció mögött. És ez vonatkozik érdekes módon az iráni kisebbségekre is, különböző etnikai kisebbségekre, akik az összes iráni lakosságnak kb. 40%-át teszik ki. Tehát, hogy a haza fogalma úgy tűnik ebben a pillanatban fontosabb. Most Donald Trump úgy tűnik, hogy gazdasági eszközökkel akarná Iránt kényszeríteni, de hát az a helyzet, hogy Irán az elmúlt évtizedekben, de legalábbis az utóbbi egy évtizedben még inkább, még több, még szigorúbb nemzetközileg kötelező szankciók alatt is állt, tehát senki nem nagyon látja, hogy lehet Iránt még gazdaságilag kényszeríteni, miközben mindenki elmondja, hogy az iráni gazdaság borzasztóan rossz állapotban van.
0: És rossz állapotban van az Egyesült Államok fegyverkészlete is, hiszen a hírek szerint az iráni háborúban Washington rengeteg nagy hatótávolságú rakétát használt fel. Mennyire súlyos probléma az amerikai készletek fogyása, illetve a hadipar képes lehet-e gyorsan pótolni ezeket a fegyvereket?
1: Ja, ott kezdődik, hogy az amerikai hadipar sincs háborúra ráva, hanem egy békeidőben folytatott hadipar, és itt nem csak a támadó rakétákról van szó, amely készletek úgy tűnik, hogy nagyon megcsappantak, hanem a védelmi rendszerek rakétái, elfogó rakétái is, ebből is legalább két nagy rendszerről beszélünk, a Patriot és az ennél fontosabb, vagy modernebb, úgynevezett Saad betűszó összetett elfogó rakéta rendszerek, és ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok ezeket nem csak a maga érdekében, hanem szövetségesei érdekében is használta és használni akarta, elsősorban Izrael érdekében, ugye ezt mindenki hangsúlyozza a Közel-Keleten, de azért az arab szövetségeseknél is megjelentek ezek, illetve ne felejtsük el, hogy nekünk itt van az közvetlen szomszédságunkban az orosz-ukrán háború, és amikor Volodymyr Zelenszky rakétákat kér az Egyesült Államoktól, ezt az Egyesült Államok már nem tudja neki megadni, erről is sokat cikkeztek, hogy megkapja most a gyártási technológia sort meg lehetőséget, de hát abból még 3-4 év, mire rakéták lesznek.
0: Végezetül, ha egyszerre nézzük a Gázát, Iránt, Ukrajnát és az amerikai fegyverkészletek helyzetét, melyik jelent most nagyobb problémát Trump számára? Netanyahu ellenállása, Irán, Putyin, vagy az, hogy az Egyesült Államok katonai erőforrásai sem korlátozottak?

0: egyszerre több egymással összefüggő problémával kell megküzdenie. Gázában Izrael ellenállásával, Iránban egy továbbra is kiszámíthatatlan konfliktussal, miközben az Egyesült Államok katonai készletei sem végtelenek. Hogy ezek közül melyik jelentheti a legnagyobb akadályt az amerikai elnök közel-keleti tervei előtt, erről is kérdeztük N. Rózsa Erzsébet, közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát. Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, 6 óra 51 perckor orvos meteorológiai helyzetjelentésünk következik. A Meteo Klinika jelentése szerint egy furcsán mozgó hidegfront fog összetett meteogyógyászati panaszokat okozni a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek számára. Ma kezdetben a gyors melegedés lesz a jellemző, amit délnyugaton már a nap első felében meg fog törni az érkező hidegfront, míg keleten a meleg marad a jellemző. A front lassú, hullámzó mozgással halad át az ország felett, egyre több felé váltva ki erős hidegfront jellegű panaszokat, amelyek a melegedést követően különösen intenzív formában jelentkezhetnek. A fejfájásos, gyulladásos panaszok jelentkeznek fokozottan, majd erős, kiugró jellegű vérnyomás ingadozások is jellemzővé válnak. Az erős és váltakozó terhelés miatt sok lesz a keringési és légzőszervi panasz, szívelégtelenség, nehéz légzés, gyakori rosszullétek, fokozott fáradékonyság lesz a jellemző, majd gyakrabbá válik a szokatlan ingerültség, aritmiák, szédülés, növekvő bizonytalanság érzet jelentkezhet. Kedves hallgatóink, vigyázzanak magukra!

Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában, a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Hét óra van.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 11-én kedden. Míg a közvélemény a napokban történt újabb támadás miatt ismét a medvékre figyel, addig a szlovák vadászkamara az afrikai sertéspest is következményeivel próbál megbirkózni. Ezzel folytatjuk nem sokára, most a hírszerkesztő Mezőszálási Márk következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminisztérium két radart azonnal eltávolított a tesztelésből. A kolumbiai földrengésnek 111 halálos áldozata van. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. A szlovák belügyminisztérium felszólította a beszállítót, hogy haladéktalanul szerelje le azt a két radarberendezést, amelyeket közúti tesztelésre helyeztek üzembe. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem sikerült kellőképpen igazolni az eszközök és fontos alkatrészeik származását. A minisztérium ezért a Nemzetbiztonsági Hivatalt is felkérte a berendezések biztonsági vizsgálatára. A radarokat tesztüzemben használták, adataik alapján nem szabtak ki bírságot, és a minisztérium szerint adatvédelmi incidensre sem utal bizonyíték. A berendezéseket biztosító Szóitron közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és saját vizsgálata alapján komoly gyanú merült fel, hogy az eszközök valódi származása eltér a behozatal során megadott eredettől. Ivan Novotný szlovák diplomata szerint brutális és leplezetlen politikai beavatkozás történt, amikor elutasították házasságának anyakönyvi bejegyzését. Novotný szerint kérelmüket a megfelelő anyakönyvi hivatalnál nyújtották be, ennek ellenére nem az illetékes hivatal döntött az ügyben. A diplomata bírálta Matúš Utajestok belügyminisztert, akinek leveléből értesültek a kérelem elutasításáról. Novotný szerint a döntés jogilag megalapozatlan, és ha az ügyben az illetékes anyakönyvi szerv járt volna el, annak a hatályos jogot kellett volna alkalmaznia. A diplomata azt is kifogásolja, hogy hónapokig vártak arra, hogy a hatóságok egyáltalán kapcsolatba lépjenek velük. Legalább 111 ember meghalt, további 87 pedig megsérült egy 7,4-es erősségű földrengésben Kolumbiában, közölte az országelnöke. A rengés a Chocó régióban San José del Palmar városának közelében történt, mintegy 107 kilométeres mélységben. Több mint 1500 ház megrongálódott, 37 teljesen megsemmisült és 61 épület összeomlott. Több egészségügyi és oktatási intézmény, valamint utak is károkat szenvedtek. A földrengés hatását Ecuadorban és Panamában is érezték. A kolumbiai kormány a katasztrófa miatt országos vészhelyzetet hirdetett. Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének a gázai övezetre vonatkozó béketerve továbbra is érvényben van, és folytatódnak az egyeztetések Izraellel, közölte a Reuters-el a béketanács egyik tisztviselője. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elutasította az izraeli csapatok kivonását a palesztin területről a Hamász lefegyverzése előtt. A terv szerint az izraeli erők fokozatosan kivonulnának, a Hamászt lefegyvereznék, a biztonságot pedig nemzetközi stabilizációs erők és egy új palesztin rendőrség biztosítaná. A tárgyalások azonban továbbra is akadályokba ütköznek, elsősorban az egyes lépések időzítése miatt. A török parlament nagy többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely feltételes amnestiát biztosíthat a kurd munkáspárt, vagyis a PKK egyes tagjainak. A jogszabály csak akkor léphet hatályba, ha a török hatóságok megerősítik, hogy a PKK teljesen letette a fegyvert. A törvény több ezer ember számára teheti lehetővé a visszatérést a civil életbe, bizonyos bűncselekmények esetében pedig felfüggeszthetik a büntető eljárásokat és a büntetések végrehajtását. Az intézkedés nem vonatkozik többek között a szándékos emberölésért elítéltekre. A PKK alapítója Abdullah Öcalan továbbra is börtönbe marad. A lépést Ankara a több évtizedes konfliktus lezárása felé vezető fontos törvényhozási intézkedésként kezeli.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűző napot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Galgóc után Trencsén irányába a 74-es kilométernél egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A baloldali sávot lezárták, a helyszínen körülbelül 15 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Csacától érkezőknek Kiszucóújhely előtt kell torlódással számolniuk, a várakozás jelenleg mintegy 25 perc. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Apádár Nikoletta Ábrahám Minna Késejajna Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet harcolt ki a Párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján. Milák Kristóf országos csúccsal holt versenyben a 7. helyen bejutott a ma esti döntőbe 50 pillangón. Szabó Feltóti Eszter 200 háton szintén kiharcolta a fináléba kerülést. Remekül indult magyar szempontból a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság, melynek tegnap délelőtti nyitó programjának kezdetén Halász Bence a kalapácsvetés selejtezőjében elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt. Szabados Ármin szintén finalista. Urbán Zita nagyszerű versenyzéssel 7. lett futamában, így bejutott a 3000 méter akadály csütörtöki döntőjébe. Takács Boglárka viszont nem jutott fináléba 100 méteren. A magyar sprinter egyetlen századdal és egyetlen hellyel maradt le a továbbjutásról. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik, női 400 gáton pedig Daniela Ledecká kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához, illetve Emma Zapletalovához. Tóth Anna kisebb meglepetésre nem jutott tovább az előfutamából a 100 gát mai elődöntőjébe, melyben így egyedül a kiemelt Kozák Luca képviseli a magyar színeket. A Szlovan ma este a Mielbit fogadja, a labdarúgó bajnokok ligája 3. selejtező körének visszavágóján. Az új téglamezei stadionban 20 óra 15 perckor kezdődik a találkozó. Egy héttel ezelőtt a svédországi első meccset a pozsonyiak hátrányból fordítva 2-1 arányban megnyerték. Már a 3. forduló után menesztették Juraj Jarábeket, az élvonalban újonc besztercebányai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A pont nélküli dukla 0-9-es gólarányjal az utolsó 12. helyen szerénykedik. Tegnap kora este már ki is nevezték az új trénert. A továbbiakban Daniel Valach irányítja az együttest, aki korábban az U19-es, valamint a tartalékgárda kispadján ült. A második labdarúgóliga 3. felvonásának záró mérkőzésén Povaská Bystrica az Zlaten Moravce meglepetésre 2-1. Nem lesz teljes mértékig zárt kapus az Újpest MTK mérkőzés a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának szombati játéknapján, ugyanis a vendégszurkolók a helyszínen tekinthetik meg a találkozót. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Bundesligában érdekelt Bayern München hamarosan meghosszabbítja angol csatára Harry Kane 2027-ben lejáró szerződését. A bajor klub már megkezdte a tárgyalásokat a hosszabbításról a játékos ügynökeivel, és ezen tárgyalások jó ütemben haladnak előre. Elkezdte a nyári alapozást a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat. Michal Madzin vezetőedző bízik abban, hogy tanítványai a tavalyihoz hasonlóan most is kiharcolják a bajnokok ligája csoportkörbe jutást. Kimi Antonelli második Forma 1-es idényében már a világbajnoki cím legnagyobb esélyesévé lépett elő, gyors fejlődése és érettsége pedig még a Mercedes csapatfőnökét Toto Wolffot is meglepte. A Mercedes remekül kezdte az új idényt, hiszen 11 futamból 8-at megnyert. Ezek közül 6 győzelmet Antonelli szerzett, aki a nyári szünetben 50 pontos előnnyel vezeti az egyéni VB tabellát.

0: 7 óra 16 perc van. Miközben ismét a medvék kerültek a figyelem középpontjába egy újabb támadás miatt, a szlovákiai vadászoknak egy másik, kevésbé látványos, de komoly problémával is meg kell küzdeniük. Az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban is terjed, és a betegség a házi sertés állományokat is veszélyezteti. A védekezésben fontos szerep jut a vadászoknak. Keresniük kell az elhullott állatokat, csökkenteniük kell a vaddisznó állományt, és közben arra is ügyelniük kell, hogy ők maguk se segítsék elő a fertőzés terjedését. Mennyire nagy a baj a vadgazdálkodásban, és mi a legfontosabb feladat most? Erről beszélgetünk Suba Imrével, a Szlovák Vadászkamara ügyvezető igazgatójával. Üdvözlöm a reggeli műsorában.
1: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük a medvékkel. A legutóbbi támadás után ismét felerősödött a vita. Mit mondanak erről a vadászok tapasztalatai? Valóban egyre több Szlovákiában a problémás medve, vagy pedig csak gyakrabban szólnak róluk a híradások?
1: Igen, több a medve, és ezt nagyon jól látjuk. Ma Szlovákiában sokszor nem akarja bizonyos része közvéleménynek elhinni, hogy ez a szituáció komoly és komolyabbra válik, de talán egy példa Romániából, ahol a kollégák 3000-4000 medvére becsülték a medve állományt, és a legutóbbi genetikai becslés alapján egy sokkal nagyobb számot kaptak, 12000-et. Körülbelül hasonló lehet a szituáció, tehát a 12000 medve az túl sok. Nálunk is a problémák növekednek annak ellenére, hogy a múlt évi és az előtti intézkedések alapján 220 medve került eliminációra, tehát ilyen fogalmat kell sajnos bevettünk, mert bevető csoportok bizonyos mennyiséget a helyi vadászok is ott, ahol a problematikus medvék voltak, de ahogy látjuk, ez még mindig nem elég, és a medve populáció sűrűsége talán a legnagyobb Európába, és ez gondokat okoz továbbra is. Látjuk a utóbbi támadások alapján is, természetesen vannak olyanok, akik még mindig a medvét egy plusz állatnak tekintik, de egy igazi jó értékelés Romániából, úgyból ezt a példát használom, hogy Romániában azt kérdezik a vidéken az emberek és a szakemberek, hogy a becses romániai medve világhírű információt, amit terjesztett Romániából, oda került a szituáció, hogy most az emberek között problémát okoz, és egy bizonyos szempontból egy nem kívánatos állattá vált Romániában. Nem szeretnénk ezt elérni Szlovákiában, mi nagyon becsüljük a medvét, de ami az a fenntartható mennyiség, az a fenntartható mennyiség, és azt kéne elérni.
0: És van arra konkrét válasza, hogy mekkora, hogy milyen ez a fenntartható mennyiség, tehát hogy a vadászok szerint mi lenne a valóban hatékony megoldás? Nyilván ugye a medvék számának csökkentését kezdik sokan emlegetni ilyenkor, de van egy olyan ideális medve populáció szám, ami megfelelő lenne Szlovákiában?
1: Így van, ezt a kérdést már nagyon jó kérdés, ezt már 15 évvel ezelőtt is feltettük, hogy meg kéne állapítani, ami a fenntartható és elfogadható medve mennyiség, ahol békésen és egészségesen tud egymás mellett élni. Azért mondom egészségesen, mert a szlovákiai medvék betegek, tehát a mindegyik medve kassán az egyetemen docent Molnár úr végzik, ahol boncoláson megy keresztül, és egy tragikus információt kaptunk tőle, hogy ahány medve oda kerül, az mind problematikus és beteg, vagy le vannak soványodva, vagy fogaik vannak, tehát problémái vannak a fogaival, vagy más betegsége, és ilyenkor agresszívabb is a medve, mert hogy nem egészséges. És amit a elfogadható szintet, Romániában ezt a szintet már most megállapították, ahogy említettem, 12000 a jelenlegi populáció, és 3000 az, ami az a szint, ami nem okoz konfliktusokat Romániában, tehát négyszer kevesebb, mint ami reálisan a Szlovákiában. Ez a szám nincs még eldöntve, nincs megbeszélve. Romániában ez a szám, ez már szakmai berkeken belül, nem emocionális berkeken belül megállapították. Körülbelül egy 1000 medve körül lesz a 800 és 1000 medve körül az, ami a fenntartható és békésen mellette élhető vidéki embereknek is mennyiség, ami reálisan van jelenleg. Most zajlik egy kutatás, amiben részesei vagy az összes vidéki ember, az Állami Természetvédelmi Szervezet és mi vadászok is, és próbálunk minél több genetikai mintát összeszedni. Már most tudjuk, hogy rekord mennyiségű mintá rendelkezésre Állami Természetvédelmi Szervezetnek, és még továbbá folyik még ebben az évben a mintaszedés, és ebből reméljük, hogy majd releváns információk jönnek arról, hogy nem csak becslések lesznek, amelyek 3000-4000 medvét jeleznek Szlovákiába, de reálisan majd megkapunk egy szakszerű számot is.
0: Térjünk át a másik nagy problémára, az afrikai sertéspestisre. Mekkora most a fertőzés veszélye a szlovákiai vaddisznó állományban?
1: Mindig óvatosságra kell inteni mindenkit az ex körül, mert a következmények nagyon nagyok, főleg a házi sertést tartókkal szemben. A felelősség ránk is hárul, ha bár a terjedési utalján sertéspestisnek nagyon különbözőek, de egyik fővektor a vaddisznó, és hát a vaddisznó állomány gyarapítás és a csökkenésében nagyon fontos szerepük vannak a vadászoknak is. Egy érdekes számot talán elmondanák. Szlovákiában 2019-től, amikor megjelent az első pozitív afrikai pestises vaddisznó, több mint 410 000 vaddisznót ejtettünk el Szlovákiába, tehát ez is valamit jelent, tehát hogy a vadászok szembenéznek a problémával és próbálják gyéríteni. Természetesen az intézkedéseket is, amit a minisztérium, a jogi intézkedések, főleg a vadászati módszerek és a vadászati idénynek a hosszabbítása, ma már egész éven lehet lőni a vaddisznót, vannak ennek bizonyos etikus gátlásai is, főleg a tavaszi időszakban, amikor a kocák a malacokkal vannak, de sajnos más út nincs, hogy csökkentsük a populációt.
0: Intenzívebb kilövésre van szükség, ugye ezt veszem ki a szavaiból. Mennyire lehet ezzel valóban visszaszorítani a betegséget? Tehát, hogy esetleg ezen kívül, a megoldáson kívül, vagy ez mellett mit kell, vagy mit tehetnek még a vadászok?
1: Főleg ez a legfőbb, természetesen, ahogy ön is említett a bevezetőben, a megfigyelés, elhullott érdeknek a felkutatása, ami nagyon nem egyszerű, mert ugye a sűrűkbe bemenni már csak sajnos többnyire akkor bukkan rá az ember sokszor, amikor a tetem már a szagon érezni, de főleg az elejtés és csökkentés, és ebből a szempontból az elején nagyon nehéz volt a vadászoknak ezt elfogadni, hogy tavasszal is lőjük a vaddisznót, és nyáron is lőjük a vaddisznót, és állandóan lőjük, és 24 órán keresztül, és 7 napon, és 365 napon keresztül. De ha ez nem lett volna, akkor nem tudom ma már, hogy mi volna. Annak ellenére, hogy nagyon intenzíven és többször a minisztérium és állategészségügyi főállatorvos úr is megdicsérte a szlovákiai vadászokat a együttműködésükbe, főleg a mintáknak leadásával, hogy ők információkat kapjanak, hogy mennyire egészségesek a vaddisznók, ez még mindig fönnáll a veszély. Tehát még jobban és még többet, főleg most Nyugat-Szlovákia, Trencséni, Zsolnai és a nagyszombati kerületek azok, amelyek legjobban érintettek.
0: Mennyire fenyegeti a sertéspest is a házi sertéstartókat? Mi történik akkor, ha a vírus bekerül egy nagyobb sertéstelepre?
1: Abban a pillanatban az egész tenyészetet likvidálni kell, tehát mészárolni, ilyen csúnya szó, hogy már tehát nem szép látvány, és mindezután aztán Zsolnán a kafilériába végzik, azért, hogy egy bizonyos haszon állat ugye a gazdának egy óriási anyagi problémát okoz, és a környező gazdáknak a következő fenyegetés, ugye, mert a tenyészetek nem csak külön álló szigetek, de a gyakran egymás között egy részben a genetikai okok véget, másrészt pedig a növendék malacokat átszállítják egyikről a másikra. Ezt ugye természetesen szigorú szabályok között, de milyen ilyen kontaktus előre kerül, vagy a takarmány, akkor bekerülhet más tenyészetekben is, és ez továbbra is nagyobb és nagyobb problémákat okozhat.
0: És hogy áll hozzá az állam ehhez a problémához? Mennyire biztosítja a szükséges eszközöket, mondjuk, vagy feltételeket a védekezéshez?
1: Szlovákiában ez egy nagyon nagy példaértékű dolog volt, mivel a vadászok, ahogy elejtik a vaddisznót, akkor a vaddisznót ugye addig, amíg nem jön eredmény a vizsgálatról, hogy egészséges-e, hogy nem-e fertőzött afrikai pestis vírusával, 3-4 napon tárolni kell, és ez gondot okozott, nem lehet szétbontani, nem lehet lenyúzni, kell várni, és hűtő kamrákat kaptunk rendelkezésre állami egészségügyi szervezettől, és még mindig nem minden vadászatra jogosult van felszerelve ilyen hűtőkamrákkal, és most van egy új hullám, ahol körülbelül az állami egészségügyi szervezet 150 új hűtőkamrát fog vásárolni, és bérbe fogja adni a vadásztársaságunknak, hogy ezt a kötelességüket tudják elesíteni, és ne legyen gondjuk, hogy ebben melegben meglövik a vaddisznót, hogy hol tárolni, amíg visszajönnek az eredmények.
0: Miközben egy-egy...
1: Nagy segítség, nagyon nagy segítség.
0: A medvetámadások érthetően azonnal a közvélemény figyelmének középpontjába kerülnek. A vaddisznók között terjedő sertéspest is már jóval kevésbé látványos, mégis komoly következményekkel járhat a vadgazdálkodásra és a sertéstartókra nézve. A védekezésben pedig jelentős feladat hárul a vadászokra, akiknek az állomány szabályozása mellett a fertőzés terjedésének megakadályozásában is részt kell venniük. Suba Imrét, a Szlovák Vadászkamara ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok.

0: utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Észak-Görögország egyik leglenyűgözőbb látványossága a meteórák vidéke, ahol hatalmas sziklaoszlopok tetején évszázados ortodox kolostorok magasodnak. A különleges építmények nem csak turisztikai látványosságok, hanem ma is működő vallási központok, ahol szerzetesi közösségek élik mindennapjaikat. Éppen ezért a látogatóknak tiszteletben kell tartaniuk bizonyos öltözködési szabályokat. A férfiaktól hosszú nadrágot és a vállat takaró felsőt várnak el. A nőknek pedig ügyelniük kell arra, hogy a válluk és a térdük fedve legyen. Hagyományosan a női látogatóktól hosszú szoknyát vagy hosszú ruhát kérnek, de aki nem megfelelő öltözékben érkezik, annak sem kell aggódnia. A kolostorok bejáratánál általában ingyenesen adnak hosszú körbetekerhető szoknyákat és köpenyeket. Odabent a templomhajókban a fotózás és videózás szigorúan tilos. A hangos beszéd vagy a nevetgélés pedig sérti a hely szellemét. Tiszteljük a csendet és a spiritualitást ezen a csodás helyen. A szabályok betartásával mi magunk is teljesebben átélhetjük ezen az ég és föld között lebegő sziklavilágon tapasztalható különleges, átszellemült békét.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Vészesen közeleg az iskola kezdés. A betöltetlen tanári állások száma azonban továbbra is magas. Mi az oka, hogy a szaktárcának még nem sikerült megoldást találnia erre a visszatérő problémára? A választ a régiós hírek után keressük. Most a hírszerkesztője Mezőszálási Márké a szó.
2: Kilőtték azt a nőstény medvét, amely vasárnap megtámadott egy 42 éves férfit az észak-szlovákiai Nagy-Turány közelében. Az állatot két bocsával együtt hőkamerás drónok segítségével találták meg. A kutatócsapat szerint a medve közvetlen veszélyt jelentett az emberekre, mivel közlekedési infrastruktúra közelében tartózkodott, ezért döntöttek a kilövés mellett. Júliusban összesen 6895 hívás érkezett Szlovákiában a 155-ös segélyhívóra, ami jelentős növekedést jelent az előző évhez képest. A mentők szerint több volt az elesés, a sport és vízi baleset, valamint a kerékpáros és rolleres sérülés is. Kerékpáros balesethez 375, rolleres balesethez pedig 113 alkalommal vonultak ki. A sérültek között gyerekek is voltak.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Galgóc után Trencsén irányába a 74-es kilométernél egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A baloldali sávot lezárták, a helyszínen körülbelül 15 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Csacától érkezőknek Kiszucóújhely előtt kell torlódással számolniuk, a várakozás jelenleg mintegy 25 perc. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Másfél perccel múlt 7:30. Már csak néhány hét van hátra az új tanév kezdetéig, a hazai iskolákban azonban továbbra is sok a betöltetlen pedagógusi állás. A legnagyobb hiány elsősorban a matematika, angol és fizika tanárokból van, de más tantárgyaknál is nehéz megfelelő embert találni. Bár a meghirdetett állások száma az előző évhez képest valamelyest csökkent, a probléma évről évre visszatér, és egyelőre nem látszik, hogy a szaktárca tartósan meg tudná oldani. De mit tapasztal mindebből egy iskolaigazgató? Miért nem vonzóbb még mindig a pedagógus pálya? És mi történik akkor, ha szeptemberben sem sikerül minden állást betölteni? Erről is kérdezem Andruskó Imrét, a komáromi Selye János gimnázium igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr!
0: Kezdjük a legfontosabbal. Sikerült-e már minden tanári állást betölteniük a Selye gimnáziumban a szeptemberi tanévkezdésre?
1: Igen, szerencsés helyzetben vagyok, mint igazgató, nálunk igen, de azért azt ki kell hangsúlyozni, hogy a miniszter úr is látja a problémát, és január 1-től, tehát 2026. január 1-től vezetett egy új kategóriát, ez az úgynevezett kandidát, magyarul úgy fordíthatnánk, hogy tanár jelölt, tehát azt jelenti, hogy már olyan kollégákat is lehet alkalmazni január 1-től, vagy most szeptember 1-től, akik még nem fejezték be az egyetemet, a főiskolát, befejezték mondjuk az első 3 évet, tehát megvan a bakalári fokozatuk, de még hiányzik a magiszteri, őket már a törvény idézőjelben szakképzett tanárként elfogadja, nekünk is lesz egy ilyen kollégánk, aki kémiát fog tanítani, de még nincs befejezve az egyeteme, viszont jogilag a helyzet ilyen szempontból tiszta. Tehát valószínűleg a miniszter úrnak azért kell bevezetni ezt a kategóriát, ezt a tanárjelölt kategóriát, hogy ezzel is próbálja enyhíteni a tanárhiány, mert egyébként a karrier szintek szerint van 4 szint, van a kezdőtanár, tehát az a tanár, aki már befejezte az egyetemet, elvégezte az 5 évet, ennek a tanárnak el kell végezni egy úgynevezett adaptációs képzést, utána már önálló tanárként dolgozhat, és utána pedig 3 év múlva megszerezheti az első attesztációs vizsgát, már 2 év múlva megér rá, leteheti a másik attesztációs vizsgát, és akkor már tanár lesz első attesztációval, illetve másik attesztációval. Tehát ezt a folyamatot is gyorsította a miniszter úr, mert régebben egy tanárnak 5 évet kellett várnia az első attesztációs vizsgára, a másodikra 10 évet, most ez a folyamat 5 év alatt időzőben lezongorázható, tehát ezzel is azt szeretné elérni, hogy a tanárok minél gyorsabban levizsgázhassanak, mert minden ilyen vizsga 12%-kal emeli a tanárok fizetését.
0: A komáromi Selye gimiben tehát nincs ilyen probléma, de nyilván kollégáival beszélt és tapasztalhatta ön is általuk legalábbis, hogy máshol szembesülnek ilyen gondokkal. Melyek azok a tantárgyak, amelyekből most országos szinten a legnehezebb megfelelő tanárt találni?
1: Amit előbb a szerkesztő úr felsorolt, ez abszolút így van, sőt, ezt lehet bővíteni egy érdekes körrel. Nagyon sok kollégám szakközépiskolában igazgató, és arra panaszkodnak, hogy egyre kevesebb a szaktanár, tehát olyan kolléga, aki villamos mérnökként a villamossággal összefüggő tárgyakat tanít, vagy gépészmérnökként gépészeti tárgyakat tanít, vagy illetve olyan magas már az életkoruk, hogy ha elmennek nyugdíjba, nehéz lesz őket pótolni. Én most pályáztam az igazgatói pozícióra, és ott meg is fogalmaztam humorosan a vizsgálóbizottság előtt, félig humorosan, sajnos félig komolyan, hogy úgy látom, hogy 3 dolog fog hiányozni az iskolaügyből az elkövetkező pár évben, a pénz, a gyerekek és a szakképzett tanárok. Tehát az ön által fölvázott probléma igenis valós. Régebben úgy fogalmazott egyik kedves kollégám, Kalácska tanár úr, hogy vannak szív- és zsebtanárok, ő ezt azalt azt értette, hogy szívtanár az, aki szívből tanít, lelkesedésből, és nem számít neki a pénz, a zsebtanárnak pedig csak a pénz a fontos. Én úgy gondolom, hogy ez a kategorizálás ma már nem fontos és nem helyén való, hisz pénz nélkül nem lehet boldogulni az életbe, és ezért is van az, hogy például a miniszter úr érzékelve azt, hogy óriási gondok vannak, főleg Pozsonba és Pozson környékén, és a törvény már lehetővé teszi számára, különböző pótlékokat vezet be. Most például szeptember 1-től megint bevezeti a regionális pótlékot. Ez azt jelenti, hogy azok a tanárok, tanár kollégák, akik Pozsonban dolgoznak, itt Pozson városára gondolok, az havonta plusz 130 eurót kapnak bruttóba, akik Pozsony megyében élnek, számít a Pozsony városát 60 eurót, és azon kívül még ki van választva két mikrorégió, a Nagyszombati járás ott 70 euró havonta, és a Kassa város ott pedig szintén 70 euró per hónap a bruttó pótlék, ez az úgynevezett regionális pótlék, amivel próbálja enyhíteni a tanárhiányt, viszont ha belegondolunk, ez nem akkora összeg, hogy most a fiatalok csőstől, tehát óriási tömegben megindulnának a tanári pálya felé, és gondoljunk Pozsonyban milyen drága az albérlet, milyen drága egy új lakás, nagyon közel van Bécs, és akik nyelveket beszélnek, hogy tetszett említeni, hogy olyan tárgyakat tanultak, fizika, kémia, amelyek nehezek, akkor azt jelenti, hogy ha úgy adódik, akkor elhelyezkednek Ausztriában, vagy esetleg még távolabbra menne. Tehát a helyzet súlyos, ezért mondtam, hogy a pénzhiány ez tényleg alapvetően megszabja, hogy kevés a tanár a pályán, hisz sokszor beszélgettünk önnel, szerkesztő úr, és ugye a McKinsey céget szokta mindig említeni, amely különböző vizsgálatok alapján kimutatta, hogy az a iskolarendszer működőképes, ahol a tanárok bére eléri az országos átlagbér 98-100%-át, nálunk az országos átlagbér már 1700 euró körül van, és a kezdő tanárnak a bére 1300, és Pozsonyban pedig az átlagbér már átlépte a 2000 eurót is, ez bruttó bérekről beszélek. Tehát amíg nem sikerül a miniszter úrnak egy olyan automatát beállítania, amely kötődne az országos átlagbérhez, addig szerintem a helyzet nem fog változni.
0: Gyakran hallani azt is, hogy nem csak az alacsony fizetés a probléma, hanem az is, hogy a tanárokra egyre több adminisztráció és egyéb feladat hárul. Ön igazgatóként mennyire látja túlterheltnek a pedagógusokat?
1: Én is úgy gondolom, hogy túlterheltek, mert nagyon sokszor elmondják, hogy leépítjük a bürokráciát, de ennek ellenére rengeteg levelet kapunk, most már nem papír formájában, hanem digitális formában, tehát online térben érkeznek, és online térben most már úgy érzi hivatalnok, hogy bármit el lehet küldeni, rengeteg kérés van, rengeteg statisztikát kell kitölteni, nem csak az igazgatóságnak, hanem a tanároknak is. Mozzalik a tartalmi reform, tehát az alapiskolák most már az új pedagógiai kerettanterve szerint kezdenek majd tanítani. Itt is a kollégáknak rengeteget kell dolgozni, és minden iskolának a központi pedagógiai program alapján kell kidolgozni a saját helyi iskolai programját. Ez rengeteg energiába került a kollégáknak, és ez egy fölfutó ábba fog majd működni. Most kezdik az első évfolyamban, utána pedig pár éven belül bevezetik az összes alapiskolás évfolyamba. Változtatták a szerkezetet. Most már nem 1-4-ről és 5-9-ről beszélünk, hanem 1-3-ról, 4-5-ről és 6-9-ről, és ugyanez a tartalmi reform majd eléri a középiskolákat 5-6 év múlva, és, illetve akik most lesznek 9-esek, azért hadd hangsúlyozzam ki szerkesztőről, akik most lesznek 9-esek alapiskolákban, ők már kötelezően fognak matematikából érettségizni. Tehát alapiskolában most már idén, 9-ben valószínűleg más módszerek alapján kell tanítani a matematikát, mert az összes diák, aki most 9-es, kötelezően fog érettségizni. Hogy milyen formában, azt még nem tudjuk. Egy dolog talán biztos, hogy lesz alapszint és emelt szint. Alapszinten mindenki köteles lesz érettségizni, lesz egy-két kivétel, aki konzervatóriumban tanul, művészeti középiskolába jár, vagy esetleg sportgimnáziumba, de a többieknek kötelező lesz. És a forma most kezd kikristályosodni, az is elképzelhető, hogy alapszinten majd gimnázium harmadik évfolyamában vizsgázik mindenki, és negyedikben már csak azok, akik emelt szinten érettségiznek, vagy pedig az is egy elképzelés, hogy negyedikben érettségizne mindenki, egy napon, délelőtt mindenki érettségizne alapszinten, és akik emelt szinten szeretnének érettségizni, azok majd délután folytatnák. Tehát rengeteg olyan dolog lesz, amire most már el kell kezdeni fölkészülni. Mi is, ha belépünk az iskolába szeptemberben a kollégákkal, matikus kollégákat meg fogom kérni, hogy dolgozzák át a tanmeneteket, és fel kell készülnék arra, hogy 5 év múlva kötelező matek érettségi lesz, illetve

0: Ból is.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Andruskó Imrével, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Térjünk vissza a tanárok, a tanárhiány kérdéséhez. Mi történik egy iskolában, ha szeptemberben nem sikerül betölteni egy fontos tanári állást? Mi lehet ilyenkor a megoldás? Ilyenkor úgy lehet összerakni valahogy az órarendet, vagy pedig már tényleg komoly gondok vannak?
0: Komoly gondok vannak, mert beszélünk a gimnáziumokról, a középiskolákról, 22 órá kötelező óraszám hetente, amit a tanárnak le kell tanítania, de azért hangsúlyozzuk ki, nem csak ezt tanítania kell, egyéb más dolgokat is el kell végeznie, de 22 órát kell tanítania, és maximum adható 5-6 túlóra. Ilyen esetben nincs más lehetőség az igazgatóságnak a órarendkészítés közben, tehát azokat az órákat, amelyekkel nem tudott szerezni szakképzett tanárőt, akkor szét kell osztani a többiek között. Ez nagyon megterhelő, és képzeljük, hogy van egy kolléga, akinek van 23-24 órája, és lehet kap mellé még 4 órát, és ezzel már az igazgató is lassan törvényt sért, hisz több túlórája van a kollégának, mint amit a törvény megenged, de van egy kis kapu, a kollégának az igazgató adhat maximum 250 túlórát egy évbe, de ez elmehet egész 400-ig, úgy akkor, ha a tanár ebbe beleegyezik. Ilyenkor azért bele szoktak egyezni, mert a túlóráért jár plusz fizetés is, tehát azt jelenti, egy kolléga egy évben plusz 400 órával terelhető, és ilyen esetben még, ha nem sok a tanárhiány, nem sok tanár hiányzik, akkor így megoldható, hogy az órákat az igazgatóság szétosztja a kollégák között. Vagy elkezd időzelbe vadászni egyetemeken, ahogy említettem, a miniszter úr idén már bevezette ezt a tanárjelölt státuszt, és próbál olyan egyetemistákat fölhajtani, időzelbe gondolni fölhajtani, akik hajlandóak lennének belépni és tanítani. Itt Komárom is egyetemi város, van egy tanárképzőkar, tehát valószínűleg én is azt próbálnám megoldani, hogy megkeresném a dékánurat és kérnék tőle segítséget, hogy javasoljon egy-két diákot, akik már befejezték a harmadikat, megvan a bakalár vizsgájuk, és negyedikesek, ötödikesek, és a tanulmányaik mellett tudnának vállalni egy 5-10 órát. Valószínűleg Pozsonban is ezzel próbálkoznak az igazgatók, Pozsony is egyetemi város, Nyitra is, tehát a nagyobb városokban szerintem ez a modell így valahogy megoldható és működőképes.
1: Viszont vannak helyek, ahol szakképesítés nélkül kell, hogy tanítsanak.
0: Vagy pedig az a megoldás, hogy szakképesítés nélkül, itt viszont az a probléma, hogy ez pedig nem nagyon kedveli a tanfelügyelet, mert a tanfelügyelet arra törekszik, ha érkezik egy vizsgálatra az iskolába, hogy minden tantár legyen szakképzett tanárokkal okítva, tanítva. Tehát nagyon nehéz kérdés, viszont az igazgató mit tehet, hogyha nem talál senkit, hiszen ön is említette, meghirdeti különböző portálokban a szabad helyeket, vannak a minisztérium által működtetett portálok, vannak piaclapon működő portálok, ad fel különböző hirdetéseket, de hogyha nincs megfelelő szakember, akkor ezt nehéz megoldani. És tessék belegondolni, hogyha teszünk rá még egy lapáttal egy szakközépiskolába, egy villamossági tárgyakat, vagy gépész tárgyakat, nem taníthat szakképzetlen ember, hisz ott érteni kell az adott géptípushoz, be kell tartani nagyon szigorú biztonsági előírásokat, tehát azért vannak még nehezebb helyzetben a szakközépiskolák, ahol szaktantárgyakat igenis szakembereknek kéne tanítani, mert nehéz elképzelni, hogy egy magyar szakos kolléga villamossági tárgyakat vagy gépész tárgyakat tudna tanítani.
1: Van-e külön probléma a magyar iskolák esetében? Arra gondolok, hogy nehezebb például olyan tanárt találni, aki nem csak megfelelő szakos végzettséggel rendelkezik, de magyarul is tanítani tud.
0: Igen, most már a törvény ugye előírja, hogy az a tanár, aki magyar iskolába érkezik, ismernie kell az iskola tanítási nyelvét, és ha véletlenül szlovák iskolába tanult, akkor ugye nehéz ezt törvény által megfelelően szinkronba hozni, mert akkor vizsgát kellene tennie, de mindig vannak kiskapuk, tehát ez nem ez a fő probléma. A gond ott van, amit ön is kihangsúlyozott, hogy ha be is fejezik, itt például Komáromban is van tanárképzőkar, évente relatíve sokan végeznek, de nagy részük nem pedagógusként helyezkedik el, illetve a gond, hogy azok a szakok, mint például tetszett említeni a fizika, a kémia, amelyek mondjuk kicsit nehezebbek, mint egy átlagos más szak, nagyon kevesen tanulják. Tudom, hogy Nyitrán is egy-két diák, nem csak Nyitrán, máshol is egy-két diák van, például kémia-fizika szakos tanári kombináción. Tehát ez azt jelenti, hogy hosszú távon nem lesz ilyen tanár. Viszont, ha erről beszélgetünk, én is látom a gimnáziumot, 65 éves korig lehet tanítani most egy tanárnak, persze ez pár év múlva változni fog, mert ugye emelkedik az átlagéletkor, és ezáltal ugye emelkedik a nyugdíj.

0: korhatár is, de per pillanat a törvény kimondja, aki betölti a 65. életévét, az még az adott tanévekre taníthatja, utána megszűnik az állása. És a gimnáziumra visszatérve, 55 pluszosak vagyunk, én is már 57 éves vagyok, 15-en, 16-an, tehát azt jelenti, hogy a gimnáziumban 5-10 éven belül egy óriási nagy generációváltásra kerül sor, ez lesz már a negyedik nagy generációváltás, és már előre, most valószínűleg már 10 éve nem éleszek az igazgató, biztos nem éleszek, viszont óriási gondban lesz az akkori igazgató, hogy ezt a 15-16 ember hogy hogyan pótolni. Ezek az emberek itt érték le az életüket az iskolába, szeretik az iskolát, jó tanárok, gondozás terén kitűnő eredményeik vannak, tehát nehéz lesz pótolni a most nyugdíjba vonuló gárdát, és ez nem csak a Sely János gimnáziumra érvényes, majdnem mindenhol, hisz a korfa, a korstruktúra majdnem minden iskolában megegyezik. Tehát az iskolákban vannak hál' Istennek fiatal tanárok, és van az a nemzedék, az 55 pluszos, amely 5-10 éven belül emel majd nyugdíjba. Tehát ez a probléma, amiről most beszélgetünk, pár év múlva még keményebben, még borzasztóban fog majd jelentkezni. És ha mellé teszem még a gyerek létszámot, ugye az elmúlt években megszoktuk, hogy évente született 60 ezer gyermek, ez a szám tavaly-tavelőtt lecsökkent majdnem 40 ezerre. És az idei prognózis is azt mutatja, hogy nem lesz több idén se a született gyermekek száma 40 ezernél, ami mit jelent, hogy egy 5-6 éven belül az óvodákban 40%-kal kevesebb gyermek lesz, mint most. Tehát egy óriási cunami van kialakulóban, amely 5-6 éven belül eléri az óvodákat, majd 6 év múlva eléri az alapiskolákat, és 15 év múlva eléri a középiskolákat. Én számolgattam, idén, tehát szeptember 1-én 560 diákkal kezdjük meg az új tanévet, és 15-20 év múlva lesz 300 diákunk. És nem azért, mert a kollégák jó vagy rosszul tanítanak, mert ha nem születik meg a gyermek, abból nem lesz óvodás, nem lesz alapiskolás, és nem lesz középiskolás. Tehát az elkövetkező 15-20 évben óriási gondok elé nézünk, tehát csökkenni fog drasztikusan a diáklétszám, egy nagyon képzett és odaadó tanárgárda megy el nyugdíjba, tehát egy nagy generációváltás lesz, őket nehéz pótolni a fiatalokkal, és a harmadik pedig a pénzkérdés, önök is ezzel sokat foglalkoznak, itt van az orosz agresszió a szomszédba, ott van a teheráni válság, hogy egyik nagyon érdekes politikai elemző meg is fogalmazta, hogy Trump elnök úr most azért harcol, hogy kinyissa azt a szorost, ami előtte nyitva volt, tehát óriási pénzeket kell majd áldozni a védelemre, a hadseregre, és hál' Istennek tovább élünk, nyugdíjasként is tovább élünk, hál' Istennek én is szeretnék lenni egy egészséges, sokáig élő nyugdíjas, ez sok pénzt igényel, óriási nagy nyomás lesz az egészség ügyi ellátórendszerre, a szociális rendszerre, tehát biztos, hogy a pénz is kevés lesz, és ezért visszakanyarodva hozzá a félig humorosan, félig komolyan mondott mondatomhoz, hogy tényleg három dolog fog hiányozni az elkövetkező 5-10 évben az iskolaügyből, a pénz, a gyermek és a szakképzett kolléga.
1: És mit kellene, vagy mit lehetne tenni a szaktárcának? Mit kellene a minisztériumnak másképpen csinálnia? Tehát, hogy elég lenne a további béremelés a tanároknak, vagy ennél sokkal átfogóbb változásra lenne szükség?
0: Nézd, a béremelés mindenképpen fontos, mert nem lehet elvárni egy fiataltól, hogy 1300 eurós bruttó fizetéssel kezdjen például a Pozsonba, még ha mellé is tesszük azt a pótlékot, akkor 1400 vagy 1500 euró bruttóba, miközben Pozsonban az átlagbér több mint 2000 euró. Ön jól ismeri Pozsonban a lakásárak alakulását, jól ismeri a albérleteknek az árát, tehát óriási gond van, tehát pénz nélkül a rendszert nem lehet rendbe tenni. Ilyenkor szoktam félig humorosan ugye idézni Teréz anyát, aki azt mondta, hogy örült volna, több pénze van, akkor több pénzt tudsz szétosztani a szegények között, tehát pénz nélkül a rendszerek nem működnek. Aki azt mondja a mai világban, pénz nélkül meg lehet oldani, az nem igaz. Tehát pénz fontos, de igazán önnek önmagában nem elég, mert kell egy elhivatott hozzáállás is. Ez például az iskolába kell kinevelni, el kell hitetni a gyerekekkel, a diákokkal, hogy igenis a tanári státusz, az a társadalomban egy megbecsült státusz. Sajnos a mai világ elment egy celebvilág irányába, elment egy ilyen virtuális őrültség irányába, és az igazi értékek háttérbe szorultak, mert 30-40 évvel ezelőtt a visszatetszik gondon az ön tanáraira is megbecsült szakemberek voltak, a közösség tisztelt őket. Ma már ez nem érezhető. A tanár jól dolgozik, megkapja a tiszteletet, nincs olyan tiszteletem, mint 50 vagy 100 év ezelőtt. Ezen is változtatni kell, nem tudom, hogyan lehetne ezen változtatni, de nem lesz ezen változtatás, akkor a fiatalok nem fogják elhinni, hogy érdemes tanárnak menni, nem csak a fizetés miatt, de azért is, mert lesz egy olyan társadalmi megbecsülése, egy olyan tisztelet fogja övezni, ha jól végzi munkáját, amiért érdemes dolgoznia. Tehát másik pedig, itt van a racionalizálás, biztos, hogy iskolákat össze kell vonni, tehát azt jelenti, hogy mai struktúra nem fönntartható ebben a formájában, viszont arra azért vigyázni kéne, hogy meghadni minden kis térségnek, hogy maguk dönthessenek. Valószínűleg most már a miniszter nagyon felgyorsította ezt a folyamatot, hisz önök is ezzel foglalkoztak. Ha meglépi azokat a lépéseket, ugye most is készül több törvény, módosítás, több törvénytervezet van már társadalmi vitán, ha meglépi azokat a nagyon szigorú elképzeléseket, amelyeket a minisztériumban kidolgoztak, akkor a 220 magyar alapiskolából lehet, hogy 150-et be kell zárni pár éven belül, ami számunkra elfogadhatatlan, mert az nem létezik, hogy nem lehetne olyan struktúrát kialakítani, hogy több helyen összevonni iskolákat, és maga az 1-3 vagy 1-5 maradhatna minden kis faluban, oldával összevonva, és egy központi alapiskolát kialakítani. Tehát most ebben nincs időnk bemenni, de miniszter is valószínűleg azért akarja iskolákat összevonni, hogy pénzt spóroljon. Világos, hogy mindenki elmondja, hogy nem azért, de hát azért, ha elkezdjük kapargatni a dolgokat, mindenhol azt találjuk, hogy spórolni szeretnének, mert a pénzeket át kell csoportosítani más helyekre, más területekre.
1: Szeptembertől tanárjelöltek és regionális pótlékok segíthetik enyhíteni a tanárhiányt, azonban az adatok szerint továbbra is több mint 1000 pedagógusi állás betöltetlen Szlovákiában. Andruskó Imrét, a komáromi Seje János gimnázium igazgatóját kérdeztük. További szép napot és problémamentes tanévkezdést kívánok.
0: Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, szerkesztő úr.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak most kapcsolták be készüléküket. Önök adáskezdő hírmagazinunk utolsó óráját hallgatják. 2026. augusztus 11-én, kedden Tiborcz és Zsuzsanna napján. Hírblokkunk után arról beszélgetünk, hogy a múlt hónapban mérték a valaha regisztrált legmagasabb júliusi átlaghőmérsékletet. Miklós László korábbi környezetvédelmi minisztert kérdezzük a legfrissebb hazai és külföldi információk után. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei. Az EU, Meta és TikTok közös csatornán lép fel a Ceutával kapcsolatos álhírek ellen. Már 132 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. Az Európai Unió, a Meta és a TikTok közös információs csatornát hoz létre a Ceutával kapcsolatos dezinformációk gyorsabb kiszűrésére. A spanyol exklávéban nemrég mintegy 80 ezer migráns érkezett rövid idő alatt Marokkó felül, amit a közösségi oldalakon terjedő megtévesztő információk is elősegíthettek. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság, a közösségi platformok és a tényellenőrző szervezetek gyorsan jelezzék a gyanús tartalmakat. Azokat ezt követően megvizsgálják és szükség esetén eltávolítják. A következő egyeztetést a hétvégére tervezik. Az osztrák hatóságok egy bécsi székhelyű vállalatot lepleztek le, amely az uniós szankciókat megkerülve olyan berendezéseket szállított Oroszországba, amelyeket rakéta és vadászgép motorok gyártásához használhattak. A cég állítólag hamisított tanúsítványokat és fiktív vállalatok hálózatán keresztül juttatta el az árut Oroszországba. A nyomozók szerint 2022 óta több mint 3,3 millió euró értékű terméket szállíthattak orosz fegyvergyártóknak. A hatóságok májusban CNC gépeket és speciális szerszámokat is lefoglaltak, mintegy 140 ezer euró értékben. A vállalat 28 éves fehér orosz vezetőjét májusban őrizetbe vették, és továbbra is letartóztatásban van. Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet és több ukrán várost, Zaporizsja térségében pedig légibombákat is bevetettek. Az ukrán hatóságok szerint legalább 5-en meghaltak és 20-an megsebesültek. Kijevben a támadások után a raktárok gyulladtak ki, a város polgármestere pedig arra szólította fel a lakosságot, maradjon az óvóhelyeken. A Dnipropetrovszk régióban egy korábbi orosz támadásban egy 15 éves fiú életét vesztette, két másik gyermek pedig megsérült. Ukrajna közben ismét arra figyelmeztet, hogy hiányt szenved a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rakétákból. Legalább 132-re emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,4-es erősségű földmozgás Nyugat-Kolumbiában, San José del Palmar közelében történt, mintegy 107 kilométeres mélységben. Több száz épület megrongálódott, és vannak, akik továbbra is a romok alatt rekedtek. Kolumbia országos katasztrófa helyzetet hirdetett. Az Egyesült Államok 15,5 millió dolláros segélyt ajánlott fel, az Európai Unió pedig a Copernicus műholdas rendszerét mozgósította a mentési munkálatok támogatására. A földrengést Ecuadorban és Panamában is érezték. Autójába rejtett bomba végzett a kelet-líbiai titkos szolgálat vezetőjével. A Reuters forrásai szerint Fawzi Mansouri dandár tábornok életét vesztette a támadásban, amelynek elkövetőjét egyelőre nem azonosították. Líbia 2011 óta instabil, 2014 óta pedig rivális politikai és katonai erők között megosztott ország. A keleti és déli területek jelentős részét Khalifa Haftar erői ellenőrzik, míg a nemzetközileg elismert kormány Tripoliban az ország nyugati részén működik. Időjárás. Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a D2-es autópálya Szitjén alagútjában, Pozsony-Liget falu irányába baleset miatt lezárták a baloldali sávot. A menetidő körülbelül 20 perccel nőhet. Kúta után Tany és Nemesócsa irányában 4 személyautó ütközött. A helyszínen fokozott óvatossággal közlekedjenek és számítsanak lassabb haladásra. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a Slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Morton. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: Apádár Nikoletta Abraham Minna Késejajna Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet harcolt ki a Párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján. Milák Kristóf országos csúccsal holt versenyben a 7. helyen bejutott a ma esti döntőbe 50 pillangón. Szabó Feltóti Eszter 200 háton szintén kiharcolta a fináléba kerülést. Remekül indult magyar szempontból a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság, melynek tegnap délelőtti nyitó programjának kezdetén Halász Bence a kalapácsvetés selejtezőjében elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt. Szabados Ármin szintén finalista. Urbán Zita nagyszerű versenyzéssel 7. lett futamában, így bejutott a 3000 méter akadály csütörtöki döntőjébe. Takács Boglárka viszont nem jutott fináléba 100 méteren. A magyar sprinter egyetlen századdal és egyetlen hellyel maradt le a továbbjutásról. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik, női 400 gáton pedig Daniela Ledecká kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához, illetve Emma Zapletalovához. Tóth Anna kisebb meglepetésre nem jutott tovább az előfutamából a 100 gát mai elődöntőjébe, melyben így egyedül a kiemelt Kozák Luca képviseli a magyar színeket. A Szlovan ma este a Mielbit fogadja, a labdarúgó bajnokok ligája 3. selejtező körének visszavágóján. Az új téglamezei stadionban 20 óra 15 perckor kezdődik a találkozó. Egy héttel ezelőtt a svédországi első meccset a pozsonyiak hátrányból fordítva 2-1 arányban megnyerték. Már a 3. forduló után menesztették Juraj Jarábeket, az élvonalban újonc besztercebányai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A pont nélküli dukla 0-9-es gólarányjal az utolsó, 12. helyen szerénykedik. Tegnap kora este már ki is nevezték az új trénert. A továbbiakban Daniel Valach irányítja az együttest, aki korábban az U19-es, valamint a tartalékgárda kispadján ült. A második labdarúgóliga 3. felvonásának záró mérkőzésén Povaská Bystrica Zlaté Moravce meglepetésre 2-1. Nem lesz teljes mértékig zárt kapus az Újpest MTK mérkőzés a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának szombati játéknapján, ugyanis a vendégszurkolók a helyszínen tekinthetik meg a találkozót. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Bundesligában érdekelt Bayern München hamarosan meghosszabbítja angol csatára Harry Kane 2027-ben lejáró szerződését. A bajor klub már megkezdte a tárgyalásokat a hosszabbításról a játékos ügynökeivel, és ezen tárgyalások jó ütemben haladnak előre. Elkezdte a nyári alapozást a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat. Michal Madzin vezetőedző bízik abban, hogy tanítványai a tavalyihoz hasonlóan most is kiharcolják a bajnokok ligája csoportkörbe jutást. Kimi Antonelli második Forma 1-es idényében már a világbajnoki cím legnagyobb esélyesévé lépett elő, gyors fejlődése és érettsége pedig még a Mercedes csapatfőnökét Toto Wolffot is meglepte. A Mercedes remekül kezdte az új idényt, hiszen 11 futamból 8-at megnyert. Ezek közül 6 győzelmet Antonelli szerzett, aki a nyári szünetben 50 pontos előnnyel vezeti az egyéni VB tabellát.

0: 8 óra 17 perc van. A Copernicus Európai Klímaszolgálat adatai szerint az elmúlt hónap volt a valaha mért legmelegebb július a Földön. A globális átlaghőmérséklet majdnem 16,5 Celsius fok volt, és Európa több országában, köztük Szlovákiában is sorra dőltek a hőmérsékleti rekordok. Mit mondanak ezek az adatok a klímaváltozás jelenlegi üteméről? Erről is kérdezem Miklós László professzort, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Pátria Rádió adásában.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Kezdjük magával a rekorddal. Mennyire rendkívüli, hogy 2026 júliusa lett a valaha mért legmelegebb július?
1: Hát, hogyha rekord, akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy különleges és egyedi dolog. Hát ugye szokták, de azt is szokták mondani, főleg a sportban, hogy a rekordok azért vannak, hogy majd egyszer megdőljenek. Hát ez semmiképpen nem örülünk ennek, de egyszerűen megdőlt. Egyszerűen ez van. Hát számítani lehetett rá, mert ugye a klímaváltozás és a föld fölmelegedése már néhány évtizedet tart. De hogy ez most pontosan most következik be, hát ezt nem tudta senki előre mondani. Hát megtörtént. Egyszerűen új rekord hőmérsékleteket mértünk Szlovákiába.
0: Azt látjuk, hogy nem csak egy-egy országban dőltek meg a rekordok, hanem 33 államban mértek új júliusi csúcsot. Mit mond ez nekünk a klímaváltozásról?
1: Hát az, hogy nem egy országban, az majdnem a természetes, mert ugye ez a klímaváltozás nem nézi azt, hogy hol milyenek a politikai határok, és most a föld, főleg Európa fölött egy ilyen hőfedél, vagy ilyen hőtakaró helyezkedik el, amit nagyon nehéz lesz még egyszer megismételni. Hát megismételni meg lehet, de hogy elmúljon ez a hőtakaró, ez egy nehéz dolog, és ez mind a légnyomás alakulatoktól függ. Ugye tudjuk, hogy a földet körbe ilyen légnyomás alakulatok, a föld hőmérsékletés és a időjárását ilyen hő alakulatok irányítják. Na és Európa fölött is, vagy Európa közelében is van négy ilyen fő alakulat, az egyik az izlandi, a másik az azori, aztán a kelet-európai és a dél-európai, ezek mozognak. Ezek nem ugyanazon a helyen vannak, bár azt mondjuk, hogy az izlandi és az azori, de ezek mozognak. Na és ezeknek a mozgása határozza meg aztán, hogy hol milyen a hőmérséklet. Ahol magas a légnyomás, oda nagyon nehezen jut be más levegő alakulat, ahol alacsony a légnyomás, oda viszont tódul be a környező légnyomási alakulatoktól a levegő. Tehát ez határozza meg. Ez egy nagyon komplikált folyamat, és azért is problematikus hosszabb időre előrejelezni az időjárást, mert ezek a nagy légnyomás alakulatok, ezek mozognak.
0: Forró nyarak már korábban is voltak, gyakran halljuk, hogy egy-egy hőhullám önmagában nem is bizonyítja a klímaváltozást. Akkor mi az, ami már egyértelmű jelzésnek számít?
1: Hát egyrészt az, hogy most ez huzamos időben ideje így történik, tehát hogy körülbelül 30 éve már figyelik, hogy nem tudom, a utolsó, most nem mondok pontos számot, de utolsó 20 évben nem tudom, hogy 5 vagy 6 év csúcs hőmérsékleteket mértek, vagyis átlagos hőmérséklet sokkal magasabb volt, mint az ezelőttiek. Most úgyhogy ez a trend, ez egyértelmű. A másik dolog az, hogy egyenként valamilyen egy helyen, vagy egy országban, vagy egyes hónapokban, hogy nem pontosan így történik, az nem jelenti azt, hogy ez nem így történik. Ezt most már mindenki, ez kéten kívül van, hogy a hőmérséklet emelkedik, a föld átlag hőmérséklete emelkedik. Sőt, meg az is, ugye ez egy távolabbi dolog, a El Niño és a El Niña, hogy azok is, amik azelőtt, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt, 7 évenként jelentkeztek, ha most már jelentkeznek gyakrabban, azt hiszem 3-4 év után jelentkeznek ezek az alakulatok, na és ez nagyban meghatározza Európa hőmérsékletét is, annak ellenére, hogy ez dél-amerikai nyugati partjainál történik.
0: Ugyan Szlovákiának nincs tengerpartja, de a mostani nyár egyik feltűnő jelentsége, hogy nem csak a szárazföld, hanem a tengerek és az óceánok is nagyon melegek. Miért fontos ez, és milyen hatása lehet a mi időjárásunkra ennek?
1: Hát az egyik, ugye ez olyan kérdés, hogy mi volt előbb, hogy a tyúk vagy a tojás. Most elsősorban, hogy az óceán fölmelegszik, az határozza meg a szárazföldnek is a hőmérsékletét, ugye, mert a óceán tömege, a víztömeg sokkal nagyobb és sokkal nagyobb területű, mint a szárazföldé. Tehát itt azért is említettem El Niño-t, mert az El Niño ugye a csendes óceán nagyon nagy területeit melegíti, vagyis ez a nagy tömegű meleg víz, ez okozza aztán a földgömb körbe-körbe elhelyezkedő nyomás egy alakulatait, hogy azok is melegebbek. Tehát ez általános jelenség. Na most, hogy ez gyakrabban jelentkezik a utóbbi időben, az azt jelenti, hogy a óceánok hőmérséklete kise hűl. Tehát akkor, amikor mondjuk, sőt, még a beltengereké is olyan, mint a földközi tenger, vagy a fekete tenger, ezeknek a hőmérséklete se hűl ki annyira, mint mit tudom én, 50 évvel ezelőtt, hogy télre mégiscsak lehűlt. Úgyhogy azok a szelek is, amik azelőtt ugye a Mistral, aminek milyen megnevezései voltak, a hideg szelek, a Mistral Franciaország, vagy a Bóra Horvátország, vagy Jugoszlávia fölött, ezek mind hideg szelek voltak, hát ezek is mindig ritkábbak.
0: Sokat beszélünk arról, hogy csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, de közben már alkalmazkodnunk is kell ehhez a megváltozott éghajlathoz. Ön szerint jelenleg melyikre kellene nagyobb hangsúlyt helyezni?
1: Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én egyáltalán nem kétlem azt, hogy csökkenteni kell a üveggázok kibocsátását, de a tudósok körében most már van egy nagyon erős áramlat arra is, hogy nem ez az egyetlen, és nem ez a legfontosabb tényezője a klímaváltozásnak, hogy ugye a CO2, mert a CO2 összesen nem tudom, 0,3-0,4%-ban van jelen a atmoszférába, tehát hogy ennek egy, mit tudom én, 2/10 növekedése nem jelentheti azt, hogy ilyen óriási változások vannak a hőmérsékletben. Na de hagyjuk, biztos, hogy van rá hatása. Na de ha Szlovákiát nézzük, vagy a kis országokat, a Szlovákiának a CO2 kibocsátása nem ér el az 1%-ot az Európai Unió CO2 kibocsátásának. Az azt jelenti, hogy a Szlovákia még a 0%-ra csökkenti a CO2 kibocsátását, akkor se történik, ki tudja mi, ugye a hőmérsékletben, mert ugye ez egészen enyésző mennyiséget bocsát ki. Amíg a nagy országok, Kína, Oroszország, vagy Brazília, vagy az Egyesült Államok nem csökkentik lényegesen a CO2 kibocsátást, akkor ez majdnem, hogy ilyen harc, de nagyon, nagyon gyenge eredménnyel kecsegtető harc. De viszont az alkalmazkodás az nagyon fontos. Az nagyon fontos, és én számtalanszor hangoztatom, és az az én munkáiból is ebből ezzel foglalkoztam, hogy a legfontosabb nálunk nem is az, mi nem tudjuk a hőmérsékletet regulálni, de vissza tudjuk tartani a vizet a tájba. Mert nálunk talán nem is az a legnagyobb probléma, hogy meleg van, hanem az, hogy szárazság van, hogy nincs elég víz. Tehát a táj vízviszontartó képessége kulcs szerepet játszik abban, hogy milyen a mikroklíma. Tehát a közvetlen környezetünkben. A makroklímát azt nem tudjuk nagyon változtatni, olyan, hogy milyen hőburkolat van most Európa fölött. De azt, hogy a vizet vissza tudjuk tartani a tájba, azért tudunk tenni. Tehát, és ez az az alkalmazkodás. És ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy igenis az erdészek, a mezőgazdászok, sőt azok, akik utat építenek, vagy lakótelepeket építenek, kell arra gondolni, hogy minél többet abból a vízből, amiből mindig kevesebb van, ugye a csapadékból, ne engedjük gyorsan lefogyni, hanem tartsuk vissza a természetbe. A természet, mondjuk az erdők, vagy a rétek, ahol ugye állandó vegetáció van, azok úgy működnek, mint a szivacsok. Hát próbáljuk meg otthon, hogyha a szivacsra ráengedünk vizet, ugye a csapból gyorsan folyik a víz, és akkor most megfordítjuk a vizet, abból a szivacsból csak lassan csöpök kifelé. Ugyanígy működik ugye az erdők, a rétek, és ott, ahol elég vegetáció van. És ez nekünk nagyon fontos, mert hogyha a víz ott van a természetben, talán az a forróság vagy a hőség is elviselhetőbb, és nem is ott nekünk, az embereknek, hanem főleg a természetnek, a növényzetnek, azoknak elviselhetőbb. Sőt, ez óriási jelentőség van a mezőgazdasági termelésre is.
0: 2026. júliusa a mérések kezdete óta a legmelegebb július volt. A kérdés már nem pusztán az, hogy megdőlnek-e újabb rekordok, hanem az is, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni a gyorsan változó éghajlathoz, és mit tehetünk például a víz visszatartás érdekében. Miklós László korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját hallották. Professzor úr, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és mindenkinek szép napokat kívánok.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról beszélgetünk, hogy a lakásárak még mindig emelkednek Szlovákiában, de a jegybank szerint már lassul a drágulás üteme. Előtte még hallgassák meg regionális híreinket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: Kilőtték azt a nőstény medvét, amely vasárnap megtámadott egy 42 éves férfit az észak-szlovákiai Nagy Turány közelében. Az állatot két bocsával együtt hőkamerás drónok segítségével találták meg. A kutatócsapat szerint a medve közvetlen veszélyt jelentett az emberekre, mivel közlekedési infrastruktúra közelében tartózkodott, ezért döntöttek a kilövés mellett. Utcakaszt zárnak le a Megyercsi és a Gazda utca kereszteződése közötti részen Komáromban. A lezárt területen megállni és parkolni sem lesz szabad. A forgalmat ideiglenes közlekedési táblák irányítják majd. A városi hivatal arra kéri a környéken élőket, még a munkálatok megkezdése előtt vigyék el autóikat az érintett területről. Júliusban összesen 6895 hívás érkezett Szlovákiában a 155-ös segélyhívóra, ami jelentős növekedést jelent az előző évhez képest. A mentők szerint több volt az elesés, a sport és vízi baleset, valamint a kerékpáros és rolleres sérülés is. Kerékpáros balesethez 376, rolleres balesethez pedig 113 alkalommal vonultak ki. A sérültek között gyerekek is voltak.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópálya Szitjin alagútjában, Pozsony-Liget falu irányába baleset miatt lezárták a baloldali sávot. A menetidő körülbelül 20 perccel nőhet. Kúta után Tany és Nemesócsa irányában 4 személyautó ütközött. A helyszínen fokozott óvatossággal közlekedjenek és számítsanak lassabb haladásra. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 35 perc van. A lakásárak még mindig emelkednek, de a jegybank szerint már lassul a drágulás üteme Szlovákiában. Pozsonyban, mintha elértük volna azt a határt, amely fölött a piac már nehezebben mozdul, miközben a régiókban egészen eltérő lehet a helyzet. Mit jelent ez annak, aki ma venne lakást, és kell-e arra számítania, hogy az árak hamarosan megállnak? Juhos Anna ingatlan piaci szakértővel Kálmán Norbert beszélgetett a témáról a tegnapi reggeliben.
1: Hát a jegybank szerint lassul a drágulás. Az ingatlan piacot aktívan figyelőként ön is így látja?
2: Igen, meglehetősen visszaesett a második negyedében a lakásvásárlások után a lakások ára. Ugyanúgy ez tapasztalható a családi házakéban is, de kisebb mértékben.
1: Ugye, hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor abban van egy állandó emelkedése az ingatlanoknak, aztán itt a Covid idején történt egy kisebb megtorpanás. Ezt a fajta lassulást, az ár emelkedés lassulását, ezt nagyjából ugyanolyannak látja, ugyanolyan minőségűnek, vagy jellegűnek, vagy itt valami strukturálisabb dolgok vannak a háttérben, és az érezhető, hogy tulajdonképpen egy hosszabb időszakra rendezkedik be ezzel a vontatott tempóval az ingatlanpiac.
2: Semmiképpen nem tenném arra a szintre, mint a hirtelen lakásárváltozásokat a Covid idején. Uh-huh. Ez egy olyan folyamat, ami a lakásvásárlás igényét, minőségét, mennyiségét és a lakásépítés gyorsaságát vonja maga után. Tehát, hogy ez összehasonlítható azzal, hogy ez tiszta, teljesen más trend, mint a Covid idején volt. Betelt a piac, és már nem tartják annyira szükségesnek, hogy az ingatlan vásárlással biztosítsák a jövőjüket vagy a pénzüknek az értékét.
1: Rendben, de nem arról van szó, vagy nem az mozgatja inkább a piacot, hogy hát mennyi új lakásra lenne szükség, mennyi fiatal próbálna új, hát külön életet kezdeni egy új lakásban, és így milyen tulajdonképpen a kereslet növekedése a kínálat lassú tempójával szemben?
2: Beszéltünk már az első negyedben azzal, hogy mivel visszafogott lett a vállalkozói réteg, nem voltak abban biztosak, hogy a lakások megvásárolják, tehát sokkal kevesebb lakást és házat kezdtek el építeni, mint a tavalyi év folyamán, és ez meglátható a piaci kínálatban is. Viszont, mikor próbálták az első negyedében úgy megemelni az árakat és visszafogni, hogy nem változtattak, tehát azok, akik tőkeerősek voltak, azok a cégek, azok megtartották, de már ott is látni lehetett, hogy valamiképpen csökkennek az árak, ez viszont a második negyedében nem olyan erővel, mint mondjuk tavalyében, de az első negyedévhez képest megerősödött. Tehát inkább már próbálnak eladni, inkább azzal is, hogy kicsit visszavesznek az árból.
1: Ez már érezhető? Tehát, hogy a vevő is már érzi azt, hogy, vagy hát amit tulajdonképpen a jegybank megállapított, hogy lassul a drágulás? Hogy már vannak ilyen...
2: Én konkrétan, mint értékvesző érzem azzal, hogy sokkal több értékelés volt, tehát amit a hitelbank kér, hogy be kell biztosítani ingatlannal, tehát érezhető ez a becsések mennyiségében is, hogy igen, hogy ez most már így beindult. Pont azért, mert valamivel csökkentek a lakásnézetméter árai.
1: Vannak olyan részei az országnak, amelyek mondjuk ez alól a megállapítás alól valamennyire kivételek, éppen az elhelyezkedésük miatt, vagy mondjuk a frekventáltságuk miatt, és oda még nem lehet azt a jelzőt rakni, hogy hát megtorpan az ingatlanpiac.
2: Főleg a vidéki városokban ott nem észlelhető, viszont inkább a növekedés, árnövekedés csökkenését, tehát ott, ahol az első negyedben rohamosan megeremelkedtek, ezt tegyük a pozsonyi kerületet, aztán nagyon-nagyon fölfejlődött Kassa, utána az Eperjes, most a második negyedében az árcsökkenések ugyanezekben a kerületekben észlelhetők, hogy ott a legnagyobb rendben ez a változás, ez a csökkenés. Tehát ahogy elindultak, gondolom, hogy ez nem vált be, hát most tudsz érezni ugyanezt a csökkenést, ugyanezekben, ahol első negyedben elindult, ugyanazokban a megyékben most a csökkenés is hamarébb beindult.
1: Aztán van itt egy másik érdekes jelenség, nagyon sokáig arról volt szó, hogy a kisebb lakások négyzetméter ára az, ami igazán képes emelkedni, vagy meg tud ugrani, most pedig, mintha ez megfordulna, a nagyobb területű, vagy több szobás lakások ára emelkedett. Ez mögött mit látni?
2: Próbáltam én is ezt a statisztikát összehasonlítani, én ezt nagyon átmenetűnek tartom, mert ahogy most írják, itt a négy-öt szobás lakásoknál van ez a hirtelen emelkedés, de visszamenőleg 10 évre, ez mindig csak ilyen negyedéves, vagy kétnegyedéves dolog volt, utána megint az a legmegvehetőbb, tehát továbbra is a két szobás, tehát 65 négyzetméterig, és a három szobások, addig a 80-85 négyzetméterig, azoknak a lakásoknak van mindig a legnagyobb keletje, és a hitelkérvényekben is ezek lakásokra van mindig a legnagyobb igény.
1: Egyébként, hogy amennyiben arról beszélünk, hogy csökken, csak egyszerűen lassul az ingatlanok árának drágulása, akkor ez egy igazából amolyan üdvözlendő helyzet az ingatlan piacon, nem? Tehát, hogy nem túlértékelt, ezzel csak ezt akarom kérdezni, hogy nem túlértékelt az ingatlanok ára az országban?
2: De nagyon túlértékelt, nagyon elfutottak a lovak a lakás és az ingatlan árakkal, úgyhogy szerintem most a piac kezd konszolidálódni. Tehát, hogy inkább kiegyenlítődik a kereslet kínálat közötti különbség, tehát, hogy már megpróbálnak olyan árakat adni, amiért meg lehet venni azt az ingatlan. Tehát én látom, hogy a túlárazásnak ez a csökkenése, ez ilyen állandó folyamat lesz az év végéig biztosan.
1: Tud mondani egy, nem tudom, konkrét példát? Egy település, azon egy, nem tudom, egy szobás, két szobás lakás, mekkora ára volt, és most mennyire lehet lealkudni?
2: Össze tudom hasonlítani a Dunaferdahelyi árást, ahol az első negyedben, mit tudom én, volt olyan 40 négyzetméteres egy szobás lakás, ami 150-170 ezer euróért volt, most 135 ezerért nem tudják eladni.
1: Az valószínűleg az új építésű.
2: Új, persze, hát és mindig az most ebben a második negyedben az is megfigyelhető, hogy nagyobb az érdeklődés az új építésű lakások iránt, és ugye erről már szintén beszéltünk, hogy a rezsicsökkentés miatt, mivel ott tiszta más újabb technológiák vannak az építkezés folyamán felhasználva, és ezért az állandó, tehát a rezsiköltségek a használat folyamán sokkal kisebbek, mint egy régebbi építésű lakásban, ahol régi technológiájú, például a kazánház, a fűtésrendszer, a villany vagy bármi.
1: Azért ez óriási csökkenés, amit mondod, hogy 150-170, és most meg 130-ért nem tudják eladni.
2: Ahogy megfigyeltem én, azok nagyon túl voltak árazva, és hónapokig szerepeltek az ingatlan piacon, tehát a hirdetésekben, tehát azok annyira nem reális, tehát irreális árak voltak, hogy az ember első olvasatra azt mondta, no, hogy ezt fogom sokáig látni, mert ezt nem vették meg, és ez be is vált. Tehát ez megvalósult, mert így történt, hogy azokat a lakásokat olyan áron nem lehetett eladni.
1: Gondolom, hogy az azért nem lesz kevesebb, hogy mondjuk a fiatalok mennyire akarnak új ingatlanba költözni, inkább az, hogy a befektetők, akik az ingatlant amolyan hát úgy használták, mint a pénzük egy ilyen menedékhelyét, ami egyébként jó értékőrző, pláne ezen a közép-kelet-európai tájon, tehát, hogy a befektetők azok, akik inkább visszavesznek, és ezért ez a pangás a piacon, amennyiben ezt annak lehet nevezni, amit említett.
2: Egyértelműen, mert az a fiatal családoknak az a terve, vagy az az elképzelése, hogy minél hamarabb különálló életet éljenek, az abszolút nem változott. Aki családot alapította, szeretne a szülőtől és mindenkitől úgy élni, hogy senki ne befolyásolja az ő családi életét. Úgyhogy ez a trend ez megmaradt, úgyhogy mindenki még mindig lakást akar. Itt a dolog az, hogy kicsit megemelkedtek a kamatok, hogyan lehet hozzájutni olyan összeghez, amivel ezt az álmát egy fiatal család meg tudja valósítani. Úgyhogy mivel itt látni azt a közeledést, hogy az első negyedben az árak nagyon elszaladtak, és most annak ellenére, hogy pár 10%-kal a kamatok emelkedtek, és semmivel nem csökkent a hiteleknek az igénylése, és az a kedv a fiatalok számáról, vagy a részéről megvan, hogy vásároljanak. Tehát azért kellett nekik visszavenni az árakból, mert ha el akartak adni, és gondolom, hogy most már azért beindult úgy a dolog, hogy építeni és beruházni is akarnak, tehát akkor tőkét kellett szerezni, úgyhogy inkább azért mentek vissza az árakkal.
1: Az ingatlanok árának emelkedése egy idő után, mint ahogy látjuk, elérte a plafont, ahogy a Nemzeti Bank is tulajdonképpen jelzi, és így egyfajta pangásba mentünk bele. Ön innentől kezdve mi az, amit ezekből a piaci mozgásokból jósol, mi jön most, ez a fajta pangás, ez még inkább be fog lanyulni, illetve lejjebb viszi majd az ingatlanárakat, vagy ez egy ideig most eltart, de utána ismét dobbantani fognak az árak, azért, mert tulajdonképpen Szlovákiában rengeteg új lakás hiányzik.

0: Természetesen ez is a keresleten és a kínálaton múlik, mert ha nagyon megnő a kereslet, akkor biztos, hogy valami százalékkal fognak még évvégéig is emelkedni ezek az ingatlanára.
1: Ugye tulajdonképpen ez a trend, hát gondolhatnánk, hogy az ingatlanfejlesztőknek, vagy ahogy tájainkon sokszor említik őket, developereknek sem fog nagyon kedvezni, gondolnám. Tehát, hogy azon túl, hogy ugye van egy állandó probléma, a nehezebb, lassabb engedélyezési folyamat, a nehézkes, úgymond telekszerzés, vagy éppenséggel a szigorú önkormányzati fejlesztési programok, illetve politika, na azon túl még jön egy pangó ingatlan piac, már az ár tekintetében. Mi fogja motiválni őket, hogy építsenek új lakásokat?
0: Hát a motivációt abban látom, hogyha lemennek az árokkal, és a meglévő, tehát amit már tartalékban lévő ingatlanokat eladják, és szereznek tőkét, az fogja őket motiválni arra, hogy jövőre is lesz nyár, meg tavasz, meg fiatalok, és hogy muszáj beruházni, és muszáj építeni, mert jövőre újra lesznek ilyen igények, és hogyha az ügyén sikerül nekik eladni, vagy nagyon lecsökkenteni ezt a készletet, akkor jövőre valamit megint kell kezdeni, tehát mindenképpen az is őket előre, hogy kell beruházni, és kell építeni. Mert ahogy említettük, múltkor Pozsonyban rengeteg szabad lakás van, amit nem adnak ki bérbe, viszont rengeteg az igény az új lakásokra is, amit meg szeretnének venni, tehát hogy ez viszi előre a lakáspiacot.
1: De ez nem túl idealista, hogy tulajdonképpen azért lesz majd az ingatlanfejlesztőknek további motivációja dolgozni, hogy pusztán a tevékenység folytatása miatt, miközben a piac már messze nem olyan kedvező kilátásokkal kecsegtet, mint egyébként, nem tudom, 2-3 évvel ezelőtt.
0: Én, ahogy említettem, én ezt a nyári időszakban olyan átmenetnek tartom, és az, hogyha, ahogy figyeljük, ahogy lecsökkentek a lakásárok, tehát lényegében ilyen 40 euró per négyzetméter, amit megfigyeltem országos kereten belül, nálunk, tehát itt ebben a területben ilyen 36, de mondjuk Kassa és ott a szeres körnünk, ahogy 45 euró, tehát az nem annyira sok négyzetméter árva, hogy még bőven a hasznó belefér, és én azt mondom, hogy őnekik is kell tartani a cégüket azzal, hogy a munkásokat nem akarják elbocsátani, tehát kell munkát biztosítani, és ezért mindenkinek az a elképzelés, ahol szeret telket, intézi az engedélyt, amit szintén beszéltünk róla, hogy rettentően lelassult az új építkezési törvény miatt, vagy nem tudom még, hogy nem tudták bevezetni, de mindenképpen azt látom, hogy az életnek menni kell, fejlődni kell, a fiatalok azok megmarnak, az emberek szűkülnek, házasodnak, külön szeretnének menni, és ez az igény nem fog csökkenni.
1: Hát azért emlékszünk azokra az időkre, amikor az ingatlanfejlesztők mindenfélét próbáltak beígérni, akár ingyen konyhát, vagy egyéb más, vagy akár valamilyen beállót is egyébként még a lakásba, de az, hogy lejjebb vigyék az árakat, arra azért nem hajoltak.
0: Ott is meg tudom ezt magyarázni, miért volt. Az a beálló az oké, de például ingyen konyhát vagy berendezést, aztán a lakóteleteken, ahol ezeket a előnyöket, vagy úgymond juttatásokat adták, az ember, ha körülnézett, akkor a konyhabútor ki volt dobva csak úgy az épület elé, meg nem tetszett, meg ilyen. Úgyhogy arra rájöttek, hogy ilyen ez a fajta segítség, ez nem segít, úgyhogy rájöttek arra, hogy inkább némileg visszamennek a négyzetméter árba, és akkor jobban eladhatók azok az ingatlan.
1: Milyen hosszúra satszolja ezt az időszakot, ami most tulajdonképpen, amiben most úgy látszik, hogy belemegyünk. Így, hogy ősszel már azért elkezd rendeződni ismét, tehát, hogy valamennyire stabilizálódik az a fajta ingatlanár emelkedés, amit az elmúlt években láthattunk, vagy egy kicsit hosszabb idő fog eltelni?
0: Ahogy említettem, ezt a lassulást én most csak is a nyaralási időszaknak, akkor mindig pangás van, hogyha mondom, ahogy megnéztem a statisztikát, visszaesik, lényegében ezek a százalékok nem emelkedtek annyira, van valami emelkedés, de én azt ellenézőnek tartom, és én úgy gondolom, hogy ősszel újra be fog indulni ez a lakáspiac.
1: És hát nem beszélve arról, hogy ugye a kormánynak, illetve hát a Nemzeti Banknak vannak egyéb javaslatai, például az első lakást vásárlók esetében az önerőt enyhítőleg fognak, vagy hát terveznek valamilyen engedményeket tenni, illetve szigorítanak azokkal kapcsolatban, akik mondjuk befektetésre

0: vesznek ingatlant.
1: Hát ez igaz, ezt már az első negyedében is beszélték, csak sajnos semmilyen kézzelfogható dolgot, mondom, hogy említettem, mint értékbecslők, ahogy nézem, akik beszélnek, hogy mit intéztek a bankban, senki nem tapasztalta azt, hogy mind első családos vagy első hiteles, hogy valamilyen más kedvezményt, amit kamatcsökkentésben, vagy amit ígért a kormány, tehát ezt nem látni, hogy át lenne vetítve ezekbe a hiteldolgokba. Tehát én itt látom ezt a lemaradást, vagy elmaradást, vagy lassulást, vagy nem aktivitást, hogy ebben nem mozdultak úgy meg nagyon.
0: Változóban a lakásárak alakulási trendje. Meddig tarthat a megtorpanás? Erről beszélgettünk Jós Anna ingatlanpiaci szakértővel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és mindenkinek nagyon szép napot és hétkezdetet kívánok. Viszont hallásra!

8 óra 56 perc van, kedves hallgatóink, ezzel itt és most végéhez ért a reggeli. Köszönöm, hogy velünk tartottak augusztus 11-én kedden. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria rádióadása. Gasparik Maja várja önöket. Velem pedig holnap is együtt reggelizhetnek ezeken a hullámhosszokon. A műsor szerkesztője ma reggel Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket Vasies Olivia kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok a nappaliban, augusztus 11-én. A Maja időszámítás kezdőpontját is ehhez a naphoz kötik, több mint 5000 évvel ezelőtt. Ennyit a múltról és a majákról, maradjunk a jelenben. Az első órában befőzünk Szarka Zsófival, utána pedig ugráló kötelet pörgetünk Minárik Tamással, a harmadik órában pedig az oktatásról beszélgetünk Gazsik Viktóriával. Nem sokára érkezem a részletekkel, előtte azonban híreket hallhatnak Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az EU, Meta és TikTok közös csatornán lép fel a Ceutával kapcsolatos álhírek ellen. Már 132 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. Az Európai Unió, a Meta és a TikTok közös információs csatornát hoz létre a Ceutával kapcsolatos dezinformációk gyorsabb kiszűrésére. A spanyol exklávéban nemrég mintegy 80 ezer migráns érkezett rövid idő alatt Marokkó felül, amit a közösségi oldalakon terjedő megtévesztő információk is elősegíthettek. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság, a közösségi platformok és a tényellenőrző szervezetek gyorsan jelezzék a gyanús tartalmakat. Azokat ezt követően megvizsgálják és szükség esetén eltávolítják. A következő egyeztetést a hétvégére tervezik. Az osztrák hatóságok egy bécsi székhelyű vállalatot lepleztek le, amely az uniós szankciókat megkerülve olyan berendezéseket szállított Oroszországba, amelyeket rakéta és vadászgép motorok gyártásához használhattak. A cég állítólag hamisított tanúsítványokat és fiktív vállalatok hálózatán keresztül juttatta el az árut Oroszországba. A nyomozók szerint 2022 óta több mint 3,3 millió euró értékű terméket szállíthattak orosz fegyvergyártóknak. A hatóságok májusban CNC gépeket és speciális szerszámokat is lefoglaltak, mintegy 140 ezer euró értékben. A vállalat 28 éves fehér orosz vezetőjét májusban őrizetbe vették, és továbbra is letartóztatásban van. Ukrajna az ENSZ-ben azzal vádolta Oroszországot, hogy rendszeresen kínozza a fogságban tartott ukrán hadifoglyokat és civileket. Kijev szerint a foglyokat elszigetelték, bántalmazták, áramütéseket alkalmaztak velük szemben és szexuális erőszak is történt. Oroszország visszautasította a vádokat és dezinformációs kampánynak nevezte az ukrán beszámolókat. Egy ukrán katona, aki állítása szerint 1183 napot töltött orosz fogságban, arról számolt be, hogy rendszeresen verték és kínozták. Ukrajna több mint 300 fogvatartási helyet azonosított Oroszországban és az oroszok által megszállt ukrán területeken. Donald Trump amerikai elnök a júliusi ankarai NATO csúcs után a Fehérház által kommunikáltól eltérően nem a hivatalos elnöki különgéppel, hanem egy kisebb katonai repülőgéppel utazott Nagy-Britanniába, írta a Washington Post. A Boeing C-32A géppel történt titkos út hátterében az amerikai sajtó szerint biztonsági megfontolások állhattak, többek között egy esetleges iráni merénylet veszélye. Trump korábban azzal indokolta a régebbi Air Force One használatát, hogy az amerikai katonák megtekinthessék az új, Katar által adományozott Boeing 747-est. A kisebb gép néhány perccel a hivatalos elnöki gép előtt érkezett meg Nagy-Britanniába. Legalább 132-re emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,4-es erősségű földmozgás Nyugat-Kolumbiában, San José del Palmar közelében történt, mintegy 107 kilométeres mélységben. Több száz épület megrongálódott, és vannak, akik továbbra is a romok alatt rekedtek. Kolumbia országos katasztrófa helyzetet hirdetett. Az Egyesült Államok 15,5 millió dolláros segélyt ajánlott fel, az Európai Unió pedig a Copernicus műholdas rendszerét mozgósította a mentési munkálatok támogatására. A földrengést Ecuador és Panamában is érezték. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Pádár Nikolett Ábrahám Minna Késejajna Ugrai Panna összetételű 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmes lett a Párizsi Európa-bajnokság medence és úszóversenyeinek nyitónapján. Az új téglamezei stadionban ma 20 óra 15 perctől játsszák a Slovan Mielbi visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körében. A svédországi első meccset a pozsonyiak nyerték 2-1-re.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Voderady után Szenc irányába a 36-os kilométernél két autó ütközött, csak egy sáv járható. A késés jelenleg körülbelül 40 perc. Kúta után Nemesócsa irányában négy autó ütközött, az érintett szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Kassán a Szecsovszká után a városból kifelé vezető irányban sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

A tartalomból 9 óra múlt 9 perccel, és én pedig már mondom is, hogy milyen témákra számíthattak, hogyha velünk töltik a ma délelőttöt. Az első órában a befőzésé lesz a főszerep, de egy kicsit másképp közelítünk hozzá, mint ahogy azt megszokhattuk. Szarka Zsófi gasztró újságíróval arról beszélgetünk, hogyan lehet a nyár ízeit úgy eltenni, hogy ne csak a kamrapolc legyen tele, hanem valóban jó kedvel nyúljunk később is ezekhez az üvegekhez. Na meg persze ugye a munkafolyamat is nagyon érdekes. Nekem, amikor így készültem fel a témára, jó pár címötlet is eszembe jutott, például befőtt, bezárt, nyár ízei és még hasonlók. Na de igen, nem csak a hangzatos címekre van szükség, hanem arra is, hogy a polcunk az tele legyen, vagy legalább kerüljön rá valami, ha egyáltalán úgy érezzük, hogy van rá időnk és energiánk. Ha nincs, akkor mi történik? Hát bízom benne, hogy Zsófi erre is tud majd nekünk tippeket adni, ugyanis szó lesz praktikus megoldásokról, arról, hogy mit érdemes most eltenni, mit lehet egyszerűbben csinálni, és persze arról is, hogyan lehet a befőzést a mai rohanó hétköznapokhoz igazítani. A második órában visszanyúlunk egy régi, sokunk számára gyerekkorból ismerős sporteszközhöz, az ugráló kötélhez. Minárik Tamás nem csak használja, hanem egészen elképesztő ügyességgel pörgeti is a kötelet, pedig az ugráló kötél korán sem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre látszik. Megismerjük Tamás történetét is, hogyan került az életébe ez a mozgásforma, miért éppen 30 éves korában kezdett újra sportolni, és hogyan lett egy egyszerű kötélből egy új életmód kezdete. És persze arra is keresünk majd a választ, hogy vajon tényleg bárki megtanulhat-e ugráló kötelezni. A harmadik órában pedig az oktatás kerül fókuszba. Még tart a nyári szünet, de közben már közeledik az új tanév, és az elmúlt hónapokban több olyan változás is történt, amely a szlovákiai magyar iskolák mindennapjait is érintheti. Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktasd szerkesztőjével és műsorvezetőjével azt nézzük meg az utolsó órában, hogy mi változott, illetve mi változik a szlovák és a szlovákiai magyar oktatásban. Mi az, amivel a pedagógusok, a diákok és a szülők a gyakorlatban is találkozhatnak majd. Nem csak a szabályokról és változásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit jelentenek ezek valójában az iskola mindennapjaiban. Bízom benne tehát, hogy velünk töltik az elkövetkező közel 3 órát, nagyon gyorsan telik az idő, már annyi időm nincs is, tehát 9 óra múlt 12 perccel, és kellemes délelőtöt kívánok a nappali mai csapata nevében. Hangmérnök Vasies Olivia, szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja. Tartsanak velünk itt a nappaliban!

4:10 után 3 perccel köszöntjük, sőt már 4:10 után 4 perccel köszöntjük a névnaposainkat, tehát jöjjenek azok, akikről ma biztosan nem szabad megfeledkezni. Augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján, Tibor, Klára és Liliana ünnepli névnapját, és hát bízom benne, hogy ünnepelni fogják. A mai névnaposok között több olyan név is van, aminek egészen érdekes története van. A Zsuzsanna például héber eredetű név jelentése Lilium, a Luisa a germán eredetű, és nagyjából úgy fordíthatjuk, hogy híres harcos. A Klára latin eredetű, jelentése világos, fényes, ragyogó. Talán nem is rossz név egy augusztusi napra. A Liliana pedig a Lilium névből származik, így ma tulajdonképpen egy egész kis virágcsokor is összegyűlt a névnaposaink között. Tibor és Tarján is a régebbi magyar névadási hagyományokat idézik, Tiborc pedig talán sokaknak ismerősen cseng irodalmi emlékeinkből is. Úgyhogy legyen ma szó egy kedves üzenetről, egy telefonhívásról, egy ölelésről, vagy egyszerűen csak arról, hogy eszünkbe jut valaki. Minden névnaposunknak nagyon boldog névnapot kívánunk, és természetesen nem csak a névnaposokat köszöntjük, gondolunk a születésnaposokra és az évfordulósokra is. Neki küldjük a következő dalt. Jöjjön Shakira és a Zoo! Come on, get

0: Augusztusban megtelik a konyha a nyár ízeivel. Gyümölcsök, paradicsom, paprika, lekvárnak való finomságok kerülnek elénk, és ilyenkor sokan elkezdenek azon gondolkodni, hogy mit mentsünk át a hidegebb hónapokra és a hidegebb napokra. De tényleg mindent érdemes eltenni? És hogyan lehet a befőzést például úgy csinálni, hogy ne egy egész napos konyhai maraton legyen belőle, hanem valóban hasznos és finom része legyen a későbbi hónapoknak, és hát magát a folyamatot is élvezzük. Hát ez lesz a nagy kérdés, de ismét mellette sok minden más is. Szarka Zsófi, szakács, gasztroújságíró itt is van már velünk, és ma egy kicsit bízom benne, hogy más szemmel is tudunk nézni a befőzésre. Mit érdemes most eltenni, hogyan döntsük el, mi kerüljön az üvegbe, és melyek azok a régi praktikák, amelyeket talán már ideje újra gondolni, vagy éppen megtartani. Zsófi, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, nagy szeretettel köszöntelek a Nappaliban.
1: Szia Maja, én is örülök, hogy újra beszélgetünk, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot is. Nagyon örülök mindig a befőzési témának, mert szerintem egy kardinális kérdése az évnek, és hát nagyon sok időre el tudjuk tenni bizony a nyári finomságainkat.
0: Megosztó egyébként az, hogy mondjuk akár a te környezetedben, hogy a befőzés, vagy az, hogy elpakolunk egy kicsit télire, és kicsit raktározni kezdünk, tehát hogy ez mennyire megosztó, szeretik, nem szeretik, te hogy vagy ezzel?
1: Abszolút megosztó, szerintem ez korosztályfüggő is, illetve mintafüggő is, ki hogy látta az anyukájától, nagymamájától, illetve milyen időszakában van éppen. Hogyha a háziasszony vagy gyerekei vannak már, akkor abszolút jobban, láthatóan jobban gondol a jövőre, a következő hónapokra. De visszatérve egyébként a bevezetődre, szerintem nyáron, amit csak tudunk, azt együnk meg frissen, mert annál nagyobb kincs nincs a szervezetnek, mint hogy feltöltjük a készleteinket. Ebből a szempontból sajnos, hogy mi nem mediterrán országban élünk, hogy egész évben terem a paradicsom, és elérhetőek a friss barackok, gyümölcsök, úgyhogy én például, amit tudok, frissen megeszek, de bizony azért gondolok a december, január, februári szűk hónapokra, és akkor elteszek sok-sok finomságot. Az én baráti környezetemben egyre többen a fiatalok is, egy-egy üvegcsével, és mondtad, hogy nem mindenkinek van kedve azért egy-két napot tölteni a konyhába, ráadásul kint 40 fok van, a konyhában legalább 50, és ezeket a befőzési metódusokat szerintem kisebb mennyiségekben érdemes elkezdeni. Tehát, hogy nem egyszerre, mint ahogy régen, akinek kertje van, természetesen 10-20-30 kiló gyümölcse is terem, pár fán vagy nagyobb területen, de nekünk elég egyébként 2-3 kilóval kezdeni egy sárga baracklekvát, elég a ribizlit, egy pici, egy podcastot hallgatva, vagy egy jó kis Pátria Rádió nappali műsort hallgatva szemezni a ribizlit. Tehát, hogy van ennek egy olyan nagyon-nagyon szép metódusa és folyamata, amit, hogyha nem 6-8 órára tervezünk a 40 fokban, akkor ez egy nagyon-nagyon kedves, és ráadásul, ahogy a barátnőm szokta mondani, kalákában is lehet végezni, ami azt jelenti, hogy együtt leülünk, szemezgetjük a ribizlit, magozzuk a szilvát, beszélgetünk közben, netán, hogyha ez este történik, még egy pohár bort is ihatunk mellé, szóval azért a befőzés az nem egy ilyen átkozott, kellemetlen metódus, hanem lehet belőle csinálni egy ilyen kis közösségi programot is. Ha elteszünk 3-4 félét egy évben, egy szezonban, akkor szerintem azért már nagyon-nagyon jól megtelik egy-egy porcakamrában.
0: Igen, lehet, hogy maga egyrészt a folyamat ijeszt meg bennünket, lehet, hogy mondjuk gyerekkorból hozzuk azt az emléket, hogy igen, egyszerre és sokat, és az sokáig tart, és ugye itt magára a folyamatra gondolok, mert természetesen fantasztikus érzés, amikor azért benyúlunk a polcra, és van mit levenni onnan, de hát igen, aztán jön az, hogy ott állunk, és akkor így gondolkodunk rajta, hogy most erre van időnk, nincs időnk, mert hogy ma már ugye ott van a választ kérdése. Régen ugye ez nem mindig volt így, hogy lehetett választani, hogyha én most nem is fogok eltenni például őszi barackot, nem biztos, hogy meg tudom venni a boltban. Ugye most ugye ez már egyfajta kényelmi helyzet is, és innentől kapcsolhat be maga a szórakozás része is, hogy úgy tekintek rá, mint egy szórakozásra, vagy egy jó kis közös programra.
1: Igen, ez régen kötelesség volt abszolút a házi asszonyok részéről, hogy praktikusan gondolkodva, gazdaságosan gondolkodva, ami megterem, az bizony fel kell használni, el kell tenni télire, hogy akkor is legyen mit enni. Hogyha éppen nem volt hús, akkor elővették a vajbabót, amit elraktak, és akkor főzeléket készítettek belőle, akkor is legyen mit az asztalra tenni. Ez egy teljesen normális, praktikus, gazdaságos gondolkodás. Most is egyébként követjük ezt, de ha már nem ez, akkor viszont gondoljunk arra, hogy azért mégiscsak egészségesebben próbálunk táplálkozni, mégiscsak vegyszermentesen, tartósítószermentesen, és ehhez bizony hozzátartozik az is, hogy nem a boltba vesszük meg az eltett csemegeuborkát, vagy esetleg a fagyasztott, többször permetezett, kezelt gyümölcsöket, zöldségeket, hanem a saját kertünkből, vagy ha a szomszédtól kaptunk, vagy anyukánktól, nagymamánktól, akkor azt a fagyasztóba is be lehet tenni, illetve üvegekbe is. Én egyébként híve vagyok a kis légmentesen lezárható zacskókba eltett lecsónak, amit egymás fölé lehet rakni szépen laponként, kevesebb helyet foglal, nincs vele egyébként macera abba, hogy megromlik, nem romlik. Ugyanis a legnagyobb félelem, hogy most egy picit rátérjek a konkrét befőzési metódusra, az, hogy hát nagyon sokat dolgozunk azért vele, mert szórakoztató persze, kalácsába persze, de azért, ha egy-egy üveg felford, akkor én például nagyon mérges vagyok, mert pontosan tudom, hogy ezt az üveget kétszer mostam el, megszíkáltam az uborkát, ki van válogatva, ki van dúszolva, levegyfőztem rá, stb. És akkor úgy, hogy van, dobhatom ki az egészet. Tehát azért a 18-19. Századi receptkönyvektől kezdődően a mai napig ezt a 4-5 dolgot tartani kell ugyanúgy az eltevési folyamatban, hogy kétszer kimossuk az üveget, abszolút vízkeltetőkkel dolgozunk, nem meleg helyen tároljuk, hibátlan, épp gyümölcsöket, zöldségeket rakunk bele, tehát nem ami meg kicsit megerjedt, és akkor na, gyorsan elrakjuk, mert már megenni úgyse tudjuk. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy csak a legszebb zöldségeket, gyümölcsöket rakjuk el, és ott a lehető legtisztább környezetbe. És ilyenkor maradnak meg a szép zöldségek, gyümölcseink ebben a formában. Aztán persze, ahogy mondtad, régen azért az alap zöldségek, gyümölcsök voltak porondon. Most már azért vannak trendek. Kencék, pesztók, érdekességek. De különben, hogyha fölcsapjuk azért a nagyobb, gazdagabb, híresebb receptkönyveket a 20. századból, azt azért találunk csemegéket, amiket szintén elraktak, és nem most, ha hallgatják a 70-80 évesek is, biztos a szüleiktől, nagyszüleiktől azért ismerik az eltett zöld jót, az eszetes szilvát, az eltett zöld mandulát, sőt a gazdagabb konyhákba már bejött a 20. századba például a narancs. Narancshéjat raktak el, sárga dinnyét. Arról nem is beszélve, hogy kimentek az erdőbe, vadalma kompótot készítettek, somból raktak el lekvárt kompótot a szőlőből. Ezek viszont egy kicsit elmaradoztak ma, de ugyanúgy csemegeként ezt azért be lehet jelenteni szerintem a sorba, mert igazi meglepetés mondjuk karácsonykor vagy egy szülinapkor előhozunk egy som befőttet, vagy egy kompótot a rántott hús mellé, a gyepacsosült mellé.
0: Zsófi, most egy pillanatra csöndben maradtam, mert annyira jó téged hallgatni, és mindig amennyire lelkesen tudsz beszélni, például a befőzésről, szerintem még annak is képes, hogy meghozni a kedvét, akinek egyébként hát nincs hozzá sok kedve, így mondjuk a nyári hőségben, és szívesebben csinálna mást, de ha már itt vagyunk tényleg, és szeretnénk üres polcok helyett jó kis teli polcot látni, mert szerintem, hogy ez látványra is nagyon, nagyon szép, de akkor vegyük át, hogy mi az, amit szerinted érdemes áttörökíteni, és mi az, ami még tényleg a nagyanyáink idejében is fantasztikusan működött, és még ma is működik, és érdemes ezeket a praktikákat ma is használni.
1: Én azt gondolom, hogy ezért ez mindenkinek személyre szabott. Kell egy kis polc, ahogy mondod, és nem kell egyáltalán stresszelnünk magunkat azzal, hogy 100-150 üveg befőttel kezdjük a telet, hanem elég 10-15 befőttel, 3-4 üvegcsével elrakunk egy-egy dologból, és azt kell megnézni, hogy mit szeretünk. Tehát, hogy például nálunk az uborka, a csemege uborka nagyon jól fogy, az olajos paprika nagyon-nagyon jól fogy, de valahol például a rizslit szeretik, Magyarországon nem is ismerik ezt a nagy darabokra reszelt uborkát hagymával eltével, legalábbis nem így hívják, hogy rizsli. Az is nagyon népszerű például az én szüleimnél, de valaki kapszott a kompótokat, a barack, a sárga barack, az őszi, nektarin és a szilvák. Szerintem, hogyha mindenből 2-3 üveggel elteszünk, gyönyörű színes porcokat kaphatunk. Ezek a gyümölcs befőttek, ezek csak úgy készülnek, hogy minden abszolút letisztítva, sterilizálva, de csak belerakom felezetten az üvegekbe, ráteszek 2 evőkanál cukrot, ugyanis a cukrot tartósít, természetes tartósítószerként használjuk, azért ne féljünk tőle, nem kell mindenbe a műanyag édesítőszeres vegyszert rakni, csak azért, hogy ne együnk minimális cukrot sem. 2 evőkanál cukor, felöntjük hideg vízzel, lezárjuk, kidosztoljuk 50 perc alatt a sütőbe 120 fokon, és tulajdonképpen készen vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ennél egyszerűbb befőzési módszere nincs a gyümölcsöknek, és a zöldségek egy picit már keményebbek, úgyhogy ők rájuk levet főzünk, de én ezt az elkót használom például felfőzve, és akkor még kicsit édesebben szeretjük ezt, tudjuk az uborkára, az alma paprikára, az olajos paprikára pedig egy kis olajat a tetejére. Nagyon szép, sárga, piros, zöld a polcon, de én most idén úgy döntöttem, hogy a pesztókra és egy kicsit hangsúlyt fektetek. A férjemmel sétáltunk valamelyiket.
0: Most Zsófi eltűntél egy pillanatra. Jó, de már itt is vagy, most megijedtem hirtelen, mert ott akadtál meg, hogy a férjeddel sétáltatok, és igen, és szerencsére újra hallunk téged.
1: Ja. Na, tehát igen, sétáltunk, és akkor a barátunktól kaptunk egy nagy csokor bazsalikomot, amiből egyből pesztót készítettem. Nagyon egyszerű, csalámból is készítettek régen pesztót, tehát azért vannak ennél nemesebb zöldfűszereink, mint a petrezselyem, az eller, a bazsalikom, a menta, semmi más módszer nem kell hozzá, mint egy turmixgéppel szintén megmosva, megtisztítva, frissen leturmixoljuk sok olajjal, valami maggal, pirított mandula, kesudió, dió, és egy kis reszelt sajta, kemény reszelt sajta, só, bors, és berakjuk üvegekbe, olajjal lezárjuk, kidúsztoljuk, gyönyörű kencék készülnek belőle, pirítósra, hogyha nem akarjuk okvetlenül sajtkrémet enni folyton, húsok mellé, tésztákra, most ezek lesznek a kedvenceim. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy sok-sok zöld fűszert, hogyha levágja, akkor készítsen belőle akár pesztót is, színes pöttye lesz a polcnak a befőttek között.
0: Igen, és hogyha ugye a régi klasszikusoktól elkanyarodunk a mai trendekig, hát én azért azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, ezért nem minden trendnek tűnő, nem tudom, újdonság jó feltétlenül, vagy nem biztos, hogy hasznos, csak hogyha valakinek nincs vele tapasztalata, akkor mondjuk, hát igen, kipróbálja, és közben aztán lehet, hogy el is megy a kedve tőle, mert nem működik, nem olyan lett, vagy van annál mondjuk praktikusabb, jobb megoldás is. Te hogy állsz az új trendekhez, Zsófi?
1: Alapvetően azért átnézem a receptúrát, egy kicsit jobban megvizsgálom, hogy mennyire hülyeség, mennyire nem. Például most láttam egy receptet, hogy csokoládé pudingba rakják el a medgyet. Sokaknak ez nagyon népszerű és kedves befőtt. Például lefajta konzervatív szemléletemben, hogy a polcokra csokoládé pudingos medgyet rakjak el. Ezt akár megteszem én is. Van megybefőttem, ezeket nem szeretem, nekem ezek nem gusztusosak, úgy is mondhatom. Ami nekem még nagyon kedves, a pesztók mellett a kencék. Tehát, hogy sokaknak tényleg sok cukkinie van, nagyon sok a paradicsom, már eltettünk paradicsomlevet, már eltettünk lecsót, és akkor jön az a módszerem, hogyha nem tudod, hogy mit kezdjék zöldséggel, gyümölcsen, akkor főleg a zöldségekkel, és nagyon sok van belőle, akkor vedd ki a magházát, ami a levet gyarapítja, és süsd meg. Süsd meg jó ízesre, szárazra, és a gyümölcsök zöldségek héjába, nagyon sokan természetes cukor, ezek karamellizálódnak a hő hatására, iszonyatosan ízesek lesznek, sósalik kell hozzá, de mondjuk olajjal és egy kis fűszerrel összekeverem, ilyen például a méltán népszerű sült paradicsomkrém, ami azt jelenti, hogy egy tepsibe berakom a kockázott paradicsomot, hagymát, fokhagymát, zöld fűszereket, jó megsütöm egy óra alatt magas lángom, és összeturmixolom olajjal, üvegekbe rakom, szintén olajjal lezárom és kirúztalom. Ez a sült paradicsomkrém, ez ugyanúgy jó tésztákra, kencékre, kencékként pirítósra, sőt, pizza tésztára is, illetve ugyanígy a cukkinivel is elkészítem ezt. De készítenek lecsós kencét, készítenek sült paprikakrémet, és nálunk még az egyik kedvenc a zakuszka, ami azért a szláv népcsoportnak az egyik kedvenc kencéje. Ez sült padlizsánból áll, babból, sült paprika, sült hagyma, sült paradicsom. Hogyha megfigyeled, amiket most itt felsoroltam, azért ez mind arra hajaz, és ezek úgy alakultak ki, hogy túl sok volt, már nem tudtak mit csinálni, ebből nem kell azért a tökéletes, egy picit a hibás is megfelelő. Megsütik, eltüntetik a kertből a felesleget, és gyönyörű ételek születnek belőle az üvegekbe, amit hát mannaként fogyasztanak januárban, februárban, márciusban.
0: Szarka Zsófi, szakás és gasztroújságíró továbbra is fantasztikus tippeket ad. De Zsófi, akkor most készítsünk el gondolatban, jó? Tehát nézzük meg a folyamatát, hogyha már így a kencét ennyit emlegettük, akkor válasszunk ki, nem tudom, valami jó kis alapanyagot, amiből, ugye hát most szerintem itt a paradicsomnak is a szezonja. Egyébként a boltok polcain sincs belőle hiány, de ha úgy döntünk, hogy mégis kipróbálnánk egy jó kis paradicsom kencét, vagy cukini kencét, vagy akár vegyesen, tehát hogy álljunk neki a folyamatnak?
1: Az az igazság, hogy én készültem a hallgatóknak, és neked is Maja egy meglepetése, egy új kis recepttel a mai adásban.
0: Na, hát ezt nagyon várjuk akkor.
1: Egyébként a Szarka Zsófi konyháján a Facebookon is megtalálják a sült paradicsom, meg a sült cukkini krémet videóban, írásban is, de van egy újdonság, ami nekem nagyon tetszik, és ez egy 19. századi recept, ez pedig a must kolbász. Hát extrém, ahogy hangzik, de valójában az alkatára utal, és ez azt jelenti, hogy ugye jön lassan azért a szőlő időszak, és a szőlőből ami must készül, tehát mi magunk is nagyon könnyen készíthetünk mustot, úgyhogy ledaráljuk, lepréseljük a szőlőt, ez bármilyen szőlőből elkészíthető, és ahogy elkezdjük forralni magát a mustot, nem is kell hozzá cukor, semmi adalék, elkezdjük fűzni, visszafőzni, egyszer csak elkezd sűrűsödni. Meghintjük egy-két evőkanál liszttel, tehát ez sűrűsödik, és térnára felfűzünk dióbeleket. Igyekezzünk arra, hogy egész maradjanak a dióbelek, és amikor sűrű maga ez a massza, akkor a cérnán lógatott, egymás fölé sorakoztatott dió pálcánkat, vagy kis húzalunkat elkezdjük belemártogatni. Úgy képzeljük el, mint a gyertyamártás, és ahogy mártogatjuk, szépen rudak lesznek belőle, ezeket fellógatjuk, megszáradnak, nem is kell tartósítani, nem is kell fagyasztóba tenni, hanem fellógatjuk szépen a padlásra, és bizony ez beleszelve egy édes szőlőmust peremmel ellátott dióbél kis édes szalámik lesznek. Szerintem zseniális ötlet, gyerekekkel is ugyanúgy el lehet készíteni, és nagyon jó kis csemege, hogyha egészségesen, tartósítószermentesen valamiért nyúlnánk a spájzunkba. Úgyhogy ezt ajánlom például idénre, őszre a háziasszonyoknak kipróbálni.
0: Köszönjük szépen a tippet. Zsófi, mi alapján döntsük el, hogy egy adott alapanyagból lekvár, befőtt, szósz, vagy egy egészen valami más készüljön? Mi az, ami döntő legyen ilyenkor?
1: Ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy azt nézzük meg, hogy mi fogy nálunk a legjobban. Mert mindenki rendületlenül rakja el a lekvárokat, és évről évre megmarad 30-40-50 üvegcső is, De hogyha annyi palacsintát nem sütünk, vagy annyi linzert nem készítünk, akkor nem kell annyi lekvárt eltenni, hanem a befőtt jobban fogy, és akár egy evőkanállal leülünk a tévére, és megettünk egy üveg befőttet, akkor befőttet rakjunk el abból, amink van. Ez az egyik prioritás, a másik pedig az, hogy nézzük meg, hogy milyen állapotban van a maga a gyümölcs vagy a zöldség. Ha nagyon kemény, res, ropogós, akkor készüljön belőle a kompót, hogyha már egy kicsit puhább, akkor készüljön belőle lekvár, a pép, és hogyha igazán egy kicsit olyan hibás, mondjuk a paradicsom vége, vagy esetleg a szilváink nem tökéletesek, akkor rakjuk be a sütőbe, jól összesütjük, ugye ezáltal a nedvesség, a víz elpárolog belőle, ez garantálja a tartósítást, ugye a tartósítás természetes módszerei, a víz elpárologtatása, vagy hogyha rumot, alkoholt teszünk hozzá, sőt, hogyha ecettel vagy olajjal egészítjük ki, szóval ezek azok a praktikák, amivel a tartósítást elősegítjük, és így én így szoktam kategorizálni, mert például a szilvából most fogom elkészíteni, de a beszerzői fajtából, mert ennek kevesebb a leve, a Stanley már megtermelt, kb. 12-14 fajta szilva van, és a beszerzeiből például jó, sőt, szilva lekvárt készíteni, mert az 5-6 órán át főzögetve egy kőkemény, régi, tudod, ezek az agyakköcsökben lévő szilva lekvárok készülnek. Ugyanilyen a sült paradicsom is. Szóval, hogy én így gondolkodom. Neked mi a kedvenced egyébként, Maja?
0: Hát nálunk, ami mindig leggyorsabban elfogy a családban, az általában az őszi barac, kompót, de hogy minden jöhet, és hogy igazából ebben pont az a jó, hogy mondjuk a mama teszi el, az anyós teszi el, az anyu teszi el, és hogy amikor így megyünk is egymáshoz, és Vasi és Olivia is valamit jelzett nekem, ő is, te is egyetértesz, igen, Lívike is egyetért velünk, hogy igen, és ha mi is tudunk valami mivel hozzájárulni, akkor az nagyon jó. Tehát, hogy amikor így megyünk egymáshoz, vagy egy jó kis lecsó, és tényleg milyen jó, amikor nincs mit főzni, és akkor eszünkbe jut, hogy hoppá, akkor itt a mama hozott nekünk egy jó kis lecsót, úgyhogy elő tudjuk venni. De hát tudom, ebben tényleg az a jó, és most azért is beszélgetünk, hogy mi magunkat hogyan ösztönözzük arra, hogy tényleg mi is belevágjunk ebben, és ne csak azt nézzük, hogy más hogyan hoz nekünk.
1: Mama lesz.
0: Igen.
1: Meg nagymama.
0: Igen. Igen, és akkor most nézzük meg, Zsófi, szerintem még azt így, hogy mik a leggyakoribb hibák szerinted, amelyeket a kezdők például elkövetnek?
1: Hát azért fel kell venni a kicsit lassabb metódust ehhez ez a befőzéshez, úgyhogy ahogy mondtam is, egy kis hossz, egy kis hiba csúszik a gépezetbe, ha mondjuk nem teljesen tiszta az üveg, nem teljesen tiszta a tető. Én azért elővigyázatosságból. A Szlovákiában nem annyira szokás, Magyarországon láttam gyakrabban, hogy cellofánt tesznek az üveg és a tető közé. Én ezt rendszeresen használom, óvintézkedés gyanánt. Ellenben meg kell nézni, igen, hogy a gyümölcs, a zöldséggép legyen, tiszta legyen az üveg, tiszta legyen a víz, vagy felforralt és lehűtött, amivel dolgozunk, és ne túl meleg helyen tároljuk, mert sajnos én is belefutottam azért egyik-másik ilyen hibába. Mondom, ez nálam nagyon kiveri a biztosítékot, mert sok a munka vele ténylegesen, meg nagyon szépek különben, hogyha végignézek egy-egy üvegem, és nagyon sajnálom, hogyha megfor. De ha megfor, akkor sajnos nincs mit tenni, úgy, ahogy van, ki kell dobni. Az üveget megtarthatjuk, de újra nagyon el kell mosni. Az üvegeket pedig úgy érdemes tárolni használat után, hogy fedővel együtt, fejjel lefelé tárolva, valahova bepakolva, ami védett helyen van, de még így is el kell mosni használat előtt. Úgyhogy így tud elmenni az ember kedve. A teljesen kezdőknek a sült kencéket ajánlom első körbe, és a

0: és akkor ha meglátok valami szép árut, aminek ráadásul szezonja van, most így augusztusban ez a legszínesebb gyümölcs és zöldség szezonunk, tehát a málna, az egres, a barackok, az áfonya, füge, szilvák, almák, sőt, most már beszélhetünk itt kivi, meg nasfolya, kaki szilva nagy mennyiségű terméséről is. Ezek nagyon-nagyon édesek most, és szépek, úgyhogy ha látunk valami jó áron lévő, mert azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok vele a munka, és ezt akkor érdemes bevállalni, hogyha árérték arányba is azért tudunk egy olyan gyümölcsöt szerezni, amit érdemes nagyobb mennyiségben megvenni, és akkor eltenni. Tehát, hogy én például a barackokat is úgy vadászom, hogy háznál, vegyszermentesen termesztettet, okvetlenül nem a szupermarketekbe vesszük meg ezeket. Attól függetlenül, hogy már sok kis gazda behozza oda, de jobb azért, hogyha valakinek több van egy kicsit, és akkor inkább neki fizetünk ezért. Úgyhogy kínálkozik a helyzet. Most a Felvidéki Ma Hét magazinban írtam egy cikket erről, például cukkini variációk, és mert hát ezt a cukkini játékot játszok szerintem egész júliusban, augusztusban, hogy nekem termet, neked termet, én adok, te adod vissza, rokonok adják, barátok adják, veszik, és tulajdonképpen mindenki tele van cukkinivel, de már nem tud valamit elkészíteni belőle, de mindig azt mondom, hogy a magházat ki kell venni, a puhábbakat lehet csak felhasználni, kisebbe kell leszedni mindent, és akkor gyorsabban felhasználható, sőt még nyersen is. De a végszóként abszolút arra összekérek mindenkit, hogy nyersen, amit tud, azt fogyasszon el, töltse fel a készleteit, a szervezetét, az immunrendszerét, és ezután jöjjön a befőzés, mert hát azért sajnos ő hatására a vízeket el tudjuk rakni, de a benne lévő vitaminokat sajnos nem annyira. Sőt, ennek azért még egy jobb válfaja, hogyha hirtelen fagyasztjuk, tehát hogy például egy-két pürét fogok én is készíteni, barackból, szilvából, almából, pitékbe tökéletesek, és akkor berakom a légmentesen lezárható zacsikba, gyors fagyasztással, még így őrzik meg egy kicsit a vitamin adagjukat is.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi jó kis tippet megosztottál velünk. Jó, szerintem sikerült így befőtbe zárni a nyári ízeit veled, és tényleg meghoztad a kedvet szerintem még annak is, aki lehet, hogy hát vonakodott tőle. Én ebben biztos vagyok, így ezt a beszélgetés elején is mondtam, és ezt most is tartom. És hát köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál velünk. Köszönjük szépen a praktikákat és a tippeket, és hát további szép nyári napokat kívánok.
0: Én is köszönöm nektek is, és a hallgatóságnak is szép nyelet kívánok, és hát jó befőzés.
1: Befőzésre fel. Szarka Zsófi gasztroújságíró, szakács volt vendégem itt a Nappaliban.

Most pedig, kedves hallgatóink, így az óra végén jöjjön egy mini eseménynaptár, amiben elmondom, hogy augusztus 11-éhez milyen érdekesség is kapcsolódik. Ahogy említettem, van egy különleges dátum a mai eseménynaptárban, ami nekem ma különösen tetszik. Augusztus 11-éhez ugyanis a maja időszámítás kezdőpontját kapcsolják. A kutatások szerint a maja hosszú számlálás kezdőpontja több mint 5000 évvel ezelőttre, időszámításunk előtt 3114 augusztusára tehető. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor született meg a maja civilizáció. A dátum egy mitikus naptári kezdőpont, ahonnan a hosszú számlálás napjait számították. A majáknak ráadásul nem egyetlen naptáruk volt. Ezek egymással összekapcsolódva egy nagyjából 52 éves ciklus úgynevezett naptári kört alkottak. És volt a hosszú számlálás, amely már egészen hosszú időszakok követésére szolgált. A maják a napokat különböző egységekbe rendezve számolták, így egy-egy történelmi eseménynek egészen pontos dátumot tudtak adni. Talán innen ismerős a 2012-es év. Akkor ugyanis egy nagy maja időszámítási ciklus ért véget. Ebből később az a népszerű elképzelés született, hogy a maják a világ végét jósolták meg 2012-re. Csak hogy erről szó sem volt. Egy ciklus lezárult, és egy új kezdődött. Tulajdonképpen olyan ez, mintha december 31-én nem azt mondanánk, hogy vége az időnek, hanem egyszerűen azt, hogy elfogyott az idei naptár, és holnaptól új lapot kezdünk. Szóval ma egy több mint 5000 éves időszámítási hagyomány kezdőpontjára emlékezünk, és nekem pedig maja lévén azt hiszem augusztus 11-e után már tényleg nincs kifogásom. Ez az én esemény naptárom egyik kedvenc dátuma lett.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok, önök a Nappalit hallják, és most egy olyan eszközt fogunk ebben az órában elővenni, amit talán sokan egészen más életkorból ismernek, az ugráló kötelet. Csak hogy amit Minárik Tamás csinál vele, az már messze nem az a néhány ügyetlen ugrás, amire lehet, hogy sokan gyerekkorunkból emlékszünk. Látványos, gyors és elképesztően összetett mozgás, miközben egy egészen egyszerű eszközről van szó. Tamás története pedig legalább ennyire érdekes. Hogyan lett a sport újra fontos része az életének, és mit tud adni neki ma az ugráló kötél? Erről beszélgetünk hamarosan, de előbb jönnek a hírek, Mezőszállási Márk összeállítását hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A főügyészség vizsgálja a vitatott szlovák radarok beszerzését. Donald Trump titokban egy kisebb repülőgéppel hagyta el a NATO csúcsot. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. A szlovák főügyészség átfogóan megvizsgálja a belügyminisztérium által beszerzett vitatott közúti radarok ügyét, jelentette be Mároz Zsilink a főügyész. A vizsgálat a beszerzés büntetőjogi szempontból releváns körülményeire is kiterjed. Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint felmerült a gyanú, hogy orosz gyártmányú kamerákat telepíthettek a szlovák utakra. A belügyminisztérium és a berendezéseket szállító Szoitron ezt korábban tagadta. A minisztérium hétfőn két tesztelés alatt áll a radar azonnali eltávolítását kérte, mert a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem volt megfelelően igazolható az eszközök és fontos alkatrészeik származása. Ukrajna az ENSZ-ben azzal vádolta Oroszországot, hogy rendszeresen kínozza a fogságban tartott ukrán hadifoglyokat és civileket. Kijev szerint a foglyokat elszigetelték, bántalmazták, áramütéseket alkalmaztak velük szemben és szexuális erőszak is történt. Oroszország visszautasította a vádakat és dezinformációs kampánynak nevezte az ukrán beszámolókat. Egy ukrán katona, aki állítása szerint 1183 napot töltött orosz fogságban, arról számolt be, hogy rendszeresen verték és kínozták. Ukrajna több mint 300 fogvatartási helyet azonosított Oroszországban és az oroszok által megszállt ukrán területeken. Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet és több ukrán várost, Zaporizsja térségében pedig légibombákat is bevetettek. Az ukrán hatóságok szerint legalább 5-en meghaltak és 20-an megsebesültek. Kijevben a támadások után a raktárok gyulladtak ki, a város polgármestere pedig arra szólította fel a lakosságot, maradjon az óvóhelyeken. A Dnipropetrovszk régióban egy korábbi orosz támadásban egy 15 éves fiú életét vesztette, két másik gyermek pedig megsérült. Ukrajna közben ismét arra figyelmeztet, hogy hiányt szenved a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rakétákból. Donald Trump amerikai elnök a júliusi ankarai NATO csúcs után a Fehérház által kommunikáltól eltérően nem a hivatalos elnöki különgéppel, hanem egy kisebb katonai repülőgéppel utazott Nagy-Britanniába, írta a Washington Post. A Boeing C-32A géppel történt titkos út hátterében az amerikai sajtó szerint biztonsági megfontolások állhattak, többek között egy esetleges iráni merénylet veszélye. Trump korábban azzal indokolta a régebbi Air Force One használatát, hogy az amerikai katonák megtekinthessék az új, Katar által adományozott Boeing 747-est. A kisebb gép néhány perccel a hivatalos elnöki gép előtt érkezett meg Nagy-Britanniába. Autójába rejtett bomba végzett a kelet-líbiai titkos szolgálat vezetőjével. A Reuters forrásai szerint Favzi Mansouri dandár tábornok életét vesztette a támadásban, amelynek elkövetőjét egyelőre nem azonosították. Líbia 2011 óta instabil, 2014 óta pedig rivális politikai és katonai erők között megosztott ország. A keleti és déli területek jelentős részét Khalifa Haftar erői ellenőrzik, míg a nemzetközileg elismert kormány Tripoliban az ország nyugati részén működik. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Pádár Nikoletta Ábrahám Minna Késejajna Ugrai Panna összetételű 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmes lett a Párizsi Európa-bajnokság medencé és úszóversenyeinek nyitónapján. Az új téglamezei stadionban ma 20 óra 15 perctől játsszák a Slovan Mielbi visszavágót, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körében. A svédországi első meccset a pozsonyiak nyerték 2-1-re.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Recsianská és a Jarosová utca kereszteződésében egy autó elgázolt egy motorost. Egy forgalmi sávot lezártak, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. A D1-es autópályán Voderady után Szenc irányába a 36-os kilométernél két autó ütközött. Csak egy sáv járható, a menetidő növekedés körülbelül 20 perc. Kúta után Nemesócsa irányába három autó ütközött. Az érintett utcakasz mindkét irányban járhatatlan, ezért lehetőség szerint kerüljék el a helyszínt. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Rai.slovnaftmove.sk.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Ez itt még mindig a Nappali, és én már mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk töltik még az előttünk álló közel 2 órát. Ebben az órában egy olyan eszközt veszünk elő, ami szerintem sokunk számára hát egy igencsak kedvelt eszköz volt, de most már nem kerülgetem a forrókását, konkrétan az ugráló kötélre gondolok. Minárik Tamás nem csak használja, hanem olyan elképesztő ügyességgel pörgeti a kötelet, most még mosolyog, és itt van, itt ül mellettem már, de most még csendben van, már is beszélgetünk, de hogy valaki rögtön kedvet kap hozzá, hogyha így meglátja a videóit, de hogy ez korán sem ilyen egyszerű és ilyen könnyű, és hát nagyon érdekes egyébként Tamás története is, hogy hogyan is került az életébe ez a mozgásforma, és miért éppen 30 éves korában kezdett újra sportolni, úgyhogy ezekről a miértekről, életmódról is beszélgetünk, és persze arra is keresünk majd a választ, hogy szerinte például vajon tényleg bárki megtanulhat-e ugráló kötelezni, hogy újra megtanulhat-e. Úgyhogy sok kérdésem van, így mindig el van készítve a tarsolyomban, úgyhogy hamarosan beszélgetünk, de még lesz egy témánk 11 óra után, itt pedig már az oktatás kerül fókuszba, ugyan még tart a nyári szünet, de közben már közeledik az új tanév, és az elmúlt hónapokban több olyan változás is történt, amely a szlovákiai magyar iskolák mindennapjait is érintheti. Erről beszélgetek majd Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktasd szerkesztőjével és műsorvezetőjével, szóval bízom benne, hogy velünk tartanak, egészen déli 12 óráig számítok a figyelmükre, mert ez itt még mindig a Nappali.

0: Van, aki gyerekként, van, aki először igazán felnőttként vesz komolyan egy ugráló kötelet. Minárik Tamásnál ez egy olyan időszakban történt, amikor már ott volt a család, a munka, az építkezés, két kislány, és közben pedig a sport egyre inkább háttérbe szorult. Ma egy olyan könnyedséggel pörgeti a kötelet, hogy az ember legszívesebben azonnal elővenne egyet, aztán gyorsan rájönne, hogy ez azért nem olyan egyszerű. És ma Tomi történetén keresztül nézzük meg, hogy hogyan tud egy egészen egyszerű eszköz új lendületet adni az embernek, és közben azt is, hogy mitől lesz az ugró kötél számára sokkal több, mint egy edzés. De először is hatalmas szeretettel köszöntöm Tomit a Nappaliban. Szia!
1: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat én is. Szia, Maja!
0: Tomi, szerintem a te történeteddel nagyon sok fiatal, de talán nagyon sokan tudnak azok is azonosulni, akik mondjuk egy élet szakaszukban benne vannak, és elviszi a fókuszokat sok minden más, és aztán hogy egyszer csak úgy újra elkezdi keresni valaki önmagát. Na, mesélj egy kicsit magadról, mielőtt még eljutunk tényleg konkrétan az ugráló kötelezéshez, vagy ugrókötélhez. Nem tudom, te melyik kifejezést használod inkább?
1: Ugrókötél.
0: Ugrókötél? Ugrókötél. Igen, próbáltam hogy utána nézni, hogy most akkor melyik is a helyes.
1: De másik is jó.
0: Igen, másik is, mindkét kifejezés megfelelő, de hogy a sport alapvetően a te életedben ugye mindig is fontos szerepet töltöd be?
1: Így van. Hát én kiskorom óta, tehát óvodáskorom óta szerelmese voltam a sportoknak, leginkább a futballnak, tehát első emlékeim azok is a óvodai pályán, kvázi, vagy hát a füves területen sejlenek fel, és igazándiból mindig fociztunk, tehát vagy a óvodában, vagy aztán ugye lakótömbben laktunk, és aztán ugye az mögött is volt egy nagy füves terület, és ott állandóan nyomtuk a focit reggeltől estig, és hát aztán én a Dunaszerdahelyi foci csapatban is futballoztam, tehát én játszottam ott.
0: Tehát a dacban is
1: fociztam. A dacban, igen. Aha. Igen, hát először még nem a dac volt, hanem a szabadidőközpontnak a játékosa voltam, de aztán ugye összeolvadt a kettő, és hát néhány évig akkor a dacnak a utánpótlás csapatában játszottam egészen alapiskola végéig. Gyakorlatilag.
0: Aztán ugye a fiatalok életében ugye jön néha váltás, jön a puberta, jön a tinédzser időszak, és akkor van, aki ilyenkor így viszlátott köszön a bármi nemű sportnak, vagy van, aki éppen cserél nálad, hogy volt? Tehát, hogy így az alapsuli végére befejezted a focit, és utána természetes módon jött valami más, jött váltás az életedben, vagy pedig mi volt az oka a váltásnak, vagy a cserének?
1: Igazából én a futballt azt sosem úgy tekintettem, hogy ezt muszájból kellene csinálnom, vagy hogy én most erre karriert építsek, tehát nem néztem magamra sose úgy, mint aki egy profi futballista lesz majd, hanem én ezt hobbi szinten csináltam, és addig, ameddig jól esett, addig, ameddig érdekelt, addig, ameddig jól éreztem magam benne, és kényelmes volt a helyzet, akkor valójában addig voltam benne a futballban. De ezen kívül természetesen kipróbáltam más labdajátékokat is, de szinte nem volt olyan sport, amiben nem kóstoltam volna bele. És aztán, amikor gimnáziumba kerültem, akkor valójában egy kicsit megváltozott az élet, új emberek, új szokások, új körülmények, és nem úgy éreztem, hogy a futballra most nincs szükségem. Természetesen haverokkal hétvégente még mindig megmaradtak a focizgatások, úgyhogy nem köszöntem el teljesen a focitól, de aztán gimnázium alatt kicsit jobban fókuszba került a röplabda, és valójában ott röplabdáztam elég sokat, és asztali teniszeztünk, tehát iskola után volt a gimnáziumban két pingpongasztal, és mindig tanítás után volt 1-2-3 óránk, és akkor ott a barátokkal mentek a asztali tenisz mérkőzések. Úgyhogy úgy, hogy kvázi ebben az időszakban egy kicsit megváltozott az élet, egy kicsit megváltoztak a szokások, a barátok, és akkor egy kicsit erre fele orientálódtam.
0: Azt a szemléletet, hogy sportból ilyen mindenevő vagy, ugye mondtad is, hogy nem volt szinte olyan, illetve nagyon sok mindent kipróbáltál, tehát ezt honnan hozod? Ezt úgy tanultad, vagy ez úgy természetesen, úgy ösztönösen jön belőled, hogy a sportban ennyire kíváncsi természetű vagy?
1: Nem tudom igazából, hogy honnan ered, de ilyen első emlékek, amik így a focival kapcsolatosak vannak bennem, az, hogy mindig, amikor kimentünk még kisgyerek óvodáskorunkba, és fociztunk, és akkor ugye mindenki kiválasztotta, hogy melyik csapat leszünk, és melyik focista leszünk, és akkor mindig mondták a haverok, hogy de Arsenal legyünk, meg a Bayern München, és én nem tudom, hogy mi miatt, de én mindig azt mondtam, hogy én a Barcelona akarok lenni.
0: De úgyhogy te magad a Barcelona.
1: De hogy ez honnan jött, vagy miért, azt nem tudom. És aztán, amikor már egy kicsit így megnőttem, már általános iskola első, második osztály, akkor kezdtem így jobban figyelgetni a focit, és volt akkoriban egy Ronaldinho nevű futballista, és én őt egy ilyen példaképnek tekintek, és kvázi lehet, hogy ő volt az, aki így megszerettette velem a futballt, és a focival kapcsolatban pedig az egész sportot is, meg a mozgást, úgyhogy nekem, illetve hát, ha így visszagondolok, akkor talán ő az a személy, aki így elindította bennem a sportnak a szeretetét.
0: Tehát, hogyha ilyen madártávlatból nézzük, akkor mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen Ronaldinho-nak köszönheted, hogy ma ugráló kötelező.
1: Hát mondhatjuk így is, igen.
0: Igen, mert majd el fogunk idáig is jutni. Tehát jöttek ugye a gimis évek. Szerintem ez is sokaknak ismerős lesz, hogy ott azért, mert ugye a sulis évek alatt tényleg valaki már elkezdi a jövőjét építeni, tanul, koncentrál arra, hogy majd hova is tovább, és hát ugye azért ezzel te is így volt, tehát milyen jó, hogy volt ott azért egy-egy pingpongasztal, amit be lehetett venni a szünetekben, az órák között. De mi történt aztán egyetemi évek alatt? Tehát, hogy ott mennyire jutott időd a sportra?
1: Hát egyetem alatt aztán nagyon leredukálódott az időm, tehát minimumra, és így vasárnap délelőtt volt nekem ilyen fix time gapem, amikor én barátokkal elmentem focizni. Úgyhogy a vasárnap délelőtt volt számomra az a idő, mert én építészeti egyetemre jártam, és ott állandóan évközben kellett beadandókat, projekteket, ateliéreket, mindenféle munkákat leadni folyamatosan, tehát ott állandó permanencióba voltunk, és rajzoltunk, és számoltunk, és foglalkoztunk mindennel, ami a adott témakörhöz kapcsolódott, és tehát emiatt volt az, hogy sportra aztán nem igazán jutott idő. Ezen kívül akkor én már egy hosszabb párkapcsolatban voltam, éltem a akkori barátnőmmel, jelenlegi feleségemmel, úgyhogy mi elhatároztuk, hogy akkor mi összeházasodunk, úgyhogy aztán 22 évesen egyetem alatt összekötöttük az életünket, és utána 2 évre rá meg is született az első kislányunk, mindeközben elkezdtünk építkezni, elkezdtem dolgozni, úgyhogy ez alatt a pár év, nem is tudom, 6-7 év alatt ilyen nagyon gyors lejtmenete volt a dolgoknak, és építkezés után megszületett a második lányunk, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden történt ebben a rövid időszakban, és munkába álltam, és mivel ülő munkát végzek, irodai munkát végzek, ezért úgymond fokozatosan szükség, és hogy hát sokkal jobban szükségem lett volna arra, hogy valamilyen testmozgást becsempészek a mindennapjaimba, de ahogy így nézegettem a sportokat, merre induljak, folytassam-e a futballt, vagy találjak valami mást, vagy esetleg konditerembe járjak, mert az sem volt idegen tőlem a gimis évek alatt. Úgyhogy különféle oldalakra kacsingattam, gondoltam, hogy kipróbálok valami újat, rendeltem is magamnak különféle sporteszközöket, de egyik sem volt olyan, aminél így fixen megmaradtam volna, és műveltem volna hosszabb távon.
0: Továbbra is Minárik Tamással beszélgetek, és amit az imént Tomi elmesélt magáról, szerintem tényleg az az a pont, ami sokakkal összeköt téged, ez az a szál, mert igen, ismerős lehet nagyon sokunknak az, hogy belekerülünk egy élethelyzetbe, egyetem után munka, intenzív munka, szó szerint építkezünk, közben gyerekek érkeznek, és valahol valami a háttérbe szorul belőlünk, és legtöbbször ez a sport. Szerinted miért a sport az, amit, hát ahogy így említettem, és legtöbbször így a háttérbe szorítunk? Én ezen rengeteget gondolkodom, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Mert hogy ezzel nem vagy egyedül.
1: Véleményem szerint a sport az valami olyan, amit elsősorban magunkért csinálunk, tehát saját magunknak a testét fejlesszük. Az egy olyan idő, amit saját magunkra fordítunk, és akkor, amikor az embernek akár házasság után, vagy gyerekvállalás után megváltozik kvázi a élete, megváltoznak a prioritásai is, és már nem magát helyezi a előtérbe, hanem visszacsúszik harmadik, negyedik, nem tudom hányadik helyre, attól függően, hogy mi minden fontos az embernek. Ezért legalábbis én a magam nevében azt mondhatom, hogy én próbáltam minden időmet és minden energiámat a gyerekekre, feleségemre, családra szentelni, mindemellett a munkára is természetesen nagyon sok időt fordítottam, úgyhogy igazándiból magamtól vontam meg, de egy valamilyen fontosabb cél érdekében.
0: Igen, és említetted azt is, hogy több mindennel próbálkoztál, rendeltél dolgokat, eszközöket. Honnan tudod, hogy valami, vagy honnan tudtad azt, hogy az adott, nem tudom, próbálkozás, ez nem a tiéd, tehát hogy ez nem lesz a te sportod, ez nem lesz a te kikapcsolódásod majd a sportban. Mert hogy ez is szerintem megint csak sokaknak ismerős, hogy próbálkozunk, keresgetünk, és hogy ez nem feltétlenül baj, hanem ez is a folyamat része, hogy kicsit a sportban is megismerjük önmagunkat.
1: Igen, kicsit így visszagondolva, ezek a eszközök, amiket vásároltam, legyenek azok akár kettlebell golyók, vagy haspad, vagy bármi más, akkor ezek ilyen vaklövések voltak a ködbe, tehát hátha eltalálok valamit, hátha be fog jönni az a eszköz, vagy az edzésmódszer, de egyik se volt olyan, amit így élvezettel tudtam volna csinálni, vagy amiben láttam volna látványos fejlődést, és hogyha valamit az ember erőltetve csinál, akkor az nem biztos, hogy meghozza a várt eredményt.
0: Igen, és ugye, ahogy írtad is nekem előzetesen, nagyon tetszett, hogy ilyen három ponttal fejezted be a gondolatodat, mert ugye azt írtad konkrétan, hogy 30 évesen fogtál nagy reményekkel a kezedbe ugráló kötelet, és hogy ekkor egy új történet kezdődött el. Tehát a sok próbálkozás után hogyan jutottál el éppen az ugrókötélhez?
1: Egy picit távolabbról fogom megközelíteni ezt a dolgot, ugyanis nekünk a cégben, ahol dolgozok, akkor egyszer szerveztek egy ilyen egészségügyi felmérést, ilyen komplex egészségügyi felmérést, ahol valójában lemértek minket, vért vettek, vizeletet kellett hoznunk, magasság, súly, ez az amaz. Tehát ilyen nagyon komplex módon és alaposan átvizsgáltak minket, ez ilyen benefit volt kvázi, és aztán megkaptuk egy ilyen, nem is tudom, néhány hétre rá a eredményeket, mindenki személyesen megkapta a papírját minden értékkel, és akkor mindig volt mindenkinek a papírja végén volt egy kiértékelés, hogy milyen egészségügyi állapotban van. És nekem a papíromra az volt írva, hogy enyhe túlsúly és életmódváltást ajánlanak, illetve magas vérnyomásom volt, de az már hosszú távon magas volt, illetve a koleszterin szintem is magas volt. Úgyhogy én aztán ezt elég komolyan vettem, valójában ez már ilyen piros villogó fény volt.
0: Mi volt a reakciód, amikor megláttad ezt a kis zárást, ezt a záró gondolatot?
1: Hát vakarózás.
0: Tehát, hogy nem tudtad, hogy hova indulj el.
1: Nem tudtam, hogy most mi legyen, de hát ugye ott volt ajánlás, hogy keressem fel a házi orvosomat, és konzultáljak vele. És én pedig akkor ezt komolyan vettem, és felkerestem a házi orvosomat.
0: Miért nem ajánlod például azt, hogy az emberek legyincsenek? Mert lehet, hogy az egy vagy, vagy nem tudom mennyiből, aki tényleg komolyan vesz egy ilyen ajánlást. Ilyen nagyon komoly ajánlást tegyük hozzá.
1: Azt nem tudom, hogy mások miért legyintenek. Egyébként én se vagyok az, aki a első esésnél vagy bármilyen fájdalomnál orvoshoz fordulok, tehát én is már csak tényleg akkor megyek, amikor muszáj, de azt tudtam, hogy már hosszabb távon is magas a vérnyomásom, illetve ez a magas koleszterin szint egy kicsit így elgondolkodtatott, hogy azért koleszterinre mindig az a régebb óta fiatalok szoktak panaszkodni, és gyógyszert szedni, és akkor azon gondolkoztam, hogy nem vagyok én azért még annyira öreg, hogy ilyennel problémám kellene, hogy legyen. Úgyhogy ez is egy ok volt, másik oldalon ott már benne voltam egy ilyen 7-8 éves intervallumban, amikor nem nagyon mozogtam, meg nem nagyon sportoltam, és való igaz, hogy a esküvő napjától számolva én felszedtem 13 kilót magamra. Úgyhogy én ezt akkor úgy gondoltam, hogy komolyan veszem, elmegyek a házi orvoshoz, és konzultálok vele. Most a házi orvosnál a házi orvostól nem azt a reakciót, vagy nem azt az ajánlást kaptam, mint amit vártam, hanem rögtön kaptam vérnyomás ellen gyógyszert, és rögtön kaptam koleszterin ellen gyógyszert. És akkor kijöttem orvostól, kiváltottam a gyógyszereket, és hogy szedjem, és aztán majd hívja két hét múlva. Na most én híresen rossz gyógyszerbeszedő vagyok, tehát én nekem, hogyha krémet írnak elő, vagy tablettát írnak elő, vagy bármit írnak elő, akkor ilyen 2-3 napig becsületesen szedem, de az is nagyon nagy erőfeszítést igényel tőlem, hogy ne felejtsem el, meg beszedjem, meg minden, ami körülötte van. Úgyhogy azt mondtam, hogy ez nekem nem pálya, meg nem fogok 30 évesen ilyen gyógyszereket szedni, hogyha van más megoldás is. És akkor tudatosult úgy igazából bennem, hogy a más megoldás az a mozgás lenne. Hogyha tényleg le tudnék dobni néhány kilót, egy kicsit egészségesebben étkezni, ennek a kettőnek a kombinációja talán megoldhatja a dolgot. Na most, mivel nagyon-nagyon kevés időm van magamra, illetve időnk van egymásra a feleségemmel, ezért valami olyan foglalkozást, vagy foglalatosságot kellett keresnem, ami olcsó, nem annyira időigényes, és nagyon intenzív.
0: És nem foglal ugye sok helyet sem.
1: És nem foglal, igen, és nem foglal sok helyet, mert azon gondolkoztam, hogy ember konditerem például, embernek össze kell szedelőcködni, ruhákat oda készíteni, ez az amaz munka után oda kell menni, átöltözés, ember leedzi egy vagy másfél óráját, vagy ki mennyit tornázik, aztán megint átöltözni, lezuhanyozni, hazamenni, elrendezni a cuccokat, stb., akkor ez simán igénybe vehet egy 3 órát is. És ahhoz, hogy például egy konditermezés, vagy bármilyen más mozgás effektív legyen, ahhoz azt egy héten mondjuk legalább 3-szor meg kell lejteni. És akkor nem beszélve arról, hogy egy bérlet, úgyhogy úgy voltam, hogy ez nem járható út. És igazából sok minden, amit így mérlegeltem, hogy mi lenne a jó irány, nagyon sok mindenbe, vagy a idő, vagy a pénz, az ilyen olyan tényezők voltak, hogy nem biztos, hogy ez az én utam. És akkor felfedeztem igazából a ugrókötelet, már régebb óta is így szemezgettem vele, meg emlékszek, hogy egyetem alatt már vásároltam is magamnak egyet.
0: Tehát nem volt teljesen idegen
1: számodra. Nem volt teljesen idegen, de akkor egyetem alatt úgy voltam, hogy kipróbálom, és ki is próbáltam, de nem hozta meg azt a hatást, és arra gyanakszok, hogy rossz ugrókötéllel kezdtem neki a egésznek.
0: Mert úgy, hogy ezen is múlik.
1: Ezen is múlik természetesen. És akkor elkezdtem keresgélni, elkezdtem nézelődni interneten, megkerestem magamnak olyan ugrókötél atlétákat, akik tényleg mesteri fokon művelik ezt a sportot, akik már valójában full-time influencerek és saját brandet építettek erre a sporteszközre, és elkezdtem őket követni, elkezdtem őket figyelni, és elkezdtem egy kicsit utána nézni, hogy melyik az a kötélfajta, vagy melyik az a ugrókötél, amelyikkel érdemes elkezdeni ezt a sportot, hogy ne az legyen, hogy megint valamit elkezd az ember, és nem fejezi be, vagy nem élvezi, és valami miatt megakad ez a dolog.
0: Gyerekkorhoz, hogyha visszakanyarodunk, akkor ott az ugrókötél, az mennyire volt az eszközöd? Erre is utaltam a bevezetőben, hogy gyerekként megint csak szerintem sokunk számára ez egy ismerős, és egy nagyon hasznos eszköz, lehetett vele jókat ugrálni, ez lehetett ugye akár barátokkal, többen is, egyedül is, de mennyire volt neked ez a játszóeszközöd, játékeszközöd gyerekkorban?
1: Igazából gyerekkorban ezt az eszközt nem nagyon használtam, de természetesen volt a kezembe, és meg is próbáltam, és szerintem ilyen 10-szer át is tudtam ugorni, ami akkoriban már egy nagyon jó teljesítmény volt, tehát azzal, hogy nem voltam antitalent a sportokhoz, hanem mindig mozogtam, szerettem a sportokat, ezért ez is valamilyen szinten ment nekem, de hogy különösebben gyakoroljak, vagy komolyabban álljak hozzá, az nem volt meg, de szerintem óvodában is, és általános iskola első-második évében biztos, hogy kezem ügyébe került, de akkor nem az volt a menő, hanem akkor a foci volt a menő.
0: És szerintem azért ez most is, tehát hogy a foci az most is ugye nagyon, igen, menő, de mellette tényleg nagyon sok más menő sportot is ki lehet próbálni. Továbbra is a Nappaliban vendégem Minárik Tamás, akivel az ugrókötélhez vezető útjáról beszélgetünk, és hát én is tartok itt a kezemben egy csomag ugrókötelet, mert hogy kaptam tőled ajándékba, úgyhogy most már nem lehet kifogásom, nekem is újra ki kell próbálnom, és majd meg fogom számolni, hogy mennyit bírok elakadás nélkül, de hogy ott tartottunk, hogy egyébként tényleg nem mindegy az, hogy milyen típusú ugrókötélt fogunk a kezünkbe. Mit kell ehhez tudni, hogy valaki kiválassza a megfelelőt, vagy a számára megfelelő eszközt?
1: Igazából a ugró kötelezésnek vannak külön, tudom, hogy mondják ezt szépen magyarul, disziplína. Úgyhogy vannak a freestyle ugró kötelesek, vannak a gyors ugró kötelesek, tehát egy adott idő intervallumon belül ki tudja a legtöbbször átugorni a kötelet, illetve ezek a freestyle-osok, ezek pedig különféle trükköket mutatnak be zenére, tehát egy kvázi egy koreográfiát építenek föl egy zenére.
0: De mint hogy egy táncot láthatnánk egyébként.
1: Igen. Egyébként ez nagyon benne van ebbe a freestyle vonalba. Úgyhogy attól függ, hogy az ember merre szeretne elindulni, de hogyha az ember tényleg azt szeretné, hogy egy kicsit formába kerülni, egy kicsit leadni néhány kilót, egy kicsit állóképességet javítani, és még csomó más benefitje van a ugrókötelezésnek, akkor én azt ajánlom, hogy először egy PVC anyagból készült kötelet fogjon a kezébe, vagy pedig vannak ezek a gyöngyös ugrókötelek, lehet, hogy már te is láttál olyat, hogy egy műszálas zsinórra valójában ráfűzködnek ilyen gyöngyöket, és azzal kezdenek. Tehát ezek nagyon jó ugrókötelek, hogyha valaki szeretné elkezdeni, illetve aztán profi szinten is csinálni, mert nem csak kezdőknek jó ez a kötél, hanem aztán a haladóknak és a profiknak is.
0: És a régi hagyományos kötél, szó szerinti ugráló kötél, az mennyire felel meg?
1: Hát, hogyha komolyabban szeretné az ember ezt művelni, akkor erre nem mennék.
0: Mi az, amit a hosszúságról érdemes tudni? Ugye túl hosszú, túl rövid, tehát hogy itt is valahol azért a méretben is meg kell találni, hogy mi is az, hogy hol is van az arany középút.
1: Igen, tehát ezek a komolyabb ugrókötelek, ezek már úgy vannak kitalálva, hogy mindenki be tudja állítani a host a saját magához képest. Van egy általános szabály, hogy meg kell fogni a két fogantyút, a ugrókötélnek a közepére rá kell állni egy lábbal, és test mellé kell tartani, és akkor a körülbelül a alsó mellkas határán kell lenni a két fogantyúnak a végé, két fogantyú végének, és akkor az igazából a kiindulási hossz. És aztán idővel, ahogy az ember már megtanul egy testtartást, megtanulja, hogyan tartsa a kezeit, akkor utána természetesen tud korrigálni ezen a hosszúságon. Én mind a mai napig még néhány centit mindig vagy hosszítok a kötelemen, vagy rövidítek, attól függően is például, hogy milyen trükköt tanulok, vagy milyen trükköt szeretnék kivitelezni. Úgyhogy mondom, szeptemberben lesz 2 éve, hogy én ezt elkezdtem, és még mindig van némi korrekció időről időre a kötélen.
0: Honnan tudtad 2 évvel ezelőtt, amikor kezedbe fogtad az ugrókötelet, hogy na, ez a pálya, ez a tiéd?
1: Nem akartam mellé nyúlni, nagyon nem akartam mellé nyúlni, mert akkor az lett volna, hogy már megint rendeltél valamit, és megint a sarokba fogja végezni, úgyhogy biztosra kellett mennem. Úgyhogy mondom, egy angol fickótól, aki Angliába űzi ezt a sportot, és szintén saját brandje van, akkor őtől lerendeltem olyan ugrókötelet, amit még a Floyd Mayweather is, a híres boxoló, ő is reklámozott, és használta az edzéseihez. Mondom, akkor hogyha már ezzel se fog menni, akkor én vagyok nagyon béna, és akkor ezt el kell felejtenem, és más merre kell mennem, úgyhogy megrendeltem ezt a kötelet, és YouTube videók, meg Facebook videók alapján elkezdtem valójában megpróbálni lemásolni azt, amit ők csinálnak.
0: Mi kellett ahhoz, hogy hogy kitartó legyél benne, hogy nem adtad föl, mert ugye tényleg azért ez nem olyan egyszerű az ugráló kötelezés, még hogy oké, meg is van az a bizonyos 10, de lehet, hogy utána sokan így mondjuk vagy megunják, vagy félreteszik, vagy, és hogy nálad mi volt az a tovább lendülés, hogy nem adtad föl?
1: Engem szerintem a ugrókötél megtanított arra, hogy nem adjuk fel. Tehát a ugrókötelezés az az a sport, ahol állandóan elrontja az ember, és állandóan, legelején állandóan beleakad a lábába,

0: kötél arra, hogy, hogy újból meg kell próbálni, újra meg kell lendíteni, és csinálni kell.
1: Hogy néz ki, mondjuk, nem tudom, beszélhetünk-e edzésről, hogy, hogy hogy néz ki mondjuk egy heted az ugráló kötéllel, vagy ugró kötéllel?
0: Eleinte, amikor kezdtem, akkor az első edzésem az úgy nézett ki, hogy kimentem a házunknak a teraszára, arrébb toltam a kerti bútort, és a csempén elkezdtem ugrálni, és 10 percig bírtam, és 10 perc után dőlt rólam a víz. Tehát én még olyan 40 fokban nem fociztam, ahol így dőlt volna rólam az izzadság és a víz. És utána kellett pihennem egy 15 percet, mert szerettem volna első edzés alatt egy 15 percet ugrókötelezni. Úgyhogy egy 10 percet ugrókötelesztem, egy 15 perc szünet következett, és utána még 5 percet bírtam. És másnap én úgy éreztem magam, mint aki egy komplex testedzést elvégzett volna. Minden izmom fájt, nagyon fáradt voltam, és visszagondoltam, hogy valójában ez volt negyed óra. Ez volt negyed óra. Azután valójában, ahogy tovább tanulgattam, próbálgattam a dolgokat, akkor igazándiból nagyon-nagyon hamar fel tudtam venni egy olyan ritmust, amivel már kényelmessé vált az ugrálás. Tehát, és ugye az embernek, hogyha sokat csinál valamit, akkor már a mozdulatok beleégnek a testébe, beleégnek a kezébe, és elkezdtem aztán idővel úgy ugrálni, hogy már nem a ugrásokat oldottam, meg mikor ugrok, meg mikor lendítem a kezemet, stb., hanem ez elkezdett automatikussá válni, és a 10 ugrások folyamatosan átkonvertálódtak 10 percre, és szerintem egy 3-4 hónap után már képes voltam fél órát is ugrókötelezni.
1: Milyen rekordokat állítasz magadnak, ha egyáltalán ilyen van? Mert ha jól értelmezem, azért itt tényleg magunkhoz képest kis rekordokat kell felépíteni. Először is ugye bírjam 10 percig, 15 perc, nem tudom, 10 ugrás, hiba nélkül. Vannak ilyen mini rekordok, amiket így szeretsz magadnak így felállítani?
0: Voltak akkor ebben az első fél évben, illetve hát a elején ilyen elképzeléseim, vagy ilyen célkitűzéseim, hogyha egy fél órát bírok edzeni, akkor az már jó. Akkor annak már én tudok örülni. De aztán fokozatosan jött, hogy egy kicsit még emeltem azon az időn, figyelgettem magamnak az órán, hogy egy fél óra ugrókötelezés mennyi kalóriát éget el, akkor 40 perc mennyit éget el, és aztán voltak olyanok, hogy egy órán keresztül ugráltam, és akkor így próbáltam megnézni, hogy milyen effektivitása van lényegében ennek a mozgásnak, és aztán beállítottam valójában magamnak egy kényelmes tempót, amit tudtam tartani hosszú távon. Tehát eldöntöttem, hogy fél órát fogok ugrálni, és legalább fél órát, illetve legalább 400 kalóriát.
1: És heti szinten mondjuk most hányszor edzel?
0: Háromszor szoktam edzeni egy héten, hétfőn, szerdán és pénteken. Javasolják és ajánlják a nagyok, hogy az edzés napok között teljen el legalább egy pihenő nap. Úgyhogy így szétdobtam magamnak hétfő, szerda, péntekre, úgyhogy esténként szoktam ugrókötelezni, amikor már a gyerekek alszanak altatás után.
1: Csendes foglalkozás,
0: igen, tehát vagy a teraszra kimozdulok, vagy pedig a garázsban, amikor nagy a kánikula, vagy nagyon hideg van, akkor szépen a garázsba bevonulok, fülhallgató a fülbe, beteszek valami jó zenét, és ugrálok.
1: Mi az, amit ma számodra jelent az ugrókötél?
0: Számomra

0: Ez egy terápia is, mert de szerintem minden sportolónak valamilyen szinten a sport az egy terápia, az egy kikapcsolódás is, illetve egy olyan kulcs, amivel formában tudom magam tartani, és állandóan látok még motivációt abban, hogy ezt csináljam és műveljem, és finom hangoljak bizonyos dolgokon, ami a tanulást illeti, az a határa a csillagoség, tehát elképesztő dolgokat meg lehet csinálni ezzel a kötéllel, viszont nagyon sokat bele is kell tenni. Viszont hogyha így visszatekintek erre a majdnem két évre, akkor nem is tudok olyan pillanatot, amikor azt mondtam volna, hogy nincs kedvem edzeni menni. Pedig nem egyszer, meg nem kétszer voltak olyan esetek, hogy altatásnál bealudtam a gyerekkel együtt, és a feleségem keltett 10-kor, vagy 10:45-kor, hogy ideje fölkelni. Még neked még nem végződött a nap. És olyankor szigorú voltam magamhoz mindig azóta, és fogtam magam, és egy fél órás alvás után este, amikor már leállnak a idézőjelbe az életfunkciók, amikor már lelassul a vérnyomás, amikor már ráköszön a nyugalom az embernek a testére, akkor újra kinyitni a szemeket, fölhúzni a sportcipőt, kimenni a garázsba, és nulláról százra. Nulláról százra felmenni, és ott az első ugrások azok, ott nagyon-nagyon nehezen ragadok el a földtől, de aztán beindul a gépezet.
1: Nem tudom, hogy mennyire szabad célt esetleg elárulni, hogy mi az, ami akár a következő lépés lesz, mert te is jó kis videókat mutatsz meg, illetve jó kis videókban mutatod meg, hogy honnan és hová is sikerült ez idáig eljutnod, és hát ugye határa csillagoség, ahogy te is mondtad.
0: Vannak gondolatok a fejemben, nem akarok mindent elárulni.
1: Csak is, ami vállalható és publikus, röviden.
0: Na, igazából eljutottam onnan, hogy a fél órát szeretnék tudni ugrálni tól, eljutottam oda, hogy lehet, hogy szeretnék oktatói vizsgát tenni. Úgyhogy vannak Szlovákiában is, Magyarországon is, és nemzetközi vizsgák is, vizsgáztatók, meg tanfolyamok, amelyeken szeretnék részt venni a közeljövőben, és szeretném ezt saját magam számára egy új szintre emelni, ami valójában egy ilyen álommá vált nekem, hogy megszerezni egy ilyen oktatói oklevelet, és hát hogyha az embernek van oktatói oklevele valamihez, akkor lehetséges, hogy ezzel kezdeni valamit aztán munka mellett.
1: Hát én ehhez sok sikert kívánok neked, Tomi. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén meséltél magadról, és arról az útról, hogy hogyan is jutottál te el egészen ide az ugró kötélig. És ahogy említetted is, ugye nem olyan egyszerű néha elrugaszkodni a földtől, de utána, ha sikerül, akkor nullától százra is határa csillagoség. Köszönöm szépen Minárik Tamásnak, hogy mesélt az ő útjáról, ami egészen az ugró kötélig vezetett.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőttöt kívánok! Bár még tart a nyári szünet, az oktatás ilyenkor sem áll meg teljesen. Változások, új szabályok és döntések formálják azt, hogy milyen lesz majd az iskolakezdés, és milyen irányba mozdul a szlovákiai oktatás. A következő órában kolléganőmmel, Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktas szerkesztőjével és műsorvezetőjével nézzük meg, mi történt az elmúlt időszakban, és mely változások jelenthetnek majd milyen változások jelenhetnek majd meg igazán a mindennapokban, az iskolákban, a pedagógusok és a diákok életében. Mielőtt azonban belevágunk, érkeznek a hírek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újra két turbina működik a paksi atomerőműben. Donald Trump kiáll Gianni Infantino mellett. Folytatódik a kánikula. Jönnek a részletek. A szlovák főügyészség átfogóan megvizsgálja a belügyminisztérium által beszerzett, vitatott közúti radarok ügyét, jelentette be Mároz Zsilinka főügyész. A vizsgálat a beszerzés büntetőjogi szempontból releváns körülményeire is kiterjed. Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint felmerült a gyanú, hogy orosz gyártmányú kamerákat telepíthettek a szlovák utakra. A belügyminisztérium és a berendezéseket szállító Szoitron ezt korábban tagadta. A minisztérium hétfőn két tesztelés alatt álló radar azonnali eltávolítását kérte, mert a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem volt megfelelően igazolható az eszközök és fontos alkatrészeik származása. František Imrece, a pénzügyi igazgatóság volt vezetője, megtagadta a válaszadást a bíróságon az ellene folyó korrupciós ügyben. A vádat tagadja, és azt mondta, csalódott az ügyészségben, amely korábban több eljárásban is együttműködő tanúként számított rá. A bíróság ennek ellenére engedélyezte a korábbi vallomásainak felolvasását. Újra működik a magyarországi paksi atomerőmű második blokkjának turbinája, így ismét két turbina termel áramot. A helyreállítást a Duna vízszintjének emelkedése tette lehetővé. A négy egyenként 500 megawattos blokk az ország villamos energiatermelésének mintegy felét biztosítja. Donald Trump amerikai elnök szerint hatalmas hiba lenne, ha a FIFA akárcsak fontolóra is venné Gianni Infantino elnök leváltását. Trump fantasztikus vezetőnek nevezte Infantinót, és úgy véli, nélküle nem rendeznének többé ilyen sikeres és jövedelmező világbajnokságokat. Infantino korábban FIFA békedíjat adott Trumpnak. Legalább 9 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban. A legsúlyosabban Kijevet és Zaporizsját érte támadás. Volodymyr Zelenszky szerint az oroszok észak-koreai KN-23-as ballisztikus rakétákat, Sirkon rakétákat és irányított bombákat is bevetettek. Az állításokat nem minden esetben sikerült függetlenül ellenőrizni. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Pádár Nikoletta Abraham Minna Késejajna Ugrai Panna összetételű 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmes lett a Párizsi Európa Bajnokság medence és úszó versenyeinek nyitónapján. Az új téglamezei stadionban ma 20 óra 15 perctől játsszák a Slovan Mielbi visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körében. A svédországi első meccset a pozsonyiak nyerték 2-1-re.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Recsianská és a Jarosová utca kereszteződésében egy autó elgázolt egy motorost. Egy forgalmi sávot lezártak, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. A D1-es autópályán Vaderadi után Szenc irányába a 36-os kilométernél két autó ütközött. Csak egy sáv járható, a menetidő növekedés körülbelül 20 perc. Kúta után Nemesócsa irányába három autó ütközött. Az érintett utcakasz mindkét irányban járhatatlan, ezért lehetőség szerint kerüljék el a helyszínt. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Ahogy ígértem, ebben az órában az oktatás kerül fókuszba. Még tart a nyári szünet, de közben már közeledik az új tanév, és az elmúlt hónapokban több olyan változás is történt, amely a szlovákiai magyar iskolák mindennapjait is érintheti. Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktasd szerkesztőjével és műsorvezetőjével azt nézzük meg, hogy mi változott, illetve mi változik a szlovák és a szlovákiai magyar oktatásban. Mi az, amivel a pedagógusok, a diákok és a szülők a gyakorlatban is találkozhatnak majd. Nem csak szabályokról és változásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit jelentenek ezek valójában az iskola mindennapjaiban. Tartsanak velünk, ez itt még mindig a Nappali.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Augusztus 5-én a várakozásoknak megfelelően belecsapódott a Hold felszínébe a SpaceX egyik űrrakétája. Az eszköz reggel 8 óra 35-kor érte el az égitest felszínét, amelybe mintegy 8748 km/órás sebességgel csapódott be. Egy koreai holdműhold pedig megosztotta az első képeket az esemény utóhatásairól. A fotókat a koreai űrkutatási hivatal osztotta meg a közösségi médiában. A dél-koreai Danuri műhold által készített fotósorozat egy apró, megfeketedett krátert mutat azon a helyen, ahol a Falcon 9 becsapódása történt a hold felszínébe. A baleset az Einstein kráter közelében történt, a hold északnyugati végén. Mivel ez a régió a hold megvilágított oldalán feküdt a becsapódás idején, a becsapódás utáni kezdeti fellángolás nem volt látható a földről. Az újonnan felfedezett kráterről még nem tettek közzé méréseket, de valószínűleg a következő napokban érkeznek meg az első, részletesebb információk, ahogy más holdjárók, például a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája és földi obszervatóriumok is lehetőséget kapnak a becsapódás helyszínének vizsgálatára. A Google asszisztens napjai már egy ideje meg vannak számlálva, a tech cég ugyanis tavaly bejelentette, hogy nyugdíjazza a modern, mesterséges intelligencián alapuló asszisztensének elődjét. Sokáig nem lehetett tudni a pontos dátumot, azonban most egy a felhasználóknak kiküldött e-mailben a Google megerősítette, hogy az Android eszközökön futó asszisztens szeptember 4-én végleg leáll. Az eredeti terv az volt, hogy a Google asszisztens 2025 végén nyugdíjazzák, de a szolgáltatás kapott egy rövid haladékot, amíg a Google megerősítette az utódként szolgáló Gemini egyes részeit. Most, hogy ez megtörtént, hivatalossá tették a szeptemberi leállást, ám jelezték, a folyamat akár több hetet is igénybe vehet. Jó hír, hogy a Google okos otthoni eszközeinek nagy része már átállt a Gemini rendszerre. Franciaországban jövő 2-től csak előzetes hozzájárulás után lehet megkeresni a fogyasztókat telefonon egy új fogyasztóvédelmi törvény alapján. Az európai szinten meglehetősen ritka szabályozás célja a kéretlen reklámhívások visszaszorítása és a fogyasztók védelme a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A tavaly elfogadott jogszabály értelmében a vállalkozások csak akkor kereshetik telefonon a fogyasztókat, kereskedelmi ajánlatokkal, ha ehhez ők előzetesen hozzájárultak. Az erről szóló nyilatkozat pedig bármikor visszavonható, csak úgy, mintha egy hírlevélről akarnánk leiratkozni. Franciaországban eddig a fogyasztók egy állami tiltólistán regisztrálhatták a telefonszámukat, ha nem akartak reklámhívásokat fogadni. A most életbe lépő törvény megsértése komoly szankciókkal fog járni, ugyanis magánszemélyekre hívásonként legalább 75 ezer euró, vállalatokra pedig 375 ezer euróig terjedő bírság is kiszabható lesz.

0: Még azt mondhatjuk, hogy javában tart a nyári szünet, de közben pedig már közeledik az új tanév, és az elmúlt időszakban több olyan változás is történt, amely a szlovákiai magyar iskolák mindennapjait is érintheti és érinteni is fogja. Gazsik Viktóriával, a Jó Szóval Oktas szerkesztőjével és műsorvezetőjével fogunk beszélgetni most az elkövetkező percekben arról, hogy mi változott, illetve mi változik majd az oktatásban, és mi az, amivel a pedagógusok, a diákok és a szülők a gyakorlatban is találkozhatnak majd. Szia Viki, nagy szeretettel köszöntelek a Nappaliban!
1: Szia Maja, üdvözlöm a hallgatókat is ezúttal.
0: Jó Szóval Oktasd. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy ez is a kiinduló pontunk, és a beszélgetésünknek is nagy részét kiteszi majd. Mi az, ami téged foglalkoztatott a műsorodban az elmúlt időszakban a reform kapcsán? Mert hogy azért is te ülsz itt most velem szemben, mert olyan sokat foglalkoztál a témával, hogy szerintem szülőknek, pedagógusoknak is tudsz egy átfogó képet arról adni, hogy mi is vár majd ránk.
1: Azzal kezdeném, vagy hát azzal a megjegyzéssel kezdeném, hogy azért a rendkedvért el kell mondani, hogy én nem vagyok oktatási szakértő, hanem csak a témában egy kicsit tájékozottabb azáltal, hogy a Jó Szóval Oktasdot szerkesztem. Igazából ez egy jó felütés a kurikuláris reformhoz, amely szeptembertől országszerte minden iskolában kötelezővé válik, hiszen valahol azok között az alap kiinduló pontok között, amelyek a reform kiinduló pontját képezik, valahol ez a Jó Szóval Oktasd elmélet is visszatér, tehát egy kicsit József Attilához is visszatekintünk, ugye az egész idézet úgy szólna, hogy Jó Szóval Oktasd, játszani is engedd, és igazából a játék is, ez az odafigyelés a diákokra, ez az, ami visszatér az oktatási rendszerbe, ami meg az elmúlt időszakot illeti. Én igazából ott kezdeném, hogy most szeptemberben az alapiskoláink kerülnek fókuszba, és ennek ellenére viszont ott az óvodák esetében már lezárult egy reform folyamat, itt a 2016-os évet említhetjük, hiszen például a nevelési programok, amelyek meghatározzák, hogy mit kellene az óvodás év végére, tehát a három kötelező óvodai év, ugye ez a három kötelező, ez csak 2028-tól vár majd ránk, és 2021-től lett kötelező az egy év, és ezáltal került be egy állami nevelési program az óvodáknak az életébe, és ez a nevelési program az óvodáknál ugyanazokra az alapokra épül, amely tovább vivődik az alapiskolákba. Tehát itt már van egymásra épültség is, és ahogy majd a reform előre halad a ciklusokon túl, ugyebár ez az egyik legnagyobb változás, hogy a most érvényben levő egy 4-5-9-es felosztás helyett egy három ciklusos megoldás lép életbe, azaz egy 3-4-5-6-9.
0: Ez mit jelent pontosan?
1: Ez például problémát jelenthet a kisiskolák esetében, ahol egy 4-es oktatás jelenik meg. Ott ugye szervezési gondok merülhetnek föl. Jelenleg azokat az információkat tudjuk az iskola fenntartóktól, igazgatóktól, hogy többségük amellett dönt, hogyha a lehetőségeik megengedik, mert itt ugye a szakemberek, tanárok hiánya is felmerül, hogy kitartanak a két ciklus mellett, tehát magukra vállalják az ötödiket is. Ezáltal mondjuk a teljes működtetésű iskoláknál, majd lehet egy visszaesés a diákok létszámait illetően itt az 5-6-nak a környékén. Igen.
0: Mi az, ami ténylegesen életbe lép most szeptembertől, ami mondjuk már akár a kiselsősöket érinti, vagy kiket érinti legelső körben a változás?
1: Azokkal a szakemberekkel, akikkel beszéltem, illetve iskolákkal. Én júniusban jártam a Komáromi Munka utcai alapiskolában, például, ahol már második éve tanítanak az új tanterv szerint, vagy hát a kurikuláris reform értelmében. És itt például azt jelezték, hogy ők azt érzik, hogy az egy hármas szinten olyan nagy változások nincsenek, ahhoz képest, ahogy ők az elmúlt 10 évben tanítottak. A legnagyobb változás majd a 4-5-ben fog megmutatkozni, ahol majd tömbösödnek az órák, olyan értelemben, hogy például a természettudományos tantárgyak, tehát például a kémia, biológia és a fizika, azok egy tömbként tanítódhatnak. Viszont itt kell megjegyezni azt, hogy a kurrikuláris reform autonómiát és egy szabadságot ad a tanárnak, tehát minden iskola saját maga dolgozza ki az individuális nevelési programját, tehát azt, hogy milyen tantárgyak, milyen órák, milyen megnevezéssel jelennek meg, megtarthatják különálló szegmensként a biológiát, kémiát, fizikát úgy, ahogy volt, vagy oktathatják ember és természet név alatt egy tömbösített óraként.
0: Tehát, ha jól értem, csak hogy közbeékeljek, hogyha valaki úgy szeretné a reformot a gyakorlatban alkalmazni, akkor igazából nem alkalmazza. Tehát, hogy marad az eddigieknél, ugye, hogyha jól
1: igen,
0: értem.
1: Igen. De magában az óra töltetben igazából a témák és az, amit tanulnak, tehát az olvasás, számolás, írás, és ahogy megismerik a természeti világ jelenségeit, vagy a társadalmi jelenségeket az ember és társadalom órán, amit szintén így neveznek, és ezeknek a tantárgyköröknek úgymond ez a neve az óvodás programban is megvolt, ahogy azt már korábban említettem, tehát itt jön az egymásra épültség, és igazából a megközelítésben is jön egy változás, tehát hogy tudatosították a törvényhozók és a törvény alakítók azt, hogy a mostani generációkra nem lehet úgy építeni, hogy majd 20 évenként változnak a generációk, mert a 2000 után születetteknél az a tendencia alakul ki, hogy 7 évente már más igényei vannak a gyerekeknek, és erre igyekeznek reagálni. Itt ugye gyakran hozzák fel a rövid koncentrációs időt, de éppen ezért a 21. század igényeire reagálva például a természettudományi tantárgyaknál a kísérletezés, a saját élmény és tapasztalaton alapuló megismerés kerül előtérbe. Például még tavaly nyáron beszélgettem arról, hogy a fizika oktatás hogy változik meg, és itt például jön elő az, hogy nem a könyvekben nézik meg a példákat, hanem minden órán igazából magában a kísérletben értik meg azt, hogy mi történik. És ha a saját tapasztalataimra gondolok vissza, idén van nagyjából, nem nagyjából, kerekperec 20 éve, hogy én például elsős voltam, ahhoz képest én látom ezt a különbséget, és bennekem is vannak emlékeim, de nem tudom, nyári viharok esetén gyakran felidézem a Faraday kalitkát például, de hogy ezen túl olyanokra kell gondolni, hogy nem beszéljük át, hogy ez a test tömegétől és anyagától függően, hogy fog lemerülni a vízbe, hogyha vízre helyezem, hanem oda helyezem és megnézem, mi történik. Ezt a példát lehetne itt felhozni.
0: Tehát, hogy az a reform által bevezetett új rendszer szerint, tehát hangsúlyt kap az is, hogy mondjuk például minél több érzéket vonjunk be az oktatásba, tehát ne csak tankönyvből kelljen a gyereknek megtanulni, hanem az órán igenis lehessen megnézni. Hogyha mondjuk reformtól eltekintünk, nem tudom, hogy ki mindenkivel sikerült akár erről beszélgetned a Jó Szóval Oktasdban, hogy mennyire függött például a reform nélkül is ez a pedagógus kreativitásától, vagy idejétől, hogy mondjuk egy kísérletet is bevigyen az órán. Most nem tudom, szegény fizika-kémia órát rángattuk így elő, de hogy talán ezeknél a tárgyaknál ugye tényleg nagyon fontos a szemléltetés, bár ezt is meg tudjuk cáfolni, mert hogy egy matematikánál, szlovák nyelvnél bárhol ez előjöhet.
1: Hát ugye ez a 4-5-ös szinten, vagy hát a második ciklusban fog majd megmutatni, ami csak idén fog indulni azáltal, hogy 2023-ban csatlakoztak be a reformhoz, akkor indult el a kísérleti folyamat, akkor csatlakoztak be az első iskolák, tehát a reform szerinti első negyedik osztály az majd most fog elindulni. Ez egyébként 3 magyar tanítási nyelvű alapiskolát érint, a nagymagyari alapiskolát, a csákányházai alapiskolát és a Kócánmor alapiskolát Csalóküz Aranyoson. Remélem, hogy jól idéztem, igen. Rálestem a jegyzeteimre. Ezeket az iskolákat fogja érinteni, úgyhogy erről előzetesen annyira nem tudunk beszélni, hogy például ezeknél a tantárgyaknál hogy fog ez megjelenni. magával vonja természetesen azt is, hogy a pedagógusoktól ez majd mást igényel, mert eredetileg ugye ezek a szakok nem úgy épültek föl, hogy egymással együtt, hanem egymástól külön kezelték őket, esetleg az egyetemi tanárképzésben is. Úgyhogy majd ez is megjelenik, viszont ott van ugye az individuális nevelési program által ott van az, hogy külön-külön azért megjelenhetnek, tehát ez egy tömb, de attól még a tömbön belül a tantárgyak külön is szerepelhetnek, és ez is egy megoldás lehet.
0: Mi gondolsz, hogy ez mennyire tekintető egyébként természetes fejlődési folyamatnak, ami most már reformként van megnevezve, ugyanis itt említetted ugye ezt a 2016-os reformot, ami az óvodákat érintette, tehát ugye ennek láthatjuk akár most itt 10 évvel teltével a természetes folyamatát, tehát hogy ahogy ez beépül most már az alapiskolai oktatásba, vagy ez szükségszerű volt most?
1: Igen, hát itt különféle véleményekkel találkoztam, én most megpróbálok valahol középüt maradni a válaszadásnál. Igazából azok az alapiskolák, ahol például olyan a pedagógus közösség, ahol egymást motiválva tudtak reagálni az igényekre. Tehát például a Munka utcai alapiskolában, ahol jártam, azt tapasztaltam, hogy ők például természetes folyamatnak érzik ezt, mert hogy több olyan dolgot bevezettek már a mindennapokba, az iskolák mindennapjaiba, amelyeket például a reform majd előír, de ők már a reform előtt, mielőtt csatlakoztak hozzá, elkezdték ezeket befezetni, ilyenek például a reggeli körök, amelyek ugye arról szólnak, hogy a tanítás kezdete előtt a pedagógusok elbeszélgetnek a gyerekekkel, itt mindenki elmondhatja, ami épp a szívét nyomja, hogy érzi magát. Ez egy ilyen kötődési, közösségi élmény lehet a gyerekek számára, amely megadja annak a napnak a hangulatát, és például ilyen köröket ők már 2023 előtt is alkalmaztak a gyerekekkel. Úgyhogy ebből a szempontból azt kell mondani, hogy igazából több olyan iskola van, és több olyan pedagógus, tehát tényleg egyéni, és iskola és tanár függő az, hogy már ráhangolódtak-e azok számára, akik majd csak most fogják megkezdeni, és eddig elzárkóztak a lehetőségtől. Igazából a nyitottságtól függ, viszont meg kell jegyezni azt, hogy kialakult egy ilyen támogató közösség, vannak regionális pedagógus támogató központok, illetve számíthatnak a NIVAM-ra is, ez a Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet, amelynek van egy magyar kirendeltsége Komáromban, akik egyébként tovább képzéseket is tartanak a reform kapcsán a pedagógusoknak, és egymás között is természetesen tudnak kommunikálni, és akik már becsatlakoztak erre is buzdítják azokat, akikre még csak vár a változás, hogy kommunikáljanak és merjenek segítséget kérni, mert hogy ez egy közös gondolkodási folyamat, igazából mindenki még csak most kezdi, és együtt tanuljuk azt, hogy mi az, ami jó lenne és megalapozná a jövő nemzedékeknek a sorsát.
0: A Nappaliban továbbra is Gazsik Viktória kolléganőm, a Jó Szóval Oktasd műsorunk szerkesztője és műsorvezetője, akivel most megpróbálunk átfogó képet adni azzal kapcsolatban, hogy mi is vár az oktatási rendszerre szeptembertől, 2026 szeptemberétől, ha most tényleg szülőként gondolkodunk egy kicsit, és mondjuk csak annyit hallottak, hogy valami reform van készülőben, vagy valami reform lép érvénybe. Mi lesz, mi fog történni a gyerekemmel? Hogyan fordítsuk le ezt a szülők nyelvére?
1: Én elsősorban azt mondanám, hogy kell egy közös bizalom, tehát merjünk bízni abban, hogy a tanárok majd velünk együtt fognak gondolkodni, és velünk együtt tanulnak, és igazából ebben a képletben mindenki nagyon fontos, mind a gyerek, mind a szülő, mind a tanár, tehát hogyha nem bízunk egymásban, és ebben a közös gondolkodásnak a lehetőségében, akkor nem fog működni. Ez a képlet egyébként nekem akikkel beszéltem, azt mondták, hogy a szülők általában nyitottan és pozitívan fogadták azt, ami az iskolában megjelenik, és hát lehetőségem nyílt például a gyerekekkel is beszélni, és ott például azt tapasztaltam, ha csak arra gondolok vissza, hogy mi milyenek voltunk is másodikosként az én generációm, én azt éreztem, hogy hát mi biztos nem mertünk volna ilyen bátran és összeszedettem beszélni egy idegennek a mikrofonba arról, hogy mit gondolunk az iskoláról, meg hogy éljük meg meg a mindennapjainkat, és ez egy abszolút, abszolút pozitív élmény volt. Odafigyelés is volt egymás iránt, egymásra építettek, hatták a másikat beszélni, úgyhogy azt éreztem, hogy hát most nem tudom felmérni, mert ugye előtte nem találkoztam ezekkel a gyerekekkel, hogy ez a reform érdeme, vagy az iskola érdeme, vagy a tanítónéni érdeme, de azért magamban úgy könyveltem el, hogy azért ez már talán a változás szele lesz, amit ott megtapasztaltam. Úgyhogy sok aggály felmerül, amikre próbálnak építeni igazából, a kommunikáció az fontos az iskolák részéről is, és a minisztérium is ebben igyekszik, mivel egy hivatalos minisztériumi honlapról van szó, nem hiszem, hogy reklámnak fog minősülni, hanem mondjuk, hogy létezik a vzgyelávanie21.sk oldal, ez a minisztérium hivatalos oldal, ahol minden információra választ lehet kapni, meg minden kérdésre választ lehet kapni, és minden információt meg lehet találni, ami a reform kapcsán felmerül, úgyhogy eznek van egy külön füle is, ami szülőknek szól, ami pedagógusoknak, ami intézmény fenntartóknak, úgyhogy ott a gyakori kérdéseket megválaszolják, és olyanok hangzanak el, hogy akkor most tényleg nem fognak a gyerekeim tanulni az iskolában, hanem egész nap játszani fognak, és akkor itt például el lehet mondani azt, hogy igen, lehet, hogy külsőleg úgy tűnik, hogy ők játszanak, de hogy ez egy intenzív tanulási folyamat, ami játék által válik hatékonyabbá, vagy hát ezt szeretnénk elérni. Igazából a jövő eredményessége szempontjából, és hát ugye így nagyon csúnyán fog hangzani, hogy mi gyakorlati kérdésekről beszélgetünk, de akik a törvényeket írják, azok az adatokat nézik, mint például a nemzetközi felméréseket, és igazából az elmúlt 10 év nagyobb európai kurikuláris reformjai mind arra épültek, hogy hogyan lehetne eredményesebbnek lenni a nemzetközi felméréseken, és pont ezek a kompetencia alapú újragondolások, az új tantervek, tehát az olyan készségekre való építés, mint a kommunikáció, a probléma megoldás, a csapatmunka, tehát hogyha ezekre építettek, azok azt érték el, hogy végül is az élmezőnyét képezik ezeknek a nemzetközi felméréseknek, úgyhogy a kurikuláris reformnak is ez lenne a célja, hogy majd ebben fog megmutatkozni, amit most még nem tudunk megmondani.
2: Ugye a tanításra kitér a reform. A tanulásra kitér-e, és hogyan tér ki, hogy a gyerekek hogyan fognak tanulni, vagy ugye például itt volt ez a gyakori kérdés, hogy nem fog a gyerekem tanulni, és hogyan válaszoljuk akkor ezt meg úgy, hogy hogyan változik meg a tanulás módszere? Lesznek-e didaktikai eszközök, módszerek, amik például segíteni fogják magát a tanulást?
1: Hát azáltal, hogy nem az ismeretanyag bemagolására, vagy ilyenfajta mennyiségre, tehát a minőségre helyeződik a hangsúly, majd magával vonja azt is, hogy igazából lesznek olyan dolgok, amiket tényleg csak az osztályteremben, csak abban a közösségben tud majd megtanulni a gyerek. Ugye itt például a együttműködés, a csapatmunka, amit már előbb felhoztam, ezt például otthon nem fogja tudni a szülővel oly módon gyakorolni, mint egy nagyobb közösségben, ezt például el kell fogadni, de talán ez egészen természetes és alapvető, ami ellen annyira nem tudunk felháborodni. És hát, ha végignézzük, igazából a szüleik is végül is a mai munkahelyek legtöbbjén ezekre a készségekre építenek, tehát hogy itt is van egyfajta kapcsolat, azt mondhatjuk. Szóval, hogy az otthoni tanulás például abból kevesebb lehet, ezt magával vonhatja, mert hogy nem tudom, verseket nem fogunk annyira memorizálni példának okáért, ez helyett például az irodalom tanításban az olvasóvá nevelésre helyeződik át a hangsúly, vagy hát ez is egy külön blokk, a nyelv és kommunikáció, amiben nem annyira külön-külön kell elképzelni például a nyelvtant, a helyes írást és az irodalmat, hanem egy, hát úgy, hogy egészében gondolkodjunk a nyelvről, mint olyanról, amihez hozzátartoznak az írott szövegek, a beszélt szövegek, a hétköznapi kommunikáció, hogy felteszek valakinek egy kérdést, vagy hogyan kezelem a különféle beszédhelyzeteket a hétköznapokban, tegezés, magázás, stb. Csak a néhány példát felhozzunk.
2: Van-e egyébként olyan specifikum, ami kifejezetten a szlovákiai magyar iskolákra érvényes, ha majd például akár a nyelvoktatást behozzuk?
1: Igen, pont, ugyebár a követelményeket az új tanterv az nem egy-egy év tanév végére határozza meg, hanem a ciklusoknak a végére, és például pont a nyelv és kommunikációnál jelenik meg olyasmi, hogy például a kétnyelvűségi helyzetnek a kezelése is az előírások, vagy hát a követelmények között majd megjelenik, és pont ezáltal kerül például bele, ez most egy kicsit szakmaibb válasz lesz, nem annyira gyakorlati, de például a 245-ös oktatási alaptörvénybe pont a kurikuláris reform által kerül bele alpontként az, hogy a nemzetiségi oktatásban a kisebbségi diákoknak joga van ahhoz, hogy a kommunikációs kompetenciákat az anyanyelvükön ugyanolyan szinten elsajátíthassák, mint az államnyelvi szinten. Igen, az államnyelvem.
2: És ehhez hogy kapcsolódik be az, hogy az államnyelvet viszont hogyan fogják oktatni? Tehát, hogy erre például kitér, vagy tudhatunk-e erről bármit, vagy esetleg az elmúlt időszak tapasztalatai mit mondanak, akikkel beszélgettél?
1: Ez, hogy az államnyelv az egy nagy mumus Szlovákiában, és az államnyelvnek az oktatásra igazából az elmúlt 15-20 évben többször is leültek a szakemberek, csoportokat alakítottak, és arról beszélgettek, hogy akkor tehát hogy kellene oktatni ezt a nyelvet, azon túl, hogy mindenki belátja, hogy a jelenlegi módok, illetve ahogy az felépült és kialakult a 90-es évek után, az nem feltétlen működik. Ennek ellenére egy gyakorlatba bevezetett konszenzus nem alakult ki. Egyébként például pont a múlt évben zajlott a nyitrai közép-európai tanulmányok karának egy közös projektje az Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályával, ahol azt mérték föl, hogy a elsősök, másodikosok, tehát az alsó fokosok, akik pont, hogy bekerülnek az iskolákba, és elkezdik tanulni az államnyelvet, ők például hogy viszonyulnak ahhoz, hogy ők most ezt a szlovák nyelvet tanulják. Ilyen méréseket a korábbi években nem végeztek. Olyan nem történt, hogy kimentek a kisdiákokhoz, akiket tényleg közvetlenül érint, és azt mérték föl, hogy nekik milyenek hogy viszonyulnak ehhez. Ennek a kutatásnak az eredményét már lezárta egy zárókonferencia. Ha minden igaz, akkor ezzel a témával majd fogunk a jövőben foglalkozni.
2: Hát ez majd a jó szóval oktatban majd.
1: Igen, és ezt le fogjuk fedni. Úgyhogy egyelőre még nem tudom megválaszolni a kérdést, nem, nincsenek hozzá kellő információim.
2: És ha már ugye jó szóval oktatás, az mennyire lesz szerinted része a reformnak, vagy mi az, amit hallottál azoktól, akikkel beszélgettél az elmúlt időszakban? Hogy mi az, amire igazán hang, hogyha így, hogy megpróbáljuk így összefoglalni magát az egész reformot, akkor több részre lehet bontani, vagy van egy nagy célja, amit szeretnének ezzel a reformmal elérni?
1: Hát a nagy cél az, hogy a gyerekeket tanítsuk, és ne a tantárgyat, vagy hát 2023-ban ez volt az egyik ilyen mottója az akkori szaktárcának, és igazából erre épül minden más, amit hozzátehetünk ilyen szép szavakkal, tehát amit már felhoztunk, azokat a készségeket, amiknek hasznát vehetik tényleg a mai korban, és mindezáltal egy olyan formában, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, mert például a nyelv és kommunikációnál nem az alapiskolában, de például az óvodákban a nevelési program kihangsúlyozta, hogy amíg a beszédkedv nincs megalapozódva, addig nem beszélhetünk arról, hogy fonetikai készségeket fejleszünk, meg kiejtést gyakoroljunk, amíg nincs meg a gyerekben az, hogy ja, én nagyon szeretnék erről a témáról beszélni, mert olyan jó veletek beszélgetni róla. Tehát meg kell teremteni ezt a biztonságos környezetet, ahol a gyerek azt érzi, hogy ő beszélhet arról, amiről igazán szeretne.
2: Tehát, hogy ez egy nagyon összetett téma, és korán sem olyan egyszerű, mint ahogy ezt lehet, hogy kívülállóként gondoljuk. Ha egy kicsit nemzetközi vizekre vezünk, van-e olyan külföldi minta, példa, ami szerinted kifejezik?

0: körülindult, megtettük nagyjából, velünk egyidejűleg indulnak, ami mondjuk a minták között nincs, de érdekes az az, hogy például Romániában is nagyjából velünk egyidejűleg indultak el egy ilyen kurikuláris reformmal, ott viszont sajnos a politikai helyzet az folyamatosan befolyásolja ennek a elindulását is, és bevezetését, nem például azzal, ahogy nálunk, hogy több cikluson már átmentünk, és folytatódik ennek a reformnak a gondolata. Amit ezekről a egyes reformokról megjegyezhetünk, hogy mindegyik igazából a kompetencia alapú oktatásra helyezi a hangsúlyt, és megadja a szabadságot a pedagógusoknak és az iskoláknak, hogy ők alakítsák ki azt, hogy mi történik az osztályteremben. Ennek ellenére, hogy a célok azok azonosak, viszont az, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy hét hogy néz ki, az az, ami különböző. És mindegyik ország igazából maga szem előtt tartja az OECD-nek a javaslatait, ami folyamatosan monitorozza az oktatás alakulását Európa szerte.
1: Nem tudom, arról mennyire van információnk, hogy hol helyezkedünk el Európa szinten, az akár az oktatás minőségében, vagy mennyire vagyunk messze az átlagtól.
0: Hát jelenlegi adatokat nem tudok mondani.
1: De hogy nem olyan rossz
0: adatunk, a helyzet. Egy adatunk van, amit tudok idézni az oktatással kapcsolatban, az az volt például, hát a szegregáció kapcsán volt egy egészen csúnya adatunk a tavalyi vége felé, azzal kapcsolatban, hogy nálunk a legrosszabb helyzet abban a tekintetben, hogy a hova születés meghatározza azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen oktatási intézményekbe kerülünk bele, és azokat milyen szinten végezzük el, tehát ez ugye az iskola elhagyásra is hatással van. Ha minden igaz, akkor a reform ezeket is szem előtt tartja. Erre is megoldást kínálhat, tehát szem előtt van tartva az inkluzió és a szegregációs helyzetnek a javítása, de mindezt majd a jövőben fogjuk megtudni, hogy alakul, és hát ugye majd a mérések is. Illetve hát az idei PISA felméréseket szeptemberben fogják például bemutatni, úgyhogy majd megtudjuk, hogy már esetleg valami előrelépés történt-e.
1: Ugye még egy mondat erejéig kitértünk egy kicsit természetesen a nyelvekre, a humántan tárgyakra. Mi a helyzet a művészibb beállítottságú gyerekekkel? Tehát rájuk mennyire tér ki a reform? Ugye, mert egyre kevesebb volt most már, vagy egyre jobban azt hallhatjuk, hogy háttérbe szorult akár a zenei oktatás, zenei nevelés. Erről szól-e a reform erről bármit?
0: Hát ugye a tömbösítés szerint a rajz és a zene az most majd egymást erősíti, egy tömbbe kerülnek, és hát a célkitűzések ott vannak. Arról pontos információ, hogy melyik iskolában mi hogy néz ki, arról nincsenek, de igazából a kreativitásnak a fejlesztése az úgy általánosságban központi szerepet kap, úgyhogy erre való tekintettel talán mondhatjuk azt, hogy merjenek kreatívak lenni és fejleszteni magukat ott, ahol tudják.
1: Egy nagyon intenzív időszakod volt, ami ugye felöleltett az egész reformot a Jó Szóval Oktasd műsorodban. Nem tudom, mennyire lehet így egy képet festeni, hogy egyébként, ha az összes adást vesszük, az összes megszólalót, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, akkor pozitívan értékelik a reformot, vagy te is pozitívan értékeled, vagy azért hagy némi kivetni valót maga
0: után? Hát az, ami az osztályteremben történik, ami a tényleges eredménye, és hát voltak ilyen visszajelzések, hogy igen, hiába van ott minden teher, ami az adminisztrációt magával vonja a pedagógusok és az igazgatók számára, vagy a továbbképzések, ennek ellenére, amikor a nap végén rád mosolyog a gyermek, az mégiscsak majd kárpótol érte, úgyhogy azt a részét, ami a tanteremben történik, azt eddig azzal találkoztam, hogy pozitívan értékelik, a negatívumok pedig a háttérben húzódnak meg, bár azt ígérték az elején, hogy ez majd nem az a reform lesz, ami a papírokon fog majd megmutatkozni, most mégis úgy néz ki, hogy azért az adminisztrációs teher az nem lett kisebb, sőt, lehet, hogy nagyobb.
1: A folytatást pedig majd figyelemmel kísérjük, és szerintem te is fogsz majd vele foglalkozni a Jó Szóval Oktasd című műsorodban.

Gazsik Viktória kolléganőmmel beszélgettem. És közben Vasi és Olivia két kézzel integet onnan a másik stúdióhelyiségből, ugyanis ennyi fért majd délelőtti magazinműsorunkba. Köszönöm, hogy velünk töltötték itt a délelőtöt a nappaliban. Ahogy említettem is, a hangmérnöki pultnál ma Vasi és Olivia foglalt helyet, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja volt. További szép napot, a legközelebbi viszonthallásra!

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminisztérium 2 radart azonnal eltávolított a tesztelésből, áll 132 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. Újra 2 turbina működik a Paksi atomerőműben. Az EU, Meta és TikTok közös csatornán lép fel a Ceutával kapcsolatos álhírek ellen. Folytatódik a kánikula. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. A szlovák belügyminisztérium felszólította a beszállítót, hogy haladéktalanul szerelje le azt a 2 radarberendezést, amelyeket közúti tesztelésre helyeztek üzembe. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem sikerült kellőképpen igazolni az eszközök és fontos alkatrészeik származását. A minisztérium ezért a Nemzetbiztonsági Hivatalt is felkérte a berendezések biztonsági vizsgálatára. A radarokat tesztüzemben használták, adataik alapján nem szabtak ki bírságot, és a minisztérium szerint adatvédelmi incidensre sem utal bizonyíték. A berendezéseket biztosító Szóitron közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és saját vizsgálata alapján komoly gyanú merült fel, hogy az eszközök valódi származása eltér a behozatal során megadott eredettől. A szlovák főügyészség átfogóan megvizsgálja a belügyminisztérium által beszerzett vitatott közúti radarok ügyét, jelentette be Mároz Zsilinka főügyész. A vizsgálat a beszerzés büntetőjogi szempontból releváns körülményeire is kiterjed. Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint felmerült a gyanú, hogy orosz gyártmányú kamerákat telepíthettek a szlovák utakra. A belügyminisztérium és a berendezéseket szállító Szóitron ezt korábban tagadta. A minisztérium hétfőn 2 tesztelés alatt álló radar azonnali eltávolítását kérte, mert a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nem volt megfelelően igazolható az eszközök és fontos alkatrészeik származása. Ivan Novotný szlovák diplomata szerint brutális és leplezetlen politikai beavatkozás történt, amikor elutasították házasságának anyakönyvi bejegyzését. Novotný szerint kérelmüket a megfelelő anyakönyvi hivatalnál nyújtották be, ennek ellenére nem az illetékes hivatal döntött az ügyben. A diplomata bírált a Matúsú Tajestok belügyminisztert, akinek leveléből értesültek a kérelem elutasításáról. Novotný szerint a döntés jogilag megalapozatlan, és ha az ügyben az illetékes anyakönyvi szerv járt volna el, annak a hatályos jogot kellett volna alkalmaznia. A diplomata azt is kifogásolja, hogy hónapokig vártak arra, hogy a hatóságok egyáltalán kapcsolatba lépjenek velük. František Imrece, a pénzügyi igazgatóság volt vezetője, megtagadta a válaszadást a bíróságon az ellene folyó korrupciós ügyben. A vádat tagadja, és azt mondta, csalódott az ügyészségben, amely korábban több eljárásban is együttműködő tanúként számított rá. A bíróság ennek ellenére engedélyezte a korábbi vallomásainak felolvasását. Újra működik a magyarországi Paksi atomerőmű második blokkjának turbinája, így ismét 2 turbina termel áramot. A helyreállítást a Duna vízszintjének emelkedése tette lehetővé. A 4 egyenként 500 megawattos blokk az ország villamos energiatermelésének mintegy felét biztosítja. Az Európai Unió, a Meta és a TikTok közös információs csatornát hoz létre a Ceutával kapcsolatos dezinformációk gyorsabb kiszűrésére. A spanyol exklávéba nemrég mintegy 80 ezer migráns érkezett rövid idő alatt Marokkó felül, amit a közösségi oldalakon terjedő megtévesztő információk is elősegíthettek. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság, a közösségi platformok és a tényellenőrző szervezetek gyorsan jelezzék a gyanús tartalmakat. Azokat ezt követően megvizsgálják és szükség esetén eltávolítják. A következő egyeztetést a hétvégére tervezik. Ukrajna az ENSZ-ben azzal vádolta Oroszországot, hogy rendszeresen kínozza a fogságban tartott ukrán hadifoglyokat és civileket. Kijev szerint a foglyokat elszigetelték, bántalmazták, áramütéseket alkalmaztak velük szemben és szexuális erőszak is történt. Oroszország visszautasította a vádokat és dezinformációs kampánynak nevezte az ukrán beszámolókat. Egy ukrán katona, aki állítása szerint 1183 napot töltött orosz fogságban, arról számolt be, hogy rendszeresen verték és kínozták. Ukrajna több mint 300 fogvatartási helyet azonosított Oroszországban és az oroszok által megszállt ukrán területeken. Legalább 9 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban. A legsúlyosabban Kijevet és Zaporizsját érte támadás. Volodymyr Zelenszky szerint az oroszok észak-koreai KN-23-as ballisztikus rakétákat, Sirkon rakétákat és irányított bombákat is bevetettek. Az állításokat nem minden esetben sikerült függetlenül ellenőrizni. Legalább 132-re emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,4-es erősségű földmozgás Nyugat-Kolumbiában, San José del Palmar közelében történt mintegy 107 kilométeres mélységben. Több száz épület megrongálódott, és vannak, akik továbbra is a romok alatt rekedtek. Kolumbia országos katasztrófa helyzetet hirdetett. Az Egyesült Államok 15,5 millió dolláros segélyt ajánlott fel, az Európai Unió pedig a Copernicus műholdas rendszerét mozgósította a mentési munkálatok támogatására. A földrengést Ecuadorban és Panamában is érezték. Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének a gázai övezetre vonatkozó béketerve továbbra is érvényben van, és folytatódnak az egyeztetések Izraellel, közölte a Reuters-el a béketanács egyik tisztviselője. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elutasította az izraeli csapatok kivonását a palesztin területről a Hamász lefegyverzése előtt. A terv szerint az izraeli erők fokozatosan kivonulnának, a Hamászt lefegyvereznék, a biztonságot pedig nemzetközi stabilizációs erők és egy új palesztin rendőrség biztosítaná. A tárgyalások azonban továbbra is akadályokba ütköznek, elsősorban az egyes lépések időzítése miatt. Donald Trump amerikai elnök a júliusi ankarai NATO csúcs után a Fehérház által kommunikáltól eltérően nem a hivatalos elnöki különgéppel, hanem egy kisebb katonai repülőgéppel utazott Nagy-Britanniába, írta a Washington Post. A Boeing C-32A géppel történt titkos út hátterében az amerikai sajtó szerint biztonsági megfontolások állhattak, többek között egy esetleges iráni merénylet veszélye. Trump korábban azzal indokolta a régebbi Air Force One használatát, hogy az amerikai katonák megtekinthessék az új, Katar által adományozott Boeing 747-est. A kisebb gép néhány perccel a hivatalos elnöki gép előtt érkezett meg Nagy-Britanniába. Donald Trump amerikai elnök szerint hatalmas hiba lenne, ha a FIFA akárcsak fontolóra is venné Gianni Infantino elnök leváltását. Trump fantasztikus vezetőnek nevezte Infantinót, és úgy véli, nélküle nem rendeznének többé ilyen sikeres és jövedelmező világbajnokságokat. Infantino korábban FIFA békedíjat adott Trumpnak. A török parlament nagy többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely feltételes amnestiát biztosíthat a kurd munkáspárt, vagyis a PKK egyes tagjainak. A jogszabály csak akkor léphet hatályba, ha a török hatóságok megerősítik, hogy a PKK teljesen letette a fegyvert. A törvény több ezer ember számára teheti lehetővé a visszatérést a civil életbe, bizonyos bűncselekmények esetében pedig felfüggeszthetik a büntető eljárásokat és a büntetések végrehajtását. Az intézkedés nem vonatkozik többek között a szándékos emberölésért elítéltekre. A PKK alapítója Abdullah Öcalan továbbra is börtönben marad. A lépést Ankara a több évtizedes konfliktus lezárása felé vezető fontos törvényhozási intézkedésként kezeli. Autójába rejtett bomba végzett a kelet-líbiai titkos szolgálat vezetőjével. A Reuters forrásai szerint Favzi Mansouri dandártábornok életét vesztette a támadásban, amelynek elkövetőjét egyelőre nem azonosították. Líbia 2011 óta instabil, 2014 óta pedig rivális politikai és katonai erők között megosztott ország. A keleti és déli területek jelentős részét Khalifa Haftar erői ellenőrzik, míg a nemzetközileg elismert kormány Tripoliban az ország nyugati részén működik.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A Pádár Nikolett Ábrahám Minna Kései Ajna Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet szerzett a Párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján, a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság első versenynapján, Halász Bence és Szabados Ármin kalapácsvetésben, Urbán Zita pedig 3000 méter akadályon, bejutott a ma esti, illetve a csütörtöki döntőbe. A Slovan ma 20-15-kor a Mielbit fogadja a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtezőkörének visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a svédországi első meccset a pozsonyiak hátrányból fordítva 2-1-re megnyerték. Már a harmadik forduló után menesztették Juraj Jarábeket, az élvonalban újonc besztercebányai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A pont nélkül sereghajtó Duklát a továbbiakban Daniel Valach irányítja. Elkezdte a nyári alapozást a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat. Michal Madzin vezetőedző bízik abban, hogy tanítványai a tavalyihoz hasonlóan most is kiharcolják a bajnokok ligája csoportkörbe jutást.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a kánikula Szlovákiában. Egyes déli járásokban akár 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet, több térségben pedig 33 fok körüli maximumokra számíthatnak. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első és másodfokú hőségriasztást adott ki, ezért a déli órákban érdemes kerülni a tűzőnapot és fokozottan figyelni a megfelelő folyadék bevitelre.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán a Lanfranconi híd előtt Malacka felől Pozsony irányába mintegy 25 perces a menetidő növekedés. Az R7-esen a D4-es lehajtójánál egy műszaki hibás autó miatt fokozott óvatosságra kérik a sofőröket. A D1-esen Voderadi után Pozsony felé a 41-es kilométernél egy lerobbant autó részben elfoglalja a bal sávot. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ma választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. Az Etna kitörése miatt szünetel a légi közlekedés Katániában. A déli járásokban továbbra is hőségriasztás van érvényben, a hőmérséklet a 35 fokot is meghaladhatja. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Ma választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés, az egyetlen jelölt Baka András, akit a Tisza frakció mind a 140 képviselője támogat. Az első fordulóban a megválasztásához kétharmados többség, vagyis 133 szavazat szükséges. Az új államfő azonban nem azonnal lép hivatalba, a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon kezdheti meg megbízatását, miután letette hivatali esküjét a parlament előtt. A választás eredményét még ma kihirdetik, Baka András legkorábban augusztus 19-én léphet hivatalba. Az ügyészség is vizsgálja a belügyminisztérium vitatott közlekedési radarkameráinak beszerzését, közölte Maros Zsilinka főügyész a közösségi hálón. Matyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca tiszteletben tartja az ügyészség eljárását és teljes körű együttműködést biztosít számára. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia múlt szerdán állította, hogy a belügyminisztérium vélhetően orosz gyártmányú közlekedési kamerákat telepít a szlovákiai utakra. A Progresszív Szlovákia szerint ez komoly biztonsági kockázatot jelent, a mozgalom a kamerák beszerzésének körülményeit is kérdésesnek tartja. Új, modern, 3D-s radarral bővült a szlovák fegyveres erők légierejének második dandárja. A berendezés akár 350 kilométeres távolságban és 30 kilométeres magasságban is képes érzékelni a légi célpontokat, és takarékos üzemmódból egy percen belül működésbe állítható. A radar a kis visszaverő felületű célpontokat is észleli, valamint információkat szolgáltat a felhőzetről és a kedvezőtlen időjárási körülményekről. A hadsereg szerint az új rendszer gyorsabb észlelést és több időt biztosít a légi támadásokra való reagálásra. A szicíliai Catania repülőterén ma felfüggesztették az összes érkező és induló járatot az Etna kitörése és a vulkáni hamu miatt. A légtér két szektorát is lezárták, és a jelenlegi információk szerint holnap reggel 6 óráig nem lehet leszállni vagy felszállni a reptéren. Egyes járatokat Palermóba irányítottak át. A szlovák külügyminisztérium arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságnál, és számítsanak késésekre, járattörlésekre vagy átirányításokra. Vészesen alacsony az A, B, AB és nullás vércsoporthoz tartozó negatív RH faktorú vérkészítmények készlete, figyelmeztet a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat. A kórházakat egyelőre korlátozás nélkül ellátják, de a készletek további csökkenése veszélyeztetheti a folyamatos utánpótlást. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy a következő 2 hétben jelentkezzenek véradásra. Véradó az lehet, aki 18 és 60 év közötti, legalább 50 kg a testsúlya és megfelel az alapvető egészségügyi feltételeknek. A férfiak 3, a nők pedig 4 havonta adhatnak vért.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig első, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország nagy részén, a déli régiókban 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A 61-es számú elsőrendű úton Trencsén után Vágújhely felé a Melcsice-Lieszkové felé vezető leágazásnál baleset történt. A helyszínen a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad, így fennakadásra kell számítani. Torlódik a kocsisor a D2-es pozsonyi szakaszán a Lanfranconi híd előtt Malacka irányából. Sebességet mérnek a rendőrök Szaláncon a főúton mindkét irányba. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám.
2: 0800 900 800. Szabad szó, műves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullám hosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben a nemzeti áldozattudat nyomába eredünk. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az áldozattudat az nagyon sok esetben összetartó erő is. Az áldozatiság szimpátiát kelt bizonyos mértékig. Az áldozati közös tudatnak vannak előnyei is, csak a hátránya az, hogy nincs jövőképe, hanem vagy ezt a múltbéli dolgot siratja, és nem tud túllépni ezeken a dolgokon, vagy tulajdonképpen felelősséget hárít el. Történettanítási kánon tulajdonképpen igazából még egyszer az állam és az államalkotó tényezőket tartja fontosnak, és nem a társadalmat, és ezzel nagyon nehéz azonosulni, tehát hogy sokkal több helytörténet kellene, sokkal több társadalomtörténet, és még egyszer örökségi ügy. Tehát ennek a könyvnek is a fő sajátossága, hogy mit jelent az ma, hogy mi magyarok győztünk, nem tudom én, Bán révénél, Pozsonynál, kikaptunk Mohácsnál, tehát van-e még ennek a, hogy mondjam, többeszám első személynek milyen realitásai vannak, akár most magyar vonatkozásban, akár Kárpát-medencei vonatkozásban.
0: Mit tegyen a történelem tanár, ha úgy gondolja, hogy a 19. századból örökölt történelem tanítási kánon elavult, és egyre inkább akadályozza a magyar társadalom demokratizálódását? Mit tegyen, ha azt tapasztalja, hogy sok magyar ember reális helyzetértelmezés helyett a terméketlen áldozattudatba menekül? Hivatásrendi felelőssége azt csúgja, nem hallgathat. El kell mondania, hogy a történelemnek nincs vége. Ez a könyv tanári felelősségemről szól. Mondja Honderű és Homború címmel megjelent új kötetéről Jakab György történész, történelemtanár. Vele beszélgettem egyebek mellett arról, hogyan tanítható a magyar nép zivataros történelme úgy, hogy az a diákok számára ne szomorú veszteségtörténetet és traumatizált áldozattudatot jelentsen, hanem hiteles, erőt adó útra valóul szolgáljon. Emellett szó lesz arról is, mi a közös a mai élő magyarokban és az etelközből hadjáratra induló őseinkben, egy 15. században itt élt Jobbágyban, vagy éppen Mátyás királyban. A képzeletbeli vendégszékünkben Jakab György történelemtanár. Üdvözlöm!
1: Szép jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
0: Annak apropóján beszélgetünk, hogy könyvet írt Honderű és Homború a Nemzeti Áldozattudat nyomában címmel arról, hogy hogyan kéne a történelem tanítást a jelen és a jövő szolgálatába állítani, hogyan segítheti a traumák átörökítése helyett azok feldolgozását a múlt ismerete, illetve, hogy lehet-e a történelem óra a kritikai gondolkodás terepe egy olyan közegben, ahol a múlt sokszor politikai identitás harcok nyersanyaga. Szóval a cím, ahogy már jeleztem, Honderű és Homború. Tudom, hogy az a vicc, amit magyarázni kell, az már rég rossz, illetve hát nem túl szerencsés, de azért igazítson el minket kicsit a címmel kapcsolatban. Ugye a ború és a derű, ez már az akadémia jelmondatában is megtalálható. Erre kíván utalni a könyvcím?
1: Nyilván erre is, tehát Honderű címmel volt a reformkorban egy konzervatív arisztokrata újság, és én ezt nagyon szerettem, ezt a szót, és valóban a reformkor ilyen szempontból a magyar történelem nem véletlen egyik legizgalmasabb és legtermékenyebb időszaka volt, és így is kerül ugye az akadémiai elmondatába, és valóban erre is van utalás. A másik pedig, hát ugye imádom a magyar nyelvet, tehát hogy viszonyokat ábrázolt. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar történelemben vannak derűs és borús időszakok is, és itt ugye az isnek van kiemelt szerepe. Tehát eredetében valóban ez utalni is akar a reformkorra, és ezen belül az akadémiára, de másik oldalon pedig legfőképpen erre, hogy gyakorlatilag több mint 1000 év történetében nyilván nagyon sokféle történet előfordul már, és én mind a kettővel szeretnék foglalkozni, tehát nem fontosnak tartom a kiegyensúlyozottságot, nem pessimista könyvet szerettem volna írni.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Jakab György történelemtanár, oktatásfejlesztéssel foglalkozó szakember Moson-Magyaróváron született 1956-ban. A szüleim indultak nyugatra, én meg lepottyantam, jegyzi meg tréfásan. Ősei közt számon tart ruszinokat és szlovákokat is. Az újbudai József Attila gimnázium, majd az alternatív közgazdasági gimnázium történelemtanára volt. Dolgozott tananyagfejlesztőként, írt több tankönyvet is, de neveléstudományi munkáiról is ismert a szakmai közönség számára. Sokat fáradozott annak idején egy közös szlovák-magyar történelem tankönyv létrehozásán. Tagja volt annak a Mi Közép-Európánk nevet viselő nemzetközi tanári munkacsoportnak, amely a Szlovák-Magyar Történész Vegyes Bizottság tanári tagozataként alakult meg. Céljuk az volt, hogy a német-francia közös történelem tankönyvhöz hasonló produktumot hozzanak létre. A szép reményű vállalkozás, mint ismeretes, sajnos végül nem hozta meg gyümölcsét. Jakab György részese annak az együttműködésnek, amely a történelem tanárok egylete és a Napunk hírportál között jött létre, és a szlovák-magyar közös múlt tévhiteivel, mítoszaival foglalkozó projekteket valósít meg. Ahogy egy interjúban a közelmúltban utalt rá, kezdő nagypapa lett, aki éppen bűvészkedni tanul. Kedvenc mondása, szarkasztikus éllel állítja, a jövő bizonytalan, a jelen szörnyű, a múltat lehet egyedül formálni. Nos hát, ha már bűvészkedésnél tartunk, miről árulkodik, hogy errefelé ilyen sűrűn bűvészkednek a múlttal? Változnak az utcanevek, cserélődnek a szobrok, még olyan is van, hogy szoborpark. Az önkötete címlapján is a Kossuth emlékmű látható, aminek szintén elég fura a története. Szóval miért van ez? Mi ezzel kapcsolatban a meglátása?
1: Tehát egyrészt azt gondolom, még visszautalva az előző szövegre, hogy amikor ezt a bizonyos közös szlovák-magyar történelemkönyvről elkezdtünk gondolkodni, amely azonban, tehát valóban sok mindenben hasonlított a német-francia vállalkozáshoz, de azért két dologba különbözött. Egyrészt abba, hogy mi négy oldalról próbáltuk megközelíteni ezt a bizonyos közös történelmet, tehát nem csak a, ha úgy tetszik, többségi, tehát a szlovák és a magyar oldalról, hanem a szlovákiai magyarság és a magyarországi szlovákság oldaláról is. Tehát ez lenne az egyik válaszom ez ügyben, amiben különböztünk a német-franciától. A másik, hogy ott tulajdonképpen egy nagyon sajátos dolog történt, hogy az Európai Unió létrehozása érdekében félretették az ellentéteket, és valóban ez egy úgy közös vállalkozás volt, hogy Elzász Lotaringia kivételével nem volt területi és egyéb problematika. A mi esetünkben én ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy itt ezek a közép európai vállalkozások úgy néznek ki, mint amikor egy szivakodó házaspár vállásra készül, vagy már el is vált, és elkezdenek osztozkodni a közösen megszerzett javak fölött. Tehát, hogy egy egész más a kontextusa az itteni dolgoknak, de még egyszer ezt én egy nagyon izgalmas dolognak tartom, ez a bizonyos rendezni végre közös dolgainkat című dolgot, ami szerintem sokkal bonyolultabb itt ebbe a térségben, mint Nyugat-Európában.
0: És ami azt a bizonyos bűvészkedést illeti?
1: Persze, de hogy mondjam, hát itt megint az a nagy kérdés, hogy lesz elég józanság, ugyanis hát ugye a törzsi világnak a fő sajátossága az, hogy tulajdonképpen mindig kizárólagosságra törekszik. Ez is a történelemtanításnak azt gondolom, hogy a lényeges eleme, és én ebben itt nagyon markánsan különbséget tennék a történész szakma és a történelemtanítás között, mert a történelemtanításnak a lényege egy identitásképzés, hogy mit is kezdünk a közös örökséggel, tehát az egyik esetben újra és újra visszatérünk a starthelyre, ahogy ez régen a gazdálkodj okosan játékba volt, és újra kezdjük, és a saját hőseinket tekintjük kizárólagosnak, vagy azt mondjuk, hogy valamilyen formában együtt kell élni, tehát ennek a könyvnek is a fő sajátosság, hogy mit jelent az ma, hogy mi magyarok győztünk, nem tudom én, Bán révénél, Pozsonynál, kikaptunk Mohácsnál, tehát van-e még ennek a, hogy mondjam, többes szám első személynek milyen realitásai vannak, akár most magyar vonatkozásba, akár Kárpát-medencei vonatkozásba, tehát ez pedig én egy intelligencia tesztnek gondolom idézőjelbe, hogy ez a törzsi logikában mindig újra kezdünk dolgokat, vagy képesek vagyunk azt mondani, hogy az ezer évbe belefér adott esetben mindenki. Én itt könyvbe is utalok, emlékszem, a Jurta Színházban volt egy ilyen párviadal a Csurka István és a Tamás Gáspár Miklós között, hogy a Csurka István mondta, hogy hát aki nem nemzeti, az mint Ferenc József és Kumbéla örököse, Tamás Gáspár Miklós pedig ugye azt mondta, hogy hát aki csak nemzeti szemellenzővel rendelkezik, az valahol provinciális marad. Tehát A magyar történelemben igen, a Ferenc József és a Kun Bélának is valahol helye van, de ha ezt állandóan cserélgetünk, akkor tulajdonképpen nincs közös jövőképünk, hanem csak a folyamatos törzsi harcok vannak.
0: Ha már szóba került a történelemtanár szerepe, és utalt rá, hogy végül is a feladata az, és ha jól emlékszem, pontosan úgy fogalmaz, hogy annak tudatosítása, hogy voltak éppen mit jelentenek a többes szám első számú kifejezéseink, és hát hadd legyek picit provokatív, és hadd helyezkedjek a képzeletbeli diákja pozíciójába. Mit válaszolna, ha azt kérdezném, amit ön egyébként kérdésként szintén megfogalmaz a könyvében, hogy mi a közös bennem az etelközből hadjáratra induló őseinkben, illetve hát a 15. századi jobbágyban?
1: Én azt gondolom, hogy itt mindig jó lenne visszatérni a személyes szinthez. Tehát, hogyha családtörténetbe gondolkodom és örökségbe gondolkodom, akkor tulajdonképpen ezek mindig döntések, tehát ahogy az Ernst Renan megfogalmazta, hogy a nemzetiség, vagy a, már nem emlékszem mit, de hogy az egy mindenkori népszavazás, a nemzethez való tartozás, tehát hogy mit is kezdek ezzel az örökséggel ebben az esetben, hogy én ezt bevállalom, vagy nem vállalom, az egész arról szól, és azért vagyok csak büszke a etelközi őseimre, mert a későbbi őseimre, mert hogy a Svatoplukot legyőzték, és én vagyok a legjobb, és saját kisebbségi érzéseimet próbálom valamilyen formában kompenzálni. Tehát a mindenkori jelennek meg kell fogalmazni azt, hogy ezzel az örökséggel mit kezd, van-e még közös nevező ebben az esetben. Én nekem ugye családtörténetileg is izgalmas az életem, mert ugye megnéztem itt a családfánkat, és körülbelül mindenki Munkács és Királyi Helmec között született, mind az anyai, mind az apai ág. A húgom Ausztráliában él, az öcsém Kanadából nemrég jött haza. Tehát, hogy én ugyanezt gondolom arra a közösségre, amit magyarságnak nevezünk, hogy ez egy döntés kérdése, hogy ebbe a közösségbe én kit tartozom, vagy kit tekintek valóban a saját őseimnek, és vállalom azt, hogy büszke vagyok arra, sétálok a budai várba, és azt látom, hogy az én őseim milyen fantasztikus dolgokat építettek, és milyen szép környezetet teremtettek, vagy nem tudok ezzel mit kezdeni. Igazából mondom, az a nagyon nehéz dolog, hogy ez egy törzsi logikában csinálom, akkor állandóan azt fogalmazom meg, hogy ki nem tartozik ide, tehát hogy én ugye ezzel a szokásos foci hasonlattal, hogy én ezt fontosnak tartom, hogy mindenkinek legyen csapata, én fradista voltam, a pattársam Dózsás volt, de hogy van-e valami olyan közös dolog, hogy szeretjük a focit, vagy szeretjük a együttlétet, és ez megint azt gondolom, hogy egy intelligencia kérdése, és én azt gondolom, hogy én itt nagyon szeretem, az Ottlik Gézának van a iskola határon könyvnek a végén, hogy milyen furcsa, hogy a Mohácsi csata, nem tudom, 450. évfordulóját ünnepeljük, hogy a vereségeinket ünnepeljük, akkor hogy néz ez ki, és akkor az Ottlik így folytatja, hogy de hol vannak a győztesek, hol vannak a tatárbirodalom, az oszmán-török birodalom, most már mondhatjuk, hogy hol van a Szovjetunió, tehát hogy lehet, hogy a mi közösségi élményünk meg erről szól, hogy túléltünk, hogy akárhány éve itt vagyunk, és én nekem, ezt már több helyen is elmondtam, hogy egy fantasztikus élményem volt a Krím félszigeten, amikor kiderült, hogy a ottani tatárokkal találkozva, hogy ők nagyon büszkék Jakab Györgyre, hogy Európába államot alapított, és a türk rokonság közösségén keresztül, és ez nem csak egy értelmiségi tudás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy vállalás kérdése valamilyen formában, és újra azt gondolom, hogy a történelemtanárnak ennek a közös örökséggel való gazdálkodása fő feladata, hogy mi az, ami folytatható, vagy én nagyon szeretem, van egy ilyen Gauguin képcím, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk, tehát hogy ezek nem tudományos kérdések, hanem valóban, hogy néz ez ki, és én újra azt gondolom, hogy ez családtörténetileg lenne jó végig gondolni, hogy ugyanígy egy csomó családtörténeti dolgom van, amit lehet, hogy nem vállalok, már nem örülök annak, tehát, hogy egy másik ilyen mindig elmondott élményem az, hogy amikor Voronyezsbe ott álltam a Magyar Katonák Kegyetlenkedései Múzeum tárlói előtt 20 gyerekkel, az egy nagyon rossz érzés volt, és én nekem a nagyapám aktualiter Voronyezsbe partizánvadászatot folytatott, tehát, hogy nyilván szerettem a nagyapámat, de ezt nem kevésbé lelkesen vállalom, ezt az örökséget, mint mondjuk apukám csapolta, nem tudom én, lajtahansági mocsarakat. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a történelemtanárnak ilyen típusú feladata van, ez az örökség, közös örökséggel való gazdálkodás.
0: Felteszi a kérdést, hogy a tanárok hogyan mondják el a magyar nép, is idézem, zivataros történelmét úgy, hogy a számukra, mármint hogy a diákoknak ne szomorú veszteség történetet és traumatizált áldozat tudatot jelentsen, hanem hiteles, erőt adó, útravalóul szolgáljon. Na most ön ezt a dilemmát hogyan próbálta meghaladni, vagy ezt a csapdát elkerülni?
1: Hát részben az előbb említett ottlik dolog, a másik meg hát a könyv nagy része az pont arról szól, hogy attól függ, hogy mit tekintek viszonyítási alapnak. Tehát, hogyha a Szent Istváni Birodalom nagyságát, kárpát-medencei hegemóniáját és egyebek tekintem alapnak, akkor nagyon sok tekintetben ez egy valóban zuhanás történet, vagy legalábbis visszaszoruló történet, újabb és újabb traumákkal, Mohácssal, Trianonnal, és nem tudom én, egyebek. És tulajdonképpen ezt a ma is érvényben lévő történelemtanítási kánon, azt valamilyen formában abba a keretbe fogalmazza meg, hogy túlélni. Tehát a sokféle trauma az azt eredményezte, tehát újra traumatizálódott adók, hittünk a reformkorban, hogy most végre kiléphetünk, aztán világos jött, aztán megint hittük azt, hogy fölépíthető valami, aztán Trianon jött és egyebek. Tehát, hogy a traumatizáltságnak sajnos az a problémája, hogy megáll az idő, tehát valakit, nem tudom én, elüt az autó, utána ő már félelemmel fog reagálni a dolgokra, már tulajdonképpen, ugye, ahogy szokták ezt fogalmazni, mint a lemezjátszón, elakad a tű, ugyanazt a történet mondja tovább. És tulajdonképpen még egyszer ez a könyv legfőképpen azért íródott, mert én azt gondolom, hogy ez a 19. században megfogalmazott történelemtanítási kánon, ami egyszerre akarja a magyar szupremáciát és a magyar kultúrfölényt és különleges fantasztikus dolgokat elmondani, másrészt tele van kisebbségi érzéssel, tehát valahol a realitás helyett egy ilyen irreális dolog van, hogy hol legvidámabb barak vagyunk, hol nemzethalál van, tehát valahol a szélsőségek helyett, és ugye ezt a Márai Sándorval így fogalmazta meg, hogy milyen jó lenne akkorának gondolni magunkat, amekkorák reálisan vagyunk, tehát hogy ez egy bizonyos mértékig irreálissá vált, és érthető is, tehát egy angol történész, amikor ír a magyar történelmről egy könyvet, akkor annak azt a címet adja, hogy megmaradni. Tehát folyamatosan a túlélés, a félelem, a kisebbségi érzés, lesz-e Magyarország és egyebek, és én azt gondolom, hogy talán a 21. században, de ez lehet, hogy az én saját optimizmusom csak, talán most már nem csak az a fő kérdés, hogy megmaradni, leszünk, vagy lenni, vagy nem lenni, hanem a hogyan leszünk itt együtt. Állandóan torzsalkodunk egymással, és gyűlölködünk egymással is az ország határon belül, a Kárpát-medencébe, magyarok, nem magyarok, és egyebek. Tehát, hogy én azt remélem, hogy ezt arra az alapra kéne tenni, hogy Magyarország van, így is, ha akarom, egy közép-európai középhatalom, valóban nem a Kárpát-medence ura. Ez akkor lehetséges, hogyha körülbelül 40 millióan lennénk magyarok, akkor biztos, hogy erről lehetne beszélni, de egyszerűen demográfiailag irreális. Ez a Szent Istváni birodalmi mindenki magyar volt és magyar uralom, és még egyszer, tehát én ezt remélném, hogy ahogyan legyünk valamilyen formában együtt, ezen kéne közösen gondolkodni, és tulajdonképpen én nekem ugye nyilván ez a mániám, hogy mindig akkor kezdenek el történelemkönyvet írni, amikor van valami közös jövőkép, és én most egy kicsit ezt hiányolom, hogy nincs ez a közös jövőkép, hanem a politikának kiszolgáltatjuk magunkat azzal, hogy hagyjuk, hogy itt gyűlölködés történjen folyamatosan. A diákoknak pedig hát nyilván az építést lehetne mondani, és azt, hogy ez legyen egy jó közös vállalkozás, hogy itt Magyarországon mit építünk együtt. Sokféle magyarok, tehát nem homogenizálva, és nem tudom én, hanem körülbelül ilyenek, de inkább ezt kérdezzem még, mert ezt vég nélkül tudom ragozni, csak...
0: Én meg előszeretettel hallgatom a válaszát. No de, ha már beszélünk itt a kánonról, a történelemtanítási kánonról, a könyvében az mellett érvel, hogy ez már mostanra elavult, ez a 19. századból örökölt minta, és hogy akadályozza is a magyar társadalom demokratizálását, vagy demokratizálódását. Konkrétan hogyan fejti ki ezt a hatását?
1: Hát ez egyrészt azt jelenti, hogy tehát ez a kánon a 19. század második felébe, tehát a kiegyezés után alakult ki, és a legfőbb célja tulajdonképpen az volt, hogy azt a sokszínűséget homogenizálja, tehát megteremtse a magyar nemzetet. A magyar nemzetnek azt az ideáját, hogy valamilyen formában egy egységes államkeretbe, ha mégis a monarchia keretébe, de mégis létezik jogilag egy független magyar állam, és ezen belül egy nagyon fontos célt tűzött ki, hogy elmagyarosítsa, ugye az iskolába bízott, hogy a magyar társadalom valóban magyarrá legyen. Ez azért volt, hogy egy bonyolult és nehéz történet, mert gyakorlatilag a magyar lakosság több mint 50%-a nem magyar anyanyelvű volt. És bizonyos mértékig ez a történettanítási kánon, ez arról szólt, hogy el kell tüntetni a nem magyar elemet a magyar történelemből. Tehát lényegében természetes volt, hogy állampolgári jogon Zrínyi Miklóstól Mátyás királyig mindenki magyar volt, de a középkorban ennek nem volt jelentősége, hogy Zrínyi Miklós otthon milyen nyelven beszélt, és nem tudom. Tehát, hogy ennek a fő funkciója egy közös nemzettudat megteremtése volt. És ez egy nagyon pozitív dolog volt akkor, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha azt mondom, hogy kalandozás, azt mondom, hogy kuruc, akkor én azt gondolom, hogy aki magyar nyelven beszél, az valamilyen formában érti ezeket a szavakat, és ez teremtett egy nyelvi közösséget. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek nagyon sok pozitív oldala volt az 1870-es évektől kialakulva. Utána viszont jött Trianon, és értelmszerűen először ugye lekapcsolódtak a nem magyar anyanyelvű román, szlovák és egyéb népesség, majd utána még egy hatalmi harc következtében még sikerült tovább ezt a társadalmat szétszedni, és ugye általában a holokausztot szokták emlegetni, de a sváb vagy a németek kitelepítése, a roma holokauszt és egyebek mind azt mutatta, hogy ez továbbra is ez a társadalom nem közösen gondol valamit építeni itt a 93 ezer négyzetkilométeren belül, hanem tulajdonképpen folytatódik az a történet, ami a középkorban természetes volt, hogy az ország elitje úgy gondolja, hogy ugye a Nácio Hungarikához csak a nemesség tartozott hozzá, tehát hogy igazából az ország elitje képviseli a társadalmat. Ebből következően a magyar történelem oktatás, az iskolai történelemoktatás államközfontú lett. Tehát az államnak a sikerei jelennek meg minden esetben, és rengeteg ugye ellentmondás is van ebből, hogy büszkék vagyunk a Nobel-díjasokra, de hát hogy most konkrétan ezek elmenekültek ebből az országból, ez nem képezi ezt a dolgot, vagy a magyar űrhajós legyen, magyar olimpikonok legyenek, és egyebek, de tulajdonképpen a társadalom legfeljebb ilyen olvasmányként jelenik meg, a helyi társadalom, ugye a leglátványosabb, gondoljon bele, hogy a történelemkönyvekben nincsenek nők, pedig hát vélhetően az elmúlt 1100 évben a nők alkalmazták a társadalom minimálisan 50%-át, és legfeljebb kiegészítő olvasmányként, vagy rendes feleségként, és nem tudom én jelentek meg. Tehát még egyszer, ez a történettanítási kánon az államot, az államalkotó tényezőket tekinti fontosnak, például hogy a romaknak, a cigányságnak nincs története, mert nem volt írásbelisége. Tehát a történelemkönyvekben a cigányok csak akkor jelennek meg, amikor ütköznek az állammal, tehát ott vannak a bírósági jegyzőkönyvek, és a nem tudom én, pedig hát létezik egy saját története ennek a dolognak. És itt megint én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig ezt újra kéne gondolni, ezt a történetet, vagy hát amit ugye szoktam mondani, hogy ugye a magyar történelemből büszkék vagyunk Szent Istvánra, Mátyás királyra, és hát mind a két esetben arról szólt a történet, hogy gyakorlatilag ezek szélsőséges egyeduralmat valósítottak meg, általában idegen zsoldosokra támaszkodva, a korabeli magyar társadalom ellenében, tehát Mátyás nem véletlenül teszi át aztán a székhelyét Bécsbe, vagy Szent Istvánnál is a korabeli magyarság túlnyomó többsége nem a Szent István mellett harcol, hanem a Koppány mellett harcol, tehát olyan idóliaink vannak, olyan mintáink vannak, amelyek gyakorlatilag a demokratizálást nem igazán segítik. Tehát még egyszer, ez az államközpontúság, és a társadalom legfeljebb ilyen olvasmányként jelenik meg, a másik oldal pedig a hatalom mintái vannak, a rendi minták jelennek meg. Tehát, hogy még egyszer, ez a könyv bizonyos mértékig arról szól, hogyha én most elmondom azt a történetet, hogy az ország politikai elitje úgy gondolja, hogy jogot formálhat arra, hogy a magyarság egészét képviseli, hogy a saját törvényeit nem tartja be, hogy függő helyzetbe hozza a társadalom túlnyomó többséget, hogy reprezentatív dolgokra költi a pénzét, akkor nem tudom eldönteni, hogy a Verbőcire vagy adott esetben a NER-re gondolok, és ezek a rendi minták borzasztó erősen, hogy mondjam, transzgenerációsan öröklődnek tovább, hogy a társadalom elfogadja, hogy egy politikai elit teljes egészében képviseli őt. És még egyszer, a történelemtanítási kánon tulajdonképpen igazából még egyszer az állam és az államalkotó tényezőket tartja fontosnak, és nem a társadalmat, és ezzel nagyon nehéz azonosulni, tehát, hogy sokkal több helytörténet kellene, sokkal több társadalomtörténet, és még egyszer örökségi ügy. Tehát összefoglalva, hogy egyrészt ezek a rendi mintákat tartalmazza, ami még a nemesi nemzetfogalomból következik, ezeket a törzsi mintákat tartalmazza, hogy a társadalmon belül a kiki győz le, sokkal fontosabb, mint hogy kompromisszumokat hozzunk valamilyen formában, és a harmadik, amiről ez a könyv szól, hogy tulajdonképpen létezik egy áldozattudat, tehát hol hőstörténetünk van, hol pedig mi vagyunk az áldozatok, és tulajdonképpen ez akadályozza megint a társadalomnak az együttműködését.
0: Jó végszót kaptam ismét öntől, folytatjuk a beszélgetést Jakab György történelem tanárral. Hát a könyv alcíme, hogy az nemzeti áldozattudat nyomában, hát honnan ered ez az áldozattudat? Egyáltalán miért ennyire hangsúlyos a magyar történelemben? Más nemzeteknél is így van-e? Illetve, hogy hát mit gondoljunk erről?
1: Természetesen minden nemzetnél így van, meg azért mondom, itt megint érdemes lemenni a családtörténetig, még a egyéni pszichológiát most én kevésbé tartanám fontosnak. Hát ha végig gondoljuk, ugye ez megint amivel kezdte is ez az ivataros történet, ez valóban nem vidám történet. Ugye az én kiinduló pontom az, hogy a mi történetünk, tehát a mai történetünk az Mohácssal kezdődik. Tehát ez egy nagyon fontos örökség, ez a középkori magyar állam történet, de amiben Szent István nem nemzetállamot csinált, hanem birodalmat csinált, és valóban Európa akkor egy nagyon fontos hatalmává vált. Utána viszont Mohácssal ez megszűnik, ez a fajta birodalmi tudat, és évszázadokon keresztül tulajdonképpen valóban ez a nemesi nemzettudat, a Nácio Hungarica tartja fönt a magyar kultúrát valamilyen formában, és nem véletlen, hogy a korabeli országgyűléseket, mint a sérelmi politizálás gyakorlatát szokták bemutatni, tehát állandóan tulajdonképpen úgy érezzük, hogy a nagyhatalmak valamilyen formában állandóan az elpusztításunkra törekednek. És itt alakul ki maga az áldozattudatnak, amit az előbb is próbáltam mondani, hogy megjelennek a szélsőségei, tehát a, mondom, a legvidámabb barak, a kultúrfölény, a Szent Korona, Kárpát-medencei uralma és egyebek az egyik oldalon, a másik oldalon ugye a herderi jóslat kapcsán a nemzethalál víziója, a túlélésnek a különböző rétege, és ez óhatatlanul még egyszer újra traumatizálódik, újra elhisszük, hogy független lehet az ország, újra nyilván fő cél valamilyen formában mégiscsak a múltbeli dicsőségeknek a helyreállítása, és ez mondom, más országoknál sem különbözik, tehát én azt gondolom, hogy ha most az örmény történelmet, vagy a grúz történelmet megnézzük, akkor nyilván más is lehet erre mondani, akkor ez nagyon hasonlóan működik. Itt igazából a nehézség, mondom, ez az újra traumatizálódás, tehát Trianon után el lehetett volna mondani, hogy igen, akkor ebbe a közegbe megpróbálni egy homogén nemzetállamot csinálni, és megint egy közös történetet csinálni. Ehhez képest ez a régi dicsőség és egyebek kapcsán, mondom, mint az elakadt tű, vagy megállt az idő, mert folyamatosan tulajdonképpen nem tudunk kilépni abból, hogy bennünket bántottak. Tehát nekem ugye a klasszikus példa, amit a szomszéd utcába parkol egy autó, ahol hátulján ott van a Nagy Magyarország matrica, de nyilván gazdaságossági szempontból szlovák rendszámmal közlekedik az autó. Na most ennél nagyobb ellentmondást, hogy gyakorlatilag a Nagy Magyarország matrica az azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a mai szlovák Csehszlovákia létét, ugyanakkor anyagilag mégis megéri ezt az autót szlovák rendszámmal működtetni, és egyebek. Tehát keletkezik egy nagy zűrzavar ebből, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy még egyszer a Szent Istváni Birodalom nagysága, és nem tudom én mi van, másik oldalon pedig, hát tulajdonképpen mondom, ezek a túlélési dolgok vannak. Ráadásul az áldozattudat az nagyon sok esetben összetartó erő is, tehát bizonyos mértékig, ugye itt Izrael államot szokták mondani, és egyebek, az áldozattiság szimpátiát kelt bizonyos mértékig, az áldozati közös tudatnak vannak előnyei is, csak a hátránya az, hogy nincs jövőképe, hanem vagy ezt a múltbéli dolgot siratja, és nem tud túllépni ezeken a dolgokon, vagy tulajdonképpen felelősséget hárít el. Tehát megint a honború és a honderű, nekem mondom ebbe van, hogy egyszerre lehetünk büszkék, hogy Magyarország létezik, és a krími tatárok büszkék ránk, és a másik oldalon meg a Vorony eset is be kell vallani, mert ha csak tulajdonképpen ezek a szélsőségek vannak, és benne maradunk ebbe az áldozattudatba, akkor lemaradunk. Tehát amit most nagyon látványosan lehet látni, hogy a szomszédos országok nemzetet építenek, tehát valamilyen formában, amit a 19. században ugye a magyar történelemoktatásnak volt a feladat, hogy eltüntesse a nemzetiségeket. Most én azt látom, hogy Szlovákiában a magyar múltat akarják eltüntetni, tehát tulajdonképpen egy ilyen aszimmetrikus helyzet van, és jó lenne szinkronizálni, tehát ahogy a szlovákban ugye megvan a uharszka és a magyarszka kettőség, nálunk nincs ilyen kettőség, mi még mindig, amikor azt mondjuk, hogy a magyar kultúra, meg Magyarország, akkor nem tudjuk igazából eldönteni, tehát vannak ilyen jelzők, hogy a történelmi Magyarország, meg a Trianon előtti Magyarország, de ezzel mi még valahol a 19. században maradtunk.
0: Folytatjuk a beszélgetést Jakab György történelem tanárral. Ha már az áldozat tudatnál tartunk, úgy fogalmazott az egyik írásában, hogy józan ésszel alig érthető ebben a látszólag nyugodt és békés helyzetben, hogy külső nyomás nélkül miért és hogyan termelődött újra ez a bizonyos nemzeti áldozat tudat. Az egyedül vagyunk, és a mindenki ellenünk van félelemteli érzése. Mi a válasz erre?
1: Itt én azt gondolom, hogy van egy generációs ügy is, tehát hogy az én számomra a, hogy nevezem így, 1989-es rendszerváltás, az egy nagyon revelatív történet volt. Egyfelől én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy az én generációm az elmúlt 10 000 év legszerencsésebb generációja, hiszen békébe élhettem a Kádár rendszernek, ha úgy tetszik, csak a valóban viszonylag jobb, puhább oldalát élhettem meg. Lehet egy illúzióm a rendszerváltáskor, hogy hát tulajdonképpen vége van ezeknek az autokratikus hatalmaknak, és ugye amit szoktam még mondani, hogy a globális felmelegedés megvélhetően még közvetlenül nagyon nem fogja érinteni az én generációmat, vagy csak kismértékben. Tehát, hogy visszatérve, nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az én generációm kapott egy olyan lehetőséget, amiben egy csomó történelmi hagyománnyal, ha úgy tetszik, szakítani lehet, tehát amit az előbb mondtam, hogy a puszta túléléshez képest valóban csatlakozunk az Európai Unióhoz, egy olyan integrációhoz, ami a mi számunkra is kedvező lesz, a NATO-hoz, ami egy katonai védőernyőt fog majd biztosítani, és imán nekem személyembe is egy nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a rendszerváltást én ebbe a bizonyos alternatív közgazdasági gimnáziumba éltem meg, ami az ország első alapítványi iskolája volt, tehát 10-valahány közeli ismerősömmel, barátommal iskolát csinálhattunk, megírhattuk ennek a saját tankönyveit, és tulajdonképpen az én számomra a tanítás, és ezért is tartom fontosnak itt a történelemtanári identitásomat, az egy kreatív, önálló és valóban a társadalmi integrációt segítő tevékenység, és nem csak egy tananyagleadó automatáról szól a tanári szerep. Tehát, hogy én így éltem meg a rendszerváltást. És hát ehhez képest volt az én számomra ugye hihetetlen csalódás, hogy tulajdonképpen ez a bizonyos irrealitás, amiről itt korábban is beszéltünk, tehát hogy nem a reális helyzet értelmezés van, hanem valahol a saját álmaink, vágyaink, vagy a különböző traumáinkból adódó félelmeink döntenek. Tehát irreális volt nyilvánvaló a nyugati kultúrának, ugye a fogyasztói társadalomnak az abszolutizálása, irreális volt rengeteg olyan dolog, amiben mi akkor hittünk, és hát ehhez képest, vagy olyan bizonyos mértékig helyreállítottak sajnálatos módon a dolgok 2010 után, után, amikor ismét egy autokratikus rendszer lett, amit az előbb elmondtam, és most ilyen értelemben direkt bepolitizálni nem szeretnék, de az én számomra a NER az valóban ennek a törzsi szembenállásnak a egyik, hogy mondjam, tipikus példája lett a NER ennek a bizonyos rendi gondolkodásnak, amiben még egyszer urak és szolgák vannak, amiben a pénzek reprezentációra mennek, kastélyokra, focira, mindenféle egyéb történetre, amiben nem a hatékonyság, hanem a politikai lojalitás a fontos, és még egyszer abba hagyom, bár mondom, ennek a könyvnek egy jelentős része erről is szól, hogy a történelmet eszközül használta föl megint a politika arra, hogy a saját társadalmával szembe kineveljen egy szűk elit, ugye ahogy ezt nevezték az Orbánék, egy részvénytársaságot, ami mondom, egy függő helyzetbe hozza a társadalmat, és tényleg szinte hűbéri rendszert lehetett tapasztalni ez ügyben. Ezt most, bocsánat, abba is hagyom. Tehát ezt akarom mondani, hogy ez nekem egy borzasztó csalódás volt, és nyilván én most újra reménykedem abba, hogy vissza lehet térni talán egy korábbi állapothoz. Ismét végig lehet gondolni, hogy most már nagyhatalmaktól függetlenül, tulajdonképpen a saját belső viszonyaink alapján meg tud-e békülni ez a társadalom. Tehát nyilvánvaló, hogy a történelem nagyobb részébe külpolitikai ügyek határozták meg a magyar történelmet, tehát amit kevésbé ismert, hogy a mohácsi vész történetében nagyon nagy szerepet játszottak a krími tatárok, amelyek megtámadják Lengyelországot, ezért Lengyelország kihátrál Szapolya István támogatása alól, és nyilván akkor jön ez a Habsburg-török történet, tehát hogy hajlamosak vagyunk csak belülről nézni a dolgokat, tehát még akkor egy kör a történelemről, tehát hogy a Rákóczi Szabad a csákharc leírható úgy is, mint hogy ugye a hős magyar kurucok nem tudták elviselni a Habsburg abszolutizmust és föllázadtak, de sajnos van egy olyan rétege is, hogy közben kitör a Habsburg francia örökösödés, spanyol örökösödési háború, és a franciáknak ez egy nagyon kellemes dolog, hogy a Habsburgok hátába egy magyarországi rebellió is kimozdul, és pénzelik is ezt, a Habsburg csapatok ugye kívül is vonulnak Magyarországról, és amint ez a háború befejeződik, a Rákóczi Szabadságharc is hamarosan utána befejeződik. Tehát én nem azt mondom, hogy csak is és kizárólag külpolitikai meghatározottságok vannak, de hogy a kettőt valahogy együtt kéne, hogy a magyar történelembe külön tanítjuk a magyar történelmet és a nemzetközi történelmet, pedig hát ezek valahol összefüggenek, és megint az irrealitásunkhoz ez hozzátartozik. Tehát visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy az én számomra ugye a 89-es rendszerváltás azért volt nagyon egyfelől szép reményű dolog, másfelől meg csalódás, mert hogy már nincs kire fogni ezt. Tehát ez tulajdonképpen a magyar viszonyokból következett, hogy utána, hogy szétesett az ország, hogy tulajdonképpen hagyta 16 évig a NER returalkotni.
0: Szóba kerültek a szabadságharcok, és hát erre is utal egy írásában, most nem emlékszem, hogy ezt a könyvben olvastam-e, vagy egy publicisztikájában, hogy folyamatosan váltakoztak a magyar történelemben a szabadságharcok és a kiegyezések, de hogy a közgondolkodásunk többnyire csak az ismétlődő felkelések, vesztes felkelések történetét ismeri, hogy miért van az, hogy igazából csak a vereségeinket emlegetjük?
1: Nem csak a vereségeinket emlegetjük, hanem én újra azt gondolom, hogy nem viszonyokba gondolkodunk, tehát itt megint jön a honderű és a homború, tehát hogy nyilván tényleg legyünk büszkék egy csomó szabadságharcra, és kétségtelen, hogy az, hogy mind a mai napig itt gyakorlatilag a magyar állam és azért a magyar kultúra középpontban van, abhoz nagyon fontosak voltak tulajdonképpen azok a szabadságharcok, amelyel a magyar nemesség mégiscsak valamilyen formában megvédte, ha semmi más, akkor a állami önállóságunkat. Nyilvánvaló, hogy a 48-as, 49-es szabadságharc nélkül nem lehetett volna kiegyezés és egyebek, csak pontosan ezeknek a belső viszonyrendszere lenne a leglényegesebb, hogy tudjuk, hogy valóban a túlerő ellen, tehát se az oszmán-török birodalma ellen, ugye most lesz, vagy Mohács 500. évfordulója, ha a reális katonai viszonyokat nézünk, akkor nem lett volna esélyünk hosszú távon az oszmán birodalom elleni győzelemre, vagy később a Habsburg birodalmon belüli dolgokra, tehát újra ezek a 19. századi történelemtanítási kánonba teljesen jogosan a büszkeséghez tartoznak, még akkor is, hogyha, tehát akár ha most 56-ra gondol és egyebek, újra azt gondolom, hogy anélkül nem lett volna Kádár rendszer, ha ez működik. Csak valóban ebbe megint az a viszonyrendszer nincs benne, hogy ez állandóan ezek, tehát mi lett ennek az eredménye, tehát ha valóban végigkövethető a magyar történelem, mint a Pálffy Géza ír erről nagyon sokat, hogy ezek a kiegyezések története, ami mindig sajnos kettős szinten zajlik, tehát a kiegyezések egyfelől megvédték a magyar állam önállóságát, másik oldalon viszont a magyar nemesség, a magyar politikai elit mindig is igyekezett a saját hatalmát is biztosítani, tehát ez ugye a klasszikus példa, hogy amikor 1809-ben ugye a Napóleontól vereséget szenved az utolsó magyar nemesi fölkelés, akkor Napóleon felajánlja Magyarországnak a Habsburgoktól való elszakadást, amit a korabeli magyar nemesség nem vállal, mert megijed attól, hogy esetleg a jobbágyokkal ki kéne egyezni, és ki kéne békülni. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszerként kéne elmondani, amit az iskolában nyilván nagyon, nagyon nehéz, csak nagyon sok esetben még egyszer ez a rendi, vitézi, katonai logika a kiegyezéseket, a kompromisszumokat kevésbé tartja értékesnek, mint nyilván a katonai győzelmeket, vagy akár a hősies halált és halált megvető, nem tudom én mindenfét. Tehát, hogy ez is egy hagyomány, amiben mondom, ugyanúgy meg lehetne írni a magyar történelmet, az okos kiegyezések története, Bocska István, ahogy kiegyezik a Habsburgokkal, és megvédi a magyar függetlenséget. Tehát ezt én egyfelől mondom a rendi gondolkodásnak, ez a katonai győzelem vagy halál továbbéléseként gondolom, másrészt, hogy nagyon le lett egyszerűsítve a történet, és ez az iskolákban hihetetlen zavart is okoz, tehát szerintem maguk is még ezt így tanulták, hogy ugye a török oszmán török birodalom Mohács után, vagy utána Marcizi halála után elfoglalja Magyarország nagy részét, és függő helyzetbe hozza Erdélyt. Ennek ellenére ez az utólagos történet úgy fogalmaz, hogy a három részre szakadt ország. Tehát jogilag nem három részre szakadt az ország, hanem a kétharmadát egyszerűen az oszmán-török birodalom elvitte, tehát lett az erdélyi fejedelemség, a hódoltság, és az a királyi Magyarország ugye a Habsburg vezetés alatt. És ez egy nyilván megint, ha a Szent Istváni Birodalom egységbe látása a cél, akkor valóban különböző színekkel jelezve lett a három ország rész, de ugye még ebből a mai történelemkönyvekben akkor ezt úgy kéne ábrázolni, hogy a nyolc részre szakadt ország, tehát Trianon óta nem telt el 150 év, tehát hogyha különböző színekkel jeleznénk a Szent Istváni Birodalmat, és hát csak egy bizonyos része Szlovákiához került, Ukrajnához, Romániához, stb. Nem tudom, ez így érthető-e, hogy rengeteg ilyen zavar van ebből, hogy a viszonyítási pontunk ez a Szent Istváni állam, és ez eleve ugyanúgy, mint az autós matica, ez ilyen zavaros módon van előadva, mert nem tudunk szabadulni a fejünkbe lévő ideáloktól ebben az esetben, és ez nagyon sok esetben rossz politikai döntéseket hoz. Tehát én szerintem megint sikerült állatira bevinni Magyarországot abba, hogy egyedül vagyunk, és mindenki a mi ellenségünk, és fenyegetve vagyunk, és egyebek, ami nagyon alkalmas a politikai manipulációra.
0: Ha már többször is említette a Nagy Magyarország matricákat, arra mi a lehetséges magyarázat, hogy hát a jelek szerint máig nem sikerült úgy elgyászolni igazából Nagy Magyarországot, és a mentális térképe, mintha még mindig sokak fejében élesen kirajzolódna?
1: Ez így van, és itt inkább, hogy mondjam, a traumatizáltságnak az a problémája, hogy a gyász folyamat több generáció alatt, megint ha családtörténetre veszem, akkor ennek le kellett volna játszódnia, de valóban a gyász folyamatot nem tudjuk megcsinálni, mert a Trianon nyilván egy nagyon igazságtalan dolog volt ez ügybe, és itt valóban azt gondolom, hogy a Karintinak van ez a szép képe, hogy amikor levágják a végtagokat, akkor azok utólag fájnak, tehát hogy valóban ezt a gyász folyamatot kéne végig gondolni, hogy még egyszer, tehát legyünk büszkék a Szent Istváni Birodalom, legyünk büszkék arra, hogy az őseink még egyszer ezer valahány év óta föntartották ennek az államnak a létét, helyel közel a magyar nyelv, a magyar kultúra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel az örökséggel jól gazdálkodjunk. Tehát egy pillanatig nem gondolom, hogy ezt bármilyen formában ez negatív lenne. Másik oldalon viszont a gyász folyamat arról szól, hogy ezt ugye a pszichológia nagyon szépen leírja, hogy hát van egy, már nem emlékszem így pontosan a szakaszaira, de ugye indulatosak vagyunk, tagadási folyamat, és aztán valamilyen formában reálisan képesek vagyunk ezt elfogadni, és akkor tulajdonképpen sokkal több jó dolog is keletkezhetne ebből. Tehát abból, hogy nem vagyunk rugalmasak, én azt gondolom, hogy már nagyon sok veszteségünk származott. Tehát gyakorlatilag 200 évvel ezelőtt a magyar nyelv és a magyar kultúra, az a Kárpát-medence közvetítő kultúrája volt. Tehát a német mellett valamilyen formában az itt lévő szláv népekkel, szomszédokkal és egyebek a magyar kultúra révén lehetett. Tehát ez volt az a bizonyos hungarus tudat, ami állampolgári alapon egy vonatkozó szlovák vagy ruszin anyanyelvű ember is bizonyos elfogadott. Tehát ez például, hogy mi görcsösen ragaszkodtunk a múltbeli ideáljainkhoz, ez a hungarus tudat, ez eltűnt. Tehát az én gyerekkoromban még lehetett találkozni öreg emberekkel, akik a magyar himnuszt tudták, annak nem magyar anyanyelvűek voltak és egyébek. Tehát a gyász folyamatnak az egyik része, hogyha mondom nem vigyázunk, akkor rengeteg olyan érték is elvész, ami pedig működik. A másik pedig, hogy hát most már megnyíltak a határok, tulajdonképpen sokkal inkább ez kiegyenlített tudna lenni, tehát hogyha elfogadjuk

0: országainak azért sok tekintetben birodalmi törekvéseit, csak az ellenségeskedés miatt sajnos az a probléma, hogy, és ez nem csak rajtunk múlik, hanem a szomszédokon is, tehát amikor én Pozsonyban azt hallgatom, hogy a mi nagy szlovák királynőnk Mária Terézia, mondjuk angolul, vagy a magyar, vagy a szlovák korona milyen, akkor nyilván egyfelől tudom, hogy igaza van egy szlovák embernek, aki úgy gondolja, hogy ebbe a közös történelembe ez az övé, csak mondom, egy ilyen kisajátítás logika kezdődik. Én ugye mindig ezt szoktam mondani példának, hogy volt egy Prokop Sándor nevű sportlövő, aki 1912-ben olimpiai bajnokságot nyert a Osztrák-Magyar Monarchia színeibe, tehát bekerül a magyar és az osztrák dicsőségtáblába. És 2006-ban rákerül a szlovák olimpikonok dicsőségtáblára, ugyanis kassai születésű, de hát Prokop Sándor cipszer volt, tehát német, tehát bizonyos mértékig a német is úgy tekintik, hogy az övék. Tehát, hogy Prokop Sándor egy ember volt, és mégis négy ország veszekszik és darabolja föl. Tehát, hogy ezt a gyász folyamatot kéne szerintem nekünk is elkezdeni, hogy ilyen értelemben azt a reális helyzetet, hogy kik vagyunk, és egy országon belüli együttélést is, és mondom, egy kelet-európai együttélést is kialakítani. És Trianon, mivel valóban trauma volt, ezért tulajdonképpen én azt látom, hogy itt ugye a Nagy Magyarország címer, és, vagy matrica és egyebek, hogy ez a, még egyszer az elakadt a tű, megállt az idő, nincs jövőkép igazából, hanem csak ellenségképek vannak, meg belső gyűlölködés.
1: Talán még egy kérdés belefér, mindenképpen ezt szánom záró kérdésnek, és visszakanyarodnék a könyv alcímében is taglalt nemzeti áldozat tudat kérdésköréhez. Szóval a történelem óra lehet a kritikai gondolkodás terepe? Egy olyan helyen, ahol bizony sokszor, ahogy az egyik recenzense fogalmaz, Bárány Balázs, a múlt sokszor politikai identitásharcok nyersanyaga.
0: Ez kétféle dolgot érint. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a történelem tanításnak egy fantasztikus lehetősége van. Nevezetesen, hogy a társadalomban nincsenek kísérletek, vagy legalábbis nem szerencsés, ha kísérlet van. A természettudományokban akkor fogadható el valami tudományosnak, hogyha újra és újra értelmezhető. A történelem végtelen tárházából, és itt ugye megint én azt gondolom, hogy a hagyományos történészi szakmával ellentétben a történelem tanításnak a ilyen értelemben elve lehet az analógia. Tehát ez egy hihetetlen gyakorló tér lehet a történelem, hangsúlyozottan projektlogikába, és nem abba a logikába, hogy az állam, ugye megint a 19. században, ugye a oktatási miniszter meghatározza, hogy mit gondoljunk Mátyás királyról, és az a jó tanuló, aki ezt mondja vissza, vagy végeredményeket tanítunk, hogy Mohácsnál 2-0 vagy 3-0 győztek a törökök, ez milyen érdekes, nem érdekes, a matekban se a végeredmények a fontosak, hanem maga a folyamata, hogy ez létrejött. Csak ehhez mondom, a társadalomtörténetnek ez lenne a lényege, hogy nem egy előre megrágott, az állam által tulajdonképpen deklarált kötelező történelemszemléletet, hanem hát egy, ahogy az élet is alternatív döntési helyzetben vagyok, balra menjek, jobbra menjek, stb. És ez minden további nélkül a történelem órán gyakorolható és működhethető. Tehát ilyen értelemben ez lenne az egyik oldal a dolognak. A másik pedig hát valóban az állami emlékezett politika, ahol ugye minden politikai rendszer tulajdonképpen a saját előképeit keresi meg a történelem végtelen esemény sorából, tehát hogyha éppen egy nem tudom én marxista történelem szemlélet van az államnál, akkor nyilván a szegény parasztság történetét emelik ki, ha éppen a nem tudom én arisztokratikus, akkor a teleki grófok életformáját és egyebek, tehát hogy ez egy három nagyon különböző szempontrendszert kell itt összeegyeztetni, tehát van egy mindenkori állami emlékezetpolitika, ami ugye az ünnepségektől kezdve a politikai elvárásokat tartalmazza valamilyen formában, aztán van a történettudomány, ami ugye a maga kutatási logikáját képviselheti a történelemoktatásba, tehát ugye, hogy én azért tanítok történelmet, hogyha majd egy új helyzetbe kerül, újságot olvasok és egyebek, akkor kapjak egy tudományos módszertant, vagy egy logikát, hogy keressem az igazságot. És van a harmadik réteg, amire én tenném a hangsúlyt, ez a bizonyos örökségvédelem, ami meg arról szól, hogy mondom, kik vagyunk, és hova megyünk, vagy hova akarunk együtt menni, vagy háborúzni akarunk. És ennek a három dolognak valamiféle ötvözette szerintem a történelemoktatás, és itt ez nagyon fontos, én ezt nagyon fontos

0: Fontosnak tartom, és azért is írtam ezt a könyvet, mert ugye itt állandó uraszámviták és egyebekben időnként megkérdezők, hogy ez fontos dolog-e, és igazából az a legfőbb probléma, hogy ezt az oktatáspolitikába kéne beletenni, tehát hogyha most megnézem a nemzeti alaptanterv történelmét, akkor azt látom, hogy ez egy hihetetlen szervetlen módon tartalmaz ezt a három dolgot. Az első 5-10 oldal az a politikai elvárások, hú, magyar rokonság, és nem tudom, utána akkor jön a képességfejlesztő részleg, hogy milyen kritikai gondolkodást kell csinálni, és akkor a harmadik meg egy irdatlan mennyiségű tényanyag, amitől a gyerekek herótot kapnak, hogy miért kell ennyi évszámot és egyebek, még egyszer a tényleges történelmi kontextustól elszakintva csak bemagolni és megtanulni. Tehát, hogy ezt ezen az ötvözeten kéne gondolkodni, hogy ezek szervesebben kapcsolódjanak össze, vagy ez a három réteg, nem tudom, így érthető.
1: Hogyne. Jakab Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és örültem.
2: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 84. adásának ismétlését hallották. Jakab György történész, történelemtanár volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt, a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsabka Levente és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 8 intézkedéssel enyhíteni az aszály hatásait az agrártárca. A külügy nem tud bajba jutott szlovák állampolgárokról a kolumbiai földrengés után. Délen továbbra is hőségriasztás van érvényben, a hőmérő kiganyszála 35 fokig is emelkedhet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A Földművelésügyi Minisztérium 8 intézkedésből álló csomagot készített az aszály mezőgazdaságra gyakorolt hatásainak enyhítésére, jelentette be Richard Takács agrárminiszter. A legfontosabb intézkedés szerinte az, hogy a gazdák a támogatásokból származó összesen 200 millió eurós előlegeket már szeptember 15-től igénybe vehetik, a korábbi november 1-i időpont helyett. A kifizetés feltétele, hogy a gazdák jelezzék az agrárkifizető ügynökség felé a rendkívüli időjárási helyzetet. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia a telepítendő trafipaxok körül felmerült aggályok miatt a teljes közúti radar projekt azonnali felfüggesztésére és átfogó biztonsági auditra szólította fel Matúz Sutay Estok belügyminisztert. Peter Bátor, a párt biztonsági szakértője mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem csak a kamerák, hanem a teljes kiépülő rendszer működése megbízhatatlan, ezért a munkálatokat haladéktalanul le kell állítani. A szlovák külügyminisztériumot és a Kolumbiáért is felelős brazíliai szlovák nagykövetséget egyelőre egyetlen szlovák állampolgár sem kereste segítségért a kolumbiai pusztító földrengéssel kapcsolatban. A minisztérium szerint a konzuli regisztrációban szereplő szlovák állampolgárok közül senki sem tartózkodik az érintett térségben. A tárca a mentési munkálatok folytatása miatt továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén pedig konzuli segítséget is nyújt. A bajba jutott szlovák állampolgárokat arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szlovák diplomácia nemzetközi válságkezelő központjával. Románia a Duna vízszintjének további csökkenése miatt csütörtökön leállíthatja az ország utolsó működő atomreaktorát is. Az állami Nukleár Elektrika közlése szerint a Csernovodai atomerőmű második blokkjának ellenőrzött leállítását a hidrológiai előrejelzések, a Duna apadása és az üzemeltetési paraméterek indokolhatják. Az erőmű két reaktora Románia villamosenergia fogyasztásának mintegy ötödét fedezi. A másik reaktort már korábban leállították az alacsony vízállás miatt. Továbbra sem sikerült megfékezni egy kiterjedt erdőtüzet a kanadai Brit-Kolumbia tartományban. A lángok már mintegy 100 négyzetkilométeres területet érintenek, és az Okanagan tóig is eljutottak, ami részben lelassította a tűz terjedését. A lángok közül helikopterek segítségével több mint 50 embert kellett kimenteni. A tűzoltók munkáját a forró, száraz idő és a sűrű füst nehezíti. A kanadai kormány segítséget egyebek mellett szállást ígért a kitelepítetteknek. Brit-Kolumbia szombaton szükségállapotot hirdetett a tartományban pusztító számos erdőtűz miatt.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig első, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország nagy részén, a déli régiókban 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A listálon Nagymegyer felé két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínen a forgalom váltakozó irányban halad, így menetidő növekedésre és fennakadásra kell számítani. Kassán a Pri-Prachárnyi utcában a Nagy áruház közelében egy személyautó és egy motorkerékpár karambolozott. Egy sáv blokkolva van, a forgalom lassul a környéken. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. A hal könnyű, ízletes fogás lehet a nyári hőségben, ráadásul a grill rácson is remekül elkészíthető. Na de melyik halfajta grillezhető, és például miből ismerhetjük fel, hogy valóban friss halat veszünk-e? Utána járunk mai gasztrorovatunkban annak is, honnan érkezik például a balatoni büfék elmaradhatatlan hala, a hek, milyen halakat kínál nekünk a Duna és a Csalló köz, valamint mit érdemes megkóstolni például egy tengerparti nyaralás során. A halakról, a tengeri herkentyűkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Milyen hal kerül nálad leggyakrabban a tányérra, leginkább nyáron? Milyen halat szeretsz?
1: Hát alapjában én nem vagyok nagy halevő, illetve nem minden halat szeretek, nagyon rossz emlékeim vannak a halevésre, mint gyereknek, ezért is ajánlanám, hogy a gyerekeket meg kell tanítani halat enni, mert valóban ott elég nagy a veszélye a szálka féle fulladásnak.
0: Megakadt a tetorkodon is?
1: Igen, igen, úgyhogy volt, én olyan hajlamos vagyok, ahogy mondom, még néha a filébe, tehát a kifilézett tőkehal, vagy bármilyen kockába, még gyerekkoromban még ott is csontot találtam, sőt, még amit imád, az pedig a majonézes tőkehal saláta, még abba is találok.
0: Még abba is tudsz találni.
1: Igen. Úgyhogy én azért vigyázok, de azért eszem a halat, mert az a hal valóban egészséges is, meg jó, egy ilyen változatos, tehát valóban jó elkészíthető, akár előételnek, akár főételnek is, sőt, az utóbbi időben már egész furcsa ételek is készülhetnek, hagyományos ételek, illetve hagyományos ételek készülnek halból.
0: Tehát, és akkor ezáltal válnak furcsa.
1: Igen, igen.
0: Tehát hát gasztronómiai szempontból is akkor neked érdekes a hal, mint alapanyag?
1: Hát igen, mert mondjuk rá utoljára már ettem hal töpörtyűt, tehát ilyen is van, volt hal kolbász is van már, tehát igen, ilyen, úgyhogy valóban már, hogy úgy mondjam, mindenre felhasználható, de klasszikus, ha visszatérünk megint ahhoz, hogy mit szeretek, hát én Komáromba alapjába véve pontyon nőttem fel, mint olyan, édesanyám nagyon szerette pontyot, karácsonyra volt ponty, szomszédaink jártak, mint horgászok, tehát valóban hoztak halat, mindig volt, tehát valóban halászlevünk volt, kirántott hal, patkó volt, karácsonynál elmaradhatatlan volt, ugye hal már nem csak, mint hogy mondjam, vallási szempontból, hanem hagyományból, mint olyan. Ilyenkor, ahogy mondtam, gyerekként még mindig kaptunk, halfilét kaptunk, akkor még nem voltak ugye ezek a halrudacskák, a vásárolható halrudacskák, tehát ez. És érdekes, hogy édesanyám még le is savanyított a kirántott pontszeleteket, tehát valóban van egy ilyen technológia, hogy ilyen pálcos, hagymás pálcos lében le lehet egy éjszakára tenni, és akkor még jobban megpuhul. Ott valóban a csontok annyira megpuhulnak, hogy szinte, hát még veszélyesebbek is, mint a másik, mert annyira rugalmasak, hogy valóban nem törnek.
0: Na de a hal ugye nem csak kifejezetten karácsonyi étel, hanem nem. Ilyenkor nyáron a nagy melegben, ugye legutóbb, amikor arról beszélgettünk, hogy a nagy hőségben mit érdemes enni, akkor külön kiemeltük a halakat is, mert hogy könnyű.
1: Igen, mert alapjában véve a ehető halfajoknak csak az izomzatát tesszük, tehát a hú nem is hús, tehát sok esetben nem is élelmiszeri feldolgozás, illetve élelmiszeri behatárolással, tehát nem is tartjuk a húsfajták közé, tehát míg kifejezetten a madarak és az emlősök izomszöveteit már húsnak hívjuk, addig a halét nem, tehát a hal mint olyan. Ezért is például, mint emlős állat, valóban megkülönbözteti különböző vallás is a hústól, mint olyantól. Például a zsidó-keresztény iszlám kultúrkörben egészen a bibliai időkig nyúlik vissza a halnak a használata és felhasználása. A Tóra kifejezetten különbséget tesz a juhu és a szarvasmarha, valamint a hal között, mint olyan. Tudjuk, hogy erre nem vonatkoznak azok a szigorú kóser étkezési törvények, ami a más húsokra, például tejjel is már szabad kombinálni, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, köztes alapanyag, mert tudjuk, hogy ott van húsos, teljes és semleges, tehát ez mint semleges kerül zöldségfélékkel, gyümölcsökkel, fűszerekkel, magvakkal alapjába véve lehet használni. A kereszténységben tudjuk, hogy a bőti ételek közé tart tartozik, tehát szintén nem húsnak tartják, mint olyat. Ugyanez vonatkozik az iszlámba, amely ugye a halal, mint olyan, ez a neve, nem a hal, hanem a halal, tehát hogy valóban kóser, hogy úgy mondjam, tehát ez a megnevezése. Érdekes, hogy a halnak valóban év ezredes szimbolikája van, mint olyan. Tudjuk, hogy a halak a keresztény szimbolikában Jézust jelképezik. Érdekes, hogy ez kevesen tudják, hogy a nevéből is van egy ilyen szójáték, ugyanis görögül a halat Ichthysnek hívjuk, viszont az Ichthys az Jézus Krisztus Isten fia görögül. Tehát ez egy rövidítés, mint olyan. Ez sok esetben átvitt értelemben is használják, ugyanis Jézus mondta az apostoloknak, hogy gyűjtsétek a hívőket, mint halászok a halat, tehát tudjuk, hogy a Bibliában megtalálható a halcsoda is, amikor ugye töménytelen halat, vagy úgy mondjam, haláztak ki az éhezőknek. Úgyhogy valóban a hal, sőt, szimbolika mindenhol ez a jel megjelenik, tehát a keresztény képeken is. Érdekes, hogy sok esetben, még visszatérve a zsidókhoz, hogy úgy mondjam, a pikkelyes halakat szabad csak enni, tehát sokáig már ezt egyszer említettem, hogy a többit nem, tehát a kígyót, meg a hasonló ilyen kétértőeket nem szabad, és sokáig az angolnát sem ették, ugyanis tudjuk, hogy angol hogy néz ki. Viszont kiderült az utóbbi időben, hogy van pikkelye. Szóval igen, kiderült, most a tudósok már megállapították, hogy az angolna is pikkelyes hal, úgyhogy már elméletileg a zsidók is ehetnék, mint olyan. Amúgy Angliában az egyik legkedventebb halfajta, mint olyan. Na most, hogy ha már ott tartunk, hogy halfajták, meg mennyit eszünk, meg mennyire szeretjük a halat, hát van egy megdöbbentő, hogy mondjam, felmérés. Annak ellenére, hogy Magyarország ugye majdnem, hogy mondjam, víz eddig, legyen reméljük sokáig, meg vízi birodalom, mint olyan.
2: Most hát egyelőre nem úgy tűnik, hát igen, de bízunk benne, hogy ez csak átmeneti.
1: Tehát a Duna, Tisza, Dráva, a Száva, a többi, amíg a Sajót most nem említjük, ugye, mert az meghalt, úgyhogy sajnos, és ennek ellenére sokkal kevesebb halat eszünk, mint olyan országok, ahol nincsenek ilyen nagy lehetőségek, mint olyan. Tehát Magyarországon például az utolsó felmérések szerint fejenként csak 2,5 kiló halat eszik az ember. Természetesen ez általánosságban van, tehát az egész népességre szól. Tudjuk azért, hogy olyan helyeken, ahol valóban a Tisza mentén, akkor a Duna mentén, ezekben a térségekben természetesen ez az arány egészen más, tehát Baja környék, vagy akár Debrecen környékén ez eléri a 70-80%-ot is, tehát a halevés, tehát ennek az összegnek, illetve annak, míg valóban a világ lakosságának a halfogyasztása viszont 13,5 kiló.
2: Hát jóval több, több maradva ezek szerint.
1: Ilyen például, hogy az egyfőre jutó halfogyasztás Izlandon, hát tudjuk, Izland mégiscsak, hát más talán nincs is, ott tudjuk, hogy behozatalban vannak a zöldségek, meg minden, de ott 92 kiló évente.
2: Akkor ők csak halat esznek. Igen, hát pedig a hal ugye ez egy nagyon fontos fehérje forrás és tápláló, igen, és könnyen, igen, emészthető, tehát tényleg egy olyan, olyan étel, amely tele van tápanyagokkal.
1: Hát egy amúgy is, még visszatérve halfogyasztáshoz, sokan arra beszélik ki magad, hogy nehéz beszerezni. Az az igazság, hogy valóban friss halat beszerezni, főleg közép-európai szinten elég problematikus, mert ugye édesvízi halaink vannak, ugye van alapjában véve a fehér és a fehér húsú halak, mint olyanok, illetve a száraz húsú halak, mint olyanok, tehát ilyen nálunk a harcsa, a keszeg, a fogas, a fehér busa, a hek, ahogy említetted, de a más a tengeri halak közül a tőkehal és a lepényhal, míg vannak ugye a zsíros húsú halak, ilyen a ponty nálunk, a lazac, angolna, tonhal, makréla és a hering. Na most valóban a tápanyag összetétele lényege az eszenciális zsírsavaknak a könnyen emészthetősége, és ezért valóban sok fehérjét is tartalmaz. A fehérje tartalma az 15-20% körül mozog, és és a sajátos szerkezetét tudjuk, hogy ez egy ilyen széteső izomzat, mint olyan, könnyen emészthető, és alacsony energiatartalma van. A zsírtartalma, ahogy említettem, sok esetben nem nagy, tehát 1-7% körül mozog, mint olyan. Erre például, hogy az eszkimók, hogy legalább annyi zsíros halat esznek, mint az, ahogy már említettem, hanem az egész populáció, mint olyan, és ezért köztük elenyésző az infarktus veszély, mint olyan, tehát a kialakulása. És érdekes, hogy valóban sok esetben a halolaj, tudjuk, hogy a halolajnak a szervezetnek nagyon szüksége. És ezért már kisgyerekkorban is, ahogy említetted, hogy sok gyerek nem illetve említettük, hogy a sok kisgyerek nem szereti még a halat, illetve nem eszi a halat. Ilyenkor tudjuk, hogy D-vitamin és más vitaminok kiegyensúlyozására halmáj, illetve halolajat szoktunk adni a gyereknek, ami ugye nem volt épp a legegészségesebb, legkellemesebb, egészséges
2: igen.
1: Ugyanis sok A és D-vitamin tartalmaznak el, de van benne B1 és B2-es vitamin is, míg a halkonzervekben például a puhára főtt halcsont azért is jó, tehát a konzervhalat is együk ha lehet, mert emelkedik a kalcium forrása a csontokba, ami később kilúgozódik, tehát bekerül a húsba. A tengeri halakban sok jód van, ez azért is fontos, mert nálunk sok esetben ugye jódhiány van, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy vas, cink és szelént is tartalmaznak a tengeri halak, amennyiben tiszta a hal. Hát, hogy tiszta-e most ez a másik?
2: Az a nagy kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy tiszta-e a hal?
1: Na, hát utóbbi időben az az igazság, hogy halfarmok vannak. Az emberek azért óckodnak tőle, épp úgy, mint a, hogy mondjam, tartott valami, hogyan tartott állatoktól, mert félnek, hogy különböző antibiotikumokkal, különböző anyagokkal próbálják meg ugye a rühességet, vagy bármilyen betegséget megelőzni. Sokáig ugye voltak különböző tévhitek, illetve rémhírek különböző halfajtákról, ami nagyon megint csak nem segítette a halfogyasztást, mint olyat. Az az igazság, hogy a folyóvizekben is, hogy úgy mondjam, nem idényben, illetve nem jókor fogott halak, mint olyan, tehát a ponty és a keszeg és a harcsa is lehet, hogy mondjam, nem ízletes, tehát, hogy mondjam, nem fog ízleni. Ilyenkor sok esetben tudjuk, hogy a puntnak néha iszapíze van, tehát valóban mikor fogják a halat, hol fogják a halat, milyen körülmények között tartják, tehát nem kell félni például a farmakon neveltek störtem, mert valóban azért figyelnek rá, azért ellenőrzik, úgyhogy azért az ilyen tévhitek és rémhírekre azért nem mindig kapcsolódjunk. Ilyenek például, én ezek közül például nagyon szeretem ugye a lazacot, mint olyat, igaz, hogy zsíros húsú hal, de nagyon jól fel lehet használni a konyhába, kismértékben valóban, nem hogy kismértékben, hát alapjából kisebb adagokba valóban segít az embernek. Ha már itt tartunk, mondod, hogy mit lehetne enni a nyáron, hát legyen recept is, hogy mi például a halat, hát azon kívül ugye mindenki csak grillen süti a lazacot, nagyon gyorsan, mert pár perc alatt elkészül.
2: A nagy kérdés, hogy melyik halat lehet grillezni egyáltalán?
1: Hát alapjában véve majdnem minden. Tehát úgy van, mint a húsokkal, csak attól függ, hogy milyen hosszan, milyen vastagságban, hogyan, tehát hogy ne essen szét, vannak speciális halgrill sütők, mint olyanok, tehát ilyen rácsok, amikor ugye már a pisztráng is, ha sokáig él, azért szétesik, tehát hogy ne essen szét.
2: Becsomagolható.
1: Ezekben a speciális, hogy mondjam, rostokban nem kell becsomagolni, de tudjuk, hogy például a pisztrángot, hogyha otthon készítjük a csőben, vagy pedig a sütőben, elég akár alubalba, vagy pedig sütőpapírba becsomagolni, tehát az a papillon, tehát azt hívják ugye csomagoltva. Ilyenkor teszünk hozzá ugye különböző zöld fűszereket, rozmaringot, akár mandulát tehetünk, aláönthetjük egy kevés fehérborral, tehát valóban fokhagymával készíthetjük, és valóban pár perc alatt elkészül.
2: Hát azért ideális nyári étel a hal, mert
1: gyorsan
2: könnyű,
1: készül.
2: Gyorsan elkészül, és és egyszerűen elkészíthető.
1: Igen, ide tartozik még az afrikai törpeharcsa, ami kapható nálunk, ami nagyon finom, valóban egészben nem is drága, egészséges, valóban nagyon előnye, hogy valóban nagyon kevés csontot tartalmaz. A lazac is, ha jól ki van filézve, azért utána kell nézni, azért filézhetjük. A lazachoz még visszatérek, amit nem mondtam, hogy a recept, hogy én például a, hogy mondjam, marinál, tehát a le nem is savanyított, hanem csak, hogy mondjam, hidegen pácolt lazacot készítjük, amit Svédországból vettem a receptet, amit ugye gravlaxnak hívnak. Ezt 3-4 napig, akár 2 hétig is készíthetjük, tehát addig kell érlelődnie. Szép, egyforma, vastagságú lazac szeleteket egy olyan pácba tesszük, amibe belekerül 2 evőkanál kristálycukor, 1 evőkanál só, 1 citromnak a leve, tehetünk bele 1/2 deci, vagy 1 deci tiszta vodkát, mint olyan. Vodkát. Ez arról szól, hogy akár a...
2: Svéd recept, nem véletlen, hogy van benne
1: hát
2: vodka,
1: nem csak
2: ugye?
1: Az, hanem a só, a cukor és a vodka az fertőtlenít, tehát valóban fertőtlenít, de hogy valóban nagyon finom íze legyen, egy egész nagy csokor, tehát egy csokor vagy 2 csokor kaprot, apróra vágva, ezt összekeverjük, és ebbe bepácoljuk az egész lazac darabokat, és utána hermetikusan lenyomjuk, illetve lesajtoljuk, mint olyan, betesszük a hűtőbe, és ebbe pácba van, ahogy említettem, ízlés szerint 2-3 napig, akár 2 hétig, utána lemossuk róla ezt a pácot, mint olyat, leszárítjuk, átkenjük egy kevés olívaolajjal, vagy pedig egy egyszerű natúr, valamilyen nem karakteres olajjal, bár sok esetben használhatunk mandulaolajat is, mert a mandula jól összejön vele, és ezt később valóban vékony szeletekbe hidegen tálalhatjuk, salátákba tehetjük, szendvicsekre tehetjük, és kéznél van. Tehát ez már, hogy úgy mondjam, mindig ott, és főleg a nyári konyhánál ez egy nagyon jó alap bármihez. Ez az egyik. Utána, ahogy említettem, nem kell félni a konzervektől, mint olyantól, tehát a tonhal, például tonhal salátát készíthetünk, tonhal kenőket készíthetünk.
2: Milyen konzervet veszünk? Van köztük különbség?
1: Különböző pácokba teszik, tehát van paradicsomlébe, van saját levébe, olaj nélkül, van olajba letéve, attól függ, mi ezt használjuk. Ha salátákhoz használjuk, ajánlatos a olajba, mert akkor már nem kell olajat használni. Ha például tésztára készítünk valamilyen szószt, illetve valamilyen ragút, akkor az jó, ha paradicsomosat vállal, mint olyan, sőt már készülnek zöldséges keverékek is, tehát van olyan, hogy mexikói, tehát amiben már zöldség van, ezek is fogyaszthatóak. Én általában a tisztát szoktam, tehát saját levében, amiről ugye a levet elméletileg vagy felét leöntjük, és használjuk akár kenőhöz, akár salátához. A másik pedig, ami nagyon finom, és valóban, mivel mondtam, hogy szárazhúsú, és szárazhúsú, ezért a májukban van az olaj, ez pedig a tőkemáj olaj, illetve tőkemájnak az olaja. Ebből nagyon jó krémet lehet készíteni, tehát valóban egy kevés vajjal kikeverni, kevés kaporral, sóval ízesíteni, és ez egy fantasztikus ízű. Nem érezhető rajta annyira a hal, tehát valóban gyerekek is lehet náluk passzolni, tehát megeszik. Úgyhogy ez is nagyon finom, egészséges, eláll a hűtőbe valóban pár napig, amíg meg nem esszük, úgyhogy
2: nyári melegben ajánlatos.
1: Pontosan.
2: Mi a helyzet a mi vidékünkkel, ugye Csalló közzel? Itt nálunk hát egyrészt milyen ételek jellemzőek, vannak erre valamilyen jó receptjeid, és hát ugye azt már említettük, hogy a Duna, mely halai elérhetőek számunkra, de mit készíthetünk belőle?
1: Hát dunai halak, mint tudjuk, az a dévérkeszeg, a bodorka, a karikakeszeg, a ponty, a sürlő, a csuka, a harcsa. Én főleg, ahogy említettem, a harcsát nagyon szeretem, nem csak az afrikai törpeharcsát, amit ugye farmakon, hanem a nagy harcsát.
2: Harcsa, paprikás, túrós csuszával.
1: Igen, igen. De
2: bármit magadnék azért bármikor.
1: De én készítettem már például magyarosan, tehát ez egy régi receptkönyvből, például annak idején középkorban készítették, csak hogy valóban egészben, borral aláöntve, illetve alma, mus hústal, sőt almával és a hagymával az egészet ugye lassan párolták, és úgy mondjam, majdnem megfőzték ebbe a pácba a harcsát, és utána ették, mint a húst magát, úgyhogy ez is egy fantasztikus, jó, egyszerű recept, főleg a konvektort használunk, vagy csőben, úgyhogy nincs vele gond, csak be kell tenni, de valóban tudjuk, hogy a Duna mindig is nagyon jó forrás volt a halakhoz, sőt, tudjuk, hogy a Csalóköz az nem szántóföldes rész volt, a Kukkónia maga az mocsaras, tehát itt halak, vadak voltak, mint olyan, tehát itt a halászatnak megvolt a maga, a horgászatnak megvolt a maga, hogy úgy mondjam, története, úgyhogy érdekes, hogy épp ezért, hogy úgy mondjam, a Duna mentén, a Tisza mentén éppen készülnek ugye a halételek, a különböző, ahogy említetted, nagy divat most a balatoni hek, mint olyan.
2: Amiről tudjuk ugye, hogy a hek az nem itten, ez tengeri hal, jól tudom?
1: Hát igen, de hát
2: miért
1: bejött.
2: Miért nem népszerű mégis itt? Miért a Balatonra jellemző, azt tudjuk?
1: Én nem tudom, mert csak annyit tudok, hogy nagyon sok szakács mondta nekem, hogy az emberek beindultak a heknek, tehát valóban itt is nálunk múltkor volt egy beszélgetés egy csalóközi szakáccsal, szintén mondta, hogy hát van pisztráng is a menün, meg van ponty is a menün, de hát majdnem mindenki hekket akar, mert hát ez a hek, ez egy ilyen könnyen elkészíthető, főleg én úgy mondom, hogy ilyen vásári lacikonyhás valami, ami ugye mégiscsak ehető kézzel, meg a többi. Amúgy valóban, ami a evést illeti, akkor úgy elmondhatjuk azt is, hogy az etiket szerint ugye a halat nem lehet késsel enni, nem szabad késsel enni. Vannak halkések, amit kevesen nem tudnak, sokan nem tudnak használni, amilyen ilyen ferdén lapos kés, amivel csak a csontról kell, hogy úgy mondjam, lenyomni, tehát lekaparni a húst, tehát ez megengedhető. Ennek van egy érdekes, ilyen vicces, hogy mondjam, története is, hogy ki hogy tartja be ezt az etikettet, és nem, már nem ismerem a nevét annak az úrnak, aki az ugye bevezette az etikettet, és mondta, hogy a halat nem szabad késsel, és úgy halt meg, hogy beesett a vízbe, és a cápa megtámadta, és annak ellenére is volt nála kés, nem ment a halra késsel, és a cápa megette. Úgyhogy az etikettnek is vannak ugye visszaütő, tehát valami. Na de visszatérve, hogy hol mit lehet, tehát valóban a például Gönyűtől Komáromig alapjába véve 2 kilométerre hosszan már a 18. századtól ugye a paducokat szokták, a keszekféléket használni, illetve fogni, de lehet itten süllőre, csukára is, csalihalra, hogy mondjam, horgászni, ugye mondtuk, hogy a horgászat az ilyen csendes hobbi, ilyen csendes bolondoknak is hívják őket, ugyanis valóban ez egy életstílus, tehát ők valóban kiülnek, 2-3 éjszakákra kiülnek. Tegnap találkoztam egy úrral, aki ment mobilt vásárolni, és akkor mondták, hogy hogy kéne működnie, és akkor mondta, hogy neki elsősorban, hogy éjszaka jó felvételek legyenek, mert akkor fényképezi a halakat, amit kifog. Hát úgyhogy ilyenek is vannak, úgyhogy valóban, de általában visszadobják, tehát vannak sporthalászok, tudjuk, vannak amatőr halászok, minden gyerek, hogy úgy mondjam, gyerekkorában, ahol víz volt, az biztos, hogy volt pecabotja, mint olyan, tehát valóban ez egy ilyen...
2: Te szoktál
1: horgászni? Hát engem is kiszoktak vinni, néha a szomszédunk nagy horgász volt, valóban fantasztikus halakat hozott, sőt ki is volt preparálva egy a legnagyobb, azt hiszem, zsákmánya, az egy 2,5 méter hosszú harcsa volt, aminek a feje az majdnem 50 centiméter volt, és akkor én mindig csodáltam, hogy ugye a harcsának ilyen, mivel ő szürcseli, nagyon sok fogazata, tehát a fogazata az olyan, mint a szűrő, ilyen apró tűpárna, mint olyan, úgyhogy azon keresztül szívja, de én már láttam, és valóban sok esetben, hogy a mi harcsáink, adók mondjuk rá kacsával is élnek, tehát lehúzzák, sőt, már volt olyan, hogy emberre támadta a harcsa, ezek nem rémhírek, hanem nem mondjuk, hogy megette, de megtámadta, illetve beleharapott, illetve megpróbálta lehúzni, de kisebb állatokat képes a harcsa, ha nagy, de hát valóban. Úgyhogy Komáromnál például, ahol én laktam, ott például kenyérzsákos etet, mert az etetés is ugye más, ugye különböző...
2: Sokszor napokkal előtte már járnak.
1: Már mindenki tudja a saját receptjét, hogy a paprikás kenyér, igen, akkor a kukorica, a nem tudom, van, micsoda.
2: Sőt, csak előetetni is járnak egy bizonyos helyre, hogy oda szokjanak.
1: Igen, ez a vasút.
2: Most beszélget két nem horgász a horgászokról, mert de itt tudunk már megbeszéltük róla, a Luigival, hogy egyikünk sem horgászik, de most akkor mi okoskodunk.
1: De emlékeink vannak, nem, mert emlékeink vannak, mert valóban tudjuk, hogy mit csinálnak.
2: Igen, én nekem is a keresztapám volt nagy horgász, illetve a szomszéd bácsi, és a szomszéd Tibi bácsival egyszer én el is mentem horgászni. Egyetlen egyszer voltam gyerekkoromban, apukám is elkísért, ő egész nap csak ült, tartotta a botot, de semmit nem fogott, én pedig csak ilyen keszegeket fogtam, ami ilyen picikéket, ami nagyjából semmire nem volt jó, úgyhogy ez az egyetlen egy horgász élményem. Ja, és egyszer a Kanári-szigeteken tengeren szintén nem fogtam semmit, csak belegabajodott az én horgom a mellettem lévő horgásznak, és eléggé csúnyán nézett rám, hogy hát milyen kezdő vagyok, és mit keresek a tengeren, hogyha nem értek hozzá, úgyhogy inkább feladtam, és kibontottam egy csört, és igen, a hajón azt ittam.
1: Igen, nekem mindig ugye, hát a kedvenc, nem tudom kinek, hogy, de nekem a kedvenc egyik rajzfilmem a Kockásfülű nyúlon kívül a Hoho a nagy horgász volt, mint olyan, de hát ez a rajzfilm hát sorozat.
2: Zseniális a vöröshajú kis kukac, igen, aki énekel. Igen.
1: Ugye én mindig sajnáltam a kukacot, nem is értettem, hogy hogy lehet, ugye, mert Mikó voltunk gilisztát szedni.
2: Igen. Mikó volt a hangja, igen. Jól emlékszem?
1: És valóban mi jártunk gilisztát
2: szedés is volt, szedni. Igen, azt a keresztapám is
1: és akkor ilyen dobozba tartották, hogy nagyon érdekes volt. No, és Komáromnál valóban a Vasúti hídnál oda szoktunk járni, tehát egyik nem a Vákon keresztüli, hanem a most, ami új híd is épül, tehát a Dunán keresztüli Vasúti híd. Ott például etették, és itt ezt paducozásnak mondták, ez a módszer, amit használtak, de fenekezve lehetett pontyot is hozni, és külön alapjába véve ott elég tiszta volt a víz, sőt, Csicsó környékén, tehát a Lyon, maga a Lyon, mióta a Nagymarost ugye beindították, sok ilyen oldal ágába tömörülnek a halak, mint olyan, és ott valóban fantasztikus, hogy úgy mondjam, halbirodalomban, nagyon sokan járnak oda például természetrajzi filmeket készíteni, valóban megéri, és valóban a, hogy mondjam, a sporthorgászat kimondottan erről szól, hogy nem megenni a halat sok esetben, hanem csak
2: kifogni
1: és visszaengedni. Úgyhogy valóban szerintem, de jó volna, hogyha ennénk a halat is. Úgyhogy,
2: többet. Mi a helyzet a tengeri herkentyűkkel? Azokhoz hogyan állsz?
1: Én nagyon rosszul állok a tengeri herkentyűkhöz, mert én nagyon nagy allergiát kaptam 10 évvel ezelőtt rá, nem tudni mitől, nem milyen anyagot tartalmaznak, ez a másik dolog. Mi nem vagyunk hozzászokva a mediterrán, hogy mondjam, tengeri herkentyűkhöz. Nálunk a legrosszabb esetben rákot még olyat lehet, ugye a Duná, illetve a Vágba szerezni. A csigát azt ugye nem számítom oda, pedig a csigát is lehet nálunk.
2: Polipot ettél már?
1: Na, ez az érdekes, hogy annak idején, mikor még nem voltam allergiás, akkor imádtam a tengeri herkentyűket is, tehát a kagylókat, az osztrigát, sőt, volt egy kolléganőm, aki Görögországból hozott a gyermekei közül lesavanyított, illetve lefőzött, vagy mondjam, konzervált polipot, mint olyat, és ez érdekes volt, mert ez olyan, mint a uborkát látnál, tehát egy 7 decis üvegben, csak a szívókáik kívülről voltak látni, tehát mint a bébőről volna betapadva.
2: Igen.
1: És akkor mindenki így nézett rá, és hogy fúj, milyen undorító, hogy ezt nem lehet. És valóban, amikor megkinyitottad, és kihúztad ezt a izomzatot, mint olyat, szét lehetett kenni, mint a kenőt. Tehát egy ilyen fehér anyag lett belőle, és pirítóson, és fantasztikus
2: nagyon
1: volt. És aztán már nem volt olyan kvázi undorító, illetve elrettentő.
2: Igen, mert én ettem a csápjait a polipnak, egyszer ilyen tányéra kitették elém, és hát olyan érzés, mint amikor csigát teszel, hogy csiklandozza úgy a torkodat, hogy igen. Elég kellemetlen, nem vagy hozzászokva, de attól függetlenül tényleg finom a polip.
1: Igen, én állítom, hogy igen, aki szereti mondjuk rá a koktélrákokat, a rákot, a satöbbit, úgyhogy próbálja ki, hogyha lehet. Valóban attól, hogy tengeriek, tehát bennük a jód, sok anyag van benne, most már azt hiszem, olyan anyagok is vannak benne, aminek nem kéne, mert ugyan éppen a legtisztábbak a tengerek, de azért még mindig Olaszországba, Spanyolországba valóban a halpiacok, tehát amik vannak akár Japánban is, ahogy én elnézem az ismeretterjesztő filmeket, fantasztikus, hogy úgy mondjam, biznisz, tehát piac az egész, tehát előre reggel 5 órakor már licitálják a halakat, mint olyat, ugyanis a horgászok ugye éjjel járnak ki, és akkor ez a megélhetésük, úgyhogy valóban.
2: Sőt, Japánban van egy olyan halfajta, nem fogom tudni megmondani a nevét, talán ebben tud segíteni, amit különleges módszerrel lehet csak felvágni, és csak néhány sév tudja felvágni, mert különben mérgező lesz.
1: Nem tudom, én is most a neve pontosan, ilyen fuki vagy mi a neve, nem tudom, valami hasonló.
2: De nagyon drága.
1: Drága, ugyanis hát ez, igen, mert ez ilyen exotikum, igen, mert ehhez kiképezni kell, tehát ez valóban a mesterszakácsnak kell lennie ahhoz, hogy el tudja választani a máját, tehát a máját vágja ki, ugyanis az olyan, hogy pillanat alatt mérgezővé teszi a húst is, és megöli az embert, tehát ez fugu.
2: Igen.
1: Igen, úgyhogy igen. Valóban ez egy más típusú, de Japánban például készítenek nagyon finom szárított, szinte csontra szárított tonhalakat, de sok esetben bálnahúst is, ugye tudjuk, hogy nagyon sokáig nagy divat volt a bálnazsír miatt a bálnahús, bár most már védett a bálna, ha jól tudom, csak engedélyezve engednek nem tudom hány százat évente kilőni, illetve horgászni. Delfinekek tudom, hogy védik, viszont, mert emlősnek számítanak, viszont a cápákat, a cápahúst, és erre megint csak van egy ilyen izlandi, hogy mondjam, a rothat cápa, ami borzasztóan büdös, úgyhogy valóban olyan, hogy ízre én ettem, hát nem voltam teljesen eltelve tőle, de aztán megtörtént az, ami sok esetben van, hogy valaki megkóstol, és utána kidobja, köpi, és volt egy ilyen eset, hogy a szemetesbe dobta ki, és egész nap elkezdett ugye az a bűz terjedni, hogy kiállhatatlan volt, hogy mindenkinek mondtuk, hogy akkor már inkább a toalettba te húzza le, mert egyszerűen valóban a rothadt bálnahús, mint amúgy a bálnahús, cápahús, magába finom. Tehát lehetett kapni egy ideig, én nem tudom, utóbbi időben nem néztem, fagyasztott bálnahús, annak is csak ilyen köztes porca van a keresztén, és valóban érdekes kicsit, hogy úgy mondjam, keményebb a húsa, tehát olyan tömörebb, olyan, mint a tonhalé, mint olyané, de ahogy éppen most mondod, hogy ezeket a húsokat tudjuk, hogy a japán susiknak az alapja a nyers hús,
2: és
1: mint olyan.
2: Nyers hal.
1: Pontosan a lazacot használják, a tonhalat használják, úgyhogy nálunk is már van ilyen, bár nálunk mindig azt mondják, hogy susit csak ott lehet frissen adni, ahol 50 kilométer körzetben van folyóvíz, tehát valóban friss a hal, mint olyan. Ezért nálunk már sok esetben próbálkoztak például keszekhússal, ponthússal, mint olyannal sushit készíteni, mint olyat, de inkább maradjunk a legmagyarosabb, hogy úgy mondjam, halételnél, mégpedig a halászlénél, ami megint csak megosztó egész Magyarországon és akárhol, mert attól függ, miből készül. Vannak helyek, ahol egész halakból, bográcsba, minden beleraknak, ami jön, tehát a apró haltól fogva, a keszeg, a minden, tehát ilyen például Baja környékén, ilyen mindenkinek más halászleve van, mint olyan, de a lényege a magyar halászlének, hogy paprikát, tudjuk, hogy a alapokat paprikát és hagymát tartalmaz, tehát ez az alap, utána valóban elég sűrűnek kell lennie, úgyhogy ez, de halleves, mint olyan máshol, tehát ez a fish soup, ahogy hívják az angolok, ugye van a ungaréze, tehát megjelölik, hogy ez a magyar. Ez a paprikás, de van ilyen a bouillabaisse, például Franciaországban, tehát vannak hallevesek, tehát van teljes halleves, a norvégok, amit, vagy pedig a svédek esznek, tehát a halat valóban több helyen használják, levesnek is, akár ragút készítenek belőle. Én például nagyon szeretem, hogyha van tőkehal, például ilyen hal fasírt, akár a lazacból is, tehát amit nyesek ilyen maradványokat, például ledarálni, illetve lekaparni, sőt van nyershalból készült több fajta lazacból hal tartár is, tehát nyersen is ehető, úgyhogy valóban ilyen lehet halpogácsákat készíteni, tehát annyi lehetőség van a hallal is, mint a más hússal, és ahogy úgy mondjam, még mindig ott van az a lényeg, hogy egészséges, tehát hogy készítjük el.
2: Hát így van, a karácsonyi haltól, a ponttól eljutottunk a sushin keresztül vissza a halászléig, úgyhogy körbejártuk a félvilágot, mert hát valóban a hal sokféleképpen változatosan felhasználható, és ahogy arról beszéltünk, nem csak egészséges, hanem ilyenkor nyáron könnyű és könnyen elkészíthető, például grillen is. Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk az elmúlt percekben, akivel a halakról és a halételekről beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál ezúttal is.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
3: Ha Balin

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 8 intézkedéssel enyhíteni az aszály hatásait az agrártárca. A külügy nem tud bajba jutott szlovák állampolgárokról a kolumbiai földrengés után. Délen továbbra is hőségriasztás van érvényben, a hőmérő kiganyszála 35 fokig is emelkedhet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A Földművelésügyi Minisztérium 8 intézkedésből álló csomagot készített az aszály mezőgazdaságra gyakorolt hatásainak enyhítésére, jelentette be Richard Takács agrárminiszter. A legfontosabb intézkedés szerinte az, hogy a gazdák a támogatásokból származó összesen 200 millió eurós előlegeket már szeptember 15-től igénybe vehetik a korábbi november 1-i időpont helyett. A kifizetés feltétele, hogy a gazdák jelezzék az agrárkifizető ügynökség felé a rendkívüli időjárási helyzetet. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia a telepítendő trafipaxok körül felmerült aggályok miatt a teljes közúti radarprojekt azonnali felfüggesztésére és átfogó biztonsági auditra szólította fel Matúz Sutay-Estok belügyminisztert. Peter Bátor, a párt biztonsági szakértője mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem csak a kamerák, hanem a teljes kiépülő rendszer működése megbízhatatlan, ezért a munkálatokat haladéktalanul le kell állítani. A szlovák külügyminisztériumot és a Kolumbiáért is felelős brazíliai szlovák nagykövetséget egyelőre egyetlen szlovák állampolgár sem kereste segítségért a kolumbiai pusztító földrengéssel kapcsolatban. A minisztérium szerint a konzuli regisztrációban szereplő szlovák állampolgárok közül senki sem tartózkodik az érintett térségben. A tárca a mentési munkálatok folytatása miatt továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén pedig konzuli segítséget is nyújt. A bajba jutott szlovák állampolgárokat arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szlovák diplomácia nemzetközi válságkezelő központjával. Románia a Duna vízszintjének további csökkenése miatt csütörtökön leállíthatja az ország utolsó működő atomreaktorát is. Az állami Nukleár Elektrika közlése szerint a Csernovodai atomerőmű második blokkjának ellenőrzött leállítását a hidrológiai előrejelzések, a Duna apadása és az üzemeltetési paraméterek indokolhatják. Az erőmű két reaktora Románia villamosenergia fogyasztásának mintegy ötödét fedezi. A másik reaktort már korábban leállították az alacsony vízállás miatt. Továbbra sem sikerült megfékezni egy kiterjedt erdőtüzet a kanadai Brit-Kolumbia tartományban. A lángok már mintegy 100 négyzetkilométeres területet érintenek, és az Okanagan tóig is eljutottak, ami részben lelassította a tűz terjedését. A lángok közül helikopterek segítségével több mint 50 embert kellett kimenteni. A tűzoltók munkáját a forró, száraz idő és a sűrű füst nehezíti. A kanadai kormány segítséget egyebek mellett szállást ígért a kitelepítetteknek. Brit-Kolumbia szombaton szükségállapotot hirdetett a tartományban pusztító számos erdőtűz miatt.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig első, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország nagy részén, a déli régiókban 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A listálon Nagymegyer felé két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínen a forgalom váltakozó irányban halad, így menetidő növekedésre és fennakadásra kell számítani. Kassán a Pripraharnyi utcában a Nagy áruház közelében egy személyautó és egy motorkerékpár karambolozott. Egy sáv blokkolva van, a forgalom lassul a környéken. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Lakást vagy házat vásárolni sokak életének egyik legnagyobb döntése, de ilyenkor könnyű elveszni a szerződések, a tulajdoni lapok és a jogi kifejezések között, pedig egy apró figyelmetlenség is évekre meghatározhatja a jövőnket. Mai jogi rovatunkban arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni egy ingatlan adásvétele során, milyen buktatókra kell felkészülni, és mit tehetünk akkor, ha például a beköltözés után derül ki, hogy az államotthonnak komoly, rejtett hibái vannak. Köszöntöm dr. Ulekla Ildikó ügyvédet, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval mi az a hiba, amit leggyakrabban az emberek elkövetnek vagy elkövethetnek ingatlanvásárlás során?
1: Az ingatlanvásárlás sok ember életének indokoltan is a legnagyobb pénzügyi döntése, ezért különösen fontos, hogy már az adásvétel során körültekintően járjunk el. A szlovák jog ugyan több garanciát is biztosít a vevő számára, azonban ezek csak akkor érvényesíthetők hatékonyan, ha tisztában vagyunk a jogainkkal és a kötelezettségeinkkel. Egy rosszul előkészített szerződés az egy nagy buktató, vagy egy elhallgatott hiba is évekre szóló problémát okozhat mindkét fél számára. Akár gondolok itt egy későbbi reklamációra, vagy nem elismert reklamációra, amit bíróságon kell érvényesíteni. Elsősorban az adásvételi szerződésre kell kiemelt figyelmet fordítanunk. Ingatlanok esetében az adásvételi szerződés írásos formában kell, hogy elkészüljön. Egy ingatlannál tehát nem elég annyit írni, hogy családi ház Dunaszerdahelyen. A kataszteri adatoknak pontosnak kell lenniük, de kötelezően tartalmazniuk kell a vételármértékét, a fizetési módot, valamint érdemes azt is, hogy az ingatlan milyen állapotban kerül megvételre vagy átadásra. Rendkívül fontos ellenőrizni a tulajdoni lapot, ahol kiderülhet, hogy ki a tényleges tulajdonos ennek az ingatlannak. Nagyon sok csalóval találkozunk a praxisunk során. Azt is megtudhatjuk a tulajdoni lapból, hogy van az ingatlanon teher, jelzálogjog, vagy végrehajtás, vagy szolgalmi jog, ez az a vecne bremena, amit elég gyakran tartalmaz a tulajdoni lap, tehát hogy akár valakinek átjárási joga van, vagy lakhatási joga van az ingatlanban, vagy elővásárlási jog is lehet bejegyzésként, vagy szerepelhet bejegyzésként a tulajdoni lapon, de akár más korlátozások is. Előfordulhat, hogy a vevők ezt nem vizsgálják meg alaposan, és később szembesülnek a fennálló tartozásokkal vagy jogi korlátozásokkal, amelyek megnehezíthetik az ingatlannak a használatát. Ez alól viszont nem mentesít a szlovák jog. Tehát, hogyha a tulajdoni lapon valamilyen jellegű bejegyzés, most gondolok olyan bejegyzésre, ami egyenesen terhel, vagy akár egy eljárásról folyó bejegyzés is szerepel, akkor az új tulajdonosnak korlátok rondíthatják meg a következő időszakát. Például, ha kétségelve van a tulajdoni joga az eladó részére a bíróságon, és ez egy lábjegyzékként szerepel a tulajdoni lapon, akkor nem mondhatja el magáról a vevő, hogy ő nem tudott erről az eljárásról, és nem lehet jóhiszemű a tulajdonosa a későbbiekben az ingatlannak, és akár ez azt is eredményezheti, hogyha a bírósága az eladó számára rosszul sül el, és megállapítják, hogy nem ő volt a tulajdonos, akkor akár a vevőtől is elvehetik ezt az ingatlant, és aztán hajthatja maximum a pénzét az eladón.
0: A szerződés elkészítése vagy előkészítése után mi a következő lépés, és mire érdemes odafigyelni?
1: A szerződés előkészítését követően kerül sor az adásvételi szerződés aláírására. A gyakori tévhit az emberek között, hogy a vevő a szerződés aláírásával már tulajdonosává is válik egy ingatlannak, míg az ingóságoknál teljesen más rendszer működik, és ott az átadással, az ingóság átadásával és a szerződés aláírásával tulajdonosává válunk az ingóságnak. Az ingatlanoknál ez teljesen másképp működik. Szlovákiában az ingatlan tulajdonjoga rendszerint csak a kataszteri bejegyzéssel, vagyis az iktatás engedélyezésével, tehát a vkladdal száll át a vevőre. A bejegyzés napjától leszünk, mint vevők, hivatalosan tulajdonosai az ingatlannak, és ettől az időponttól kezdve gyakorolhatjuk az ingatlannal kapcsolatos minden jogunkat.
0: És ebben a köztes időben, ami a szerződés aláírása között és a vkladban való megjelenés között történik, az akkor kire vonatkozik? Továbbra is a régi tulajdonos, addig a tulajdonos?
1: Igen, a tulajdonosi viszony az nem változik addig, amíg a vklad, tehát ez az iktatás meg nem történik, addig tovább hiába írták alá a szerződést, továbbra is az eladó a tulajdonosa ennek az ingatlannak, természetesen aláírással kötelezi a szerződés mindkét félt, tehát hogy nem az van, hogy most nincs semmi a kezembe, minket ez kötelez, de a harmadik személyeket akkor kötelezi csak ez a szerződés, amikor már iktatva van. A szerződés aláírása így azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés, de önmagában még nem jelenti a tulajdonjognak a megszerzését. A kataszteri eljárásban a hatóság megvizsgálja, hogy a szerződés megfelel-e a jogszabály által előírt követelményeknek. Az eladó aláírását nagyon fontos, nem mindkét félnek az aláírását, de az eladó aláírását minden helyzetben hitelesíteni kell. Például közjegyzőnél tehetjük ezt meg, vagy az erre jogosult hivatalok előtt, de akár ügyvéd által készített és autorizált, tehát Magyarországon úgy mondják, hogy ellenjegyzi a ügyvéd. Ellenjegyzett szerződésekről is beszélhetünk. Itt fontosnak tartom elmondani viszont azt, hogy az ügyvéd az, és ez nagyon gyakori kérdés, és ezért is gondolom, hogy ez fontos. Nagyon gyakran azt gondolják, hogy az ügyvéd az közjegyzői jogkörrel is bír. Ez nagyon nagy tévhit szintén. Az ügyvéd nem hitelesíthet szerződést, ellenjegyezhet olyan szerződést, amit saját maga készített elő, de ez sem kötelessége. Tehát, hogy ez is egy ilyen döntésnek a következménye, és ez valójában azért van így, mert az ügyvéd sokkal nagyobb felelősséget vállal azért a szerződésért, mint egy közjegyző. A közjegyző azért felel, hogy a szerződésen szereplő aláírás az azért személyé, aki ott megjelent. Az ügyvéd pedig ilyen esetekben az ellenjegyzésnél azért is felel, hogy minden adat, ami a szerződésben szerepel, az megfelel a valóságnak. És itt van egy buktató ebben a dologban, hogy az ügyvédnek sok esetben bizonyos kérdéseket nem áll módjában leellenőrizni. Ezért is az a tapasztalatom legalábbis itt nálunk Dunaszerdahelyen, hogy nagyon kevés ügyvéd kolléga. Most már én magam sem ellenjegyezzek szerződéseket, mert nem várható el tőlem, hogy én akár az állapotát az ingatlannak leellenőrizzem, és szerintem vállalhatatlan az is, hogy ezért én a felelősséget vállaljak.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha valaki megvásárolt egy ingatlant, és azután derül ki, hogy vannak valamilyen rejtett hibái annak az ingatlannak, beházik a tető, penészesek a falak, vagy esetleg akár a padló alatt valamilyen hiba derül ki, vagy az, hogy valami nem működik, tehát tehet-e valamit, és hogyan bizonyíthatja a vevő azt, hogy az a hiba már korábbról származik?
1: Hát elég sci-fi filmbe illő gondolat az, hogy valaki úgy vásároljon ingatlant, hogy azt nem áll módjában megtekinteni, bár találkozunk ilyen esetekkel is, de ezért ez a ritkább, tehát különös figyelmet kell fordítani az ingatlan tényleges állapotára, és ezért is gyakran, sőt, szinte mindig van a vevőnek lehetősége az ingatlant alaposan megtekinteni. Az a megtekintéshez célszerű ilyenkor akár szakértőt is bevonni, vagy szakembert is bevonni. Ennek ellenére ugye előfordulhat, hogy a vásárlás után rejtett hiba kerül a felszínre. Fontos a folyamattal kapcsolatban felhívni a figyelmet a vételár kifizetésére és ennek biztonságos módon való rendezésére, például ügyvédi, vagy banki, vagy közjegyző illetétbe, illetve más ellenőrzött fizetési mechanizmus útján. Így gyakorlatilag elkerülhető, hogy az eladó már megkapja a teljes vételárat, miközben a vevő vevő egyrészt nem tulajdonosa az ingatlannak, mert még nincs bejegyezve, illetve akár ebben az időszakban is előjöhetnek azok a hibák, amik későbbiekben fejfájást okozhatnak. Az ingatlan tényleges állapota legalább olyan fontos tehát, mint a jogi helyzet, amiben található, illetve amit kialakítunk magunknak a vásárlás során. A vevőnek érdemes alaposan megtekinteni az ingatlant, lehetőség szerint, ahogy mondtam, szakemberrel, amennyiben van ott friss festés és új padló, vagy gyors felújítás, az nem mindig csak esztétikai javítás, hanem előfordulhat, hogy beázást, vagy penészt, vagy akár repedést, vagy más hibákat próbálnak elfedni. Ilyenkor azért ildomos a szakembert megkérdezni erről a kérdésről, és ő lehet, hogy olyan hibákat felfedez a javítások alatt is, amik a mi szemünket elkerülnék. Tipikus rejtett hibák, ahogy azt már próbáltam előrevetíteni, az a beázás, vagy penészedés, vagy akár statisztikai problémák, vagy hibás elektromos hálózat, előregedett vízvezeték, ezekre érdemes rá kérdezni, és akár a szerződésbe is lefektetni, vagy minimálisan az átvételi protokollba leírást tenni róluk. Én nagyon gyakran javaslom, hogy az átvételkor, hogyha idegen embertől vesszük, akkor fotodokumentációt azért csináljunk. Ez mindkettő félnek az érdekét szolgálja, és mindkettő felet meg tudja védeni akár a későbbiekben. Ezek a hibák általában akkor még nem mutatkoznak, amikor megnézzük ezt az ingatlant, de ezek a rejtett hibák sokszor már csak a beköltözés után, az első nagyobb esőnél vagy felújításkor derülnek ki. Szerződés gyakori hibája az, hogy benne szerepel egy mondat, ami egyik-másik félnek megnyugvást okoz. Gyakran ugyanis beletesszük ezt a formulációt, hogy a vevő az ingatlan állapotát megismerte. Ez viszont önmagában nem azt jelenti, hogy az eladó minden felelősség alól mentesül, különösen nem akkor, ha ismert hibákat hallgatott el. Ugyanakkor a vevőnek is érdeke, hogy a szerződés minél konkrétabban tartalmazza az ingatlan állapotát, ugyanis az átadó dokumentumok, a műszaki hiányosságok és az eladó nyilatkozata biztosítékot biztosíthat a jövőbe számára. Amennyiben a vásárlás után mégis rejtett hibákra derül fény, a vevőnek jogában áll fellépni az eladóval szemben, de csak akkor és csak olyan körülmények között, hogyha a hiba már az átvételkor is fennállt, csak nem volt felismerhető.
0: Mi történik olyankor, hogyha az eladó mindeközben azt állítja, hogy ő sem tudott a hibáról, akkor is ez az ő felelőssége?
1: Természetesen olyan esetekben, amikor az a hiba fennállt az átadásnál, és sejthette, vagy tudhatta, hogy ez a hiba felmerül, mert ennek voltak jelei. Nem vállalhatunk 100%-os felelősséget semmilyen ingatlan állapotát tekintve sem, viszont szakértői vélemény segítségével meg lehet azt állapítani, hogy abban az időben, amikor tulajdonosa volt az előző ingatlan tulajdonos, akkor ő tudhatta-e, lehettek-e jelei, létezett-e abban a pillanatban ez a hiba. Nagyon bonyolult perek szoktak ezek lenni, ezért is biztosít a törvény elég széles körű lehetőséget arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a pereket elkerülni. Tehát amennyiben mégis a vásárlás után rejtett hibára derül fény, akkor, és ez a hiba természetesen már átvételkor is fennállt, akkor kérhetünk a vevőtől a hiba kijavítását, akár árkedvezményt, vagy súlyosabb esetekben akár el is állhatunk a szerződéstől. Természetesen ez a mérték függvényétől változhat. Olyan hibákért, amiket el lehet hárítani, például a törvény nem határozza meg, hogy akár elállással is élhetnénk, de nagyon vékony mesdjén mozgunk, tehát, hogy vannak olyan hibák, amik fennállása kérdéses, hogy mennyire, hogy a hibáknak a mértéke kérdéses, így nehéz meghatározni, hogy hogy elállási kérelemmel élhet-e a vevő, vagy sem, vagy csak árcsökkentést, tehát vételárcsökkentést kérhet, vagy javítást. Ilyen esetekben akár fordulhatunk a bírósághoz is, hogy segítsen meghatározni, hogy ez milyen jellegű károsodás. Fontos, hogy a hibát indokolatlan és késedelem nélkül írásban jelezzük az eladó felé, különben ez a mulasztás akár jogvesztéssel is járhat. A bizonyítás szempontjából hasznos lehet egy fénykép, szakértői vélemény, javítási árajánlatok, valamint minden olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a hiba már az átvételkor is fennállhatott, tehát nem az a feltétlen kérdés ilyen esetekben, hogy tudott-e róla, hanem az sokkal inkább az, hogy tudhatott-e róla, illetve hogy fennállt-e az átvételkor. Összességében tehát az ingatlan vásárlás során a legnagyobb kockázatot a nem megfelelően ellenőrzött jogi és műszaki állapot, valamint a nem biztonságos fizetési módok jelentik. Egy jól előkészített szerződés, a tulajdoni viszonyoknak a alapos ellenőrzése és szükség esetén a szakember bevonása jelentősen csökkentheti a későbbi problémák esélyét.
0: Jogi rovatunkat hallották dr. Ulekla Ildikóval. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Már játsszák a szlovákiai mozik Ivan Ostrachovský Prameň című cseh-szlovák-magyar koprodukcióban készülő drámáját, amely a 80-as években játszódik, és a roma nők kényszer sterilizációjáról szól, egy elég komoly témáról. A film nemrégiben a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Fipreski díját is elnyerte, ráadásul számunkra azért is érdekes ez a film, mert több szlovákiai magyar színész is játszik benne, többek között Bandor Éva, Mokos Attila, Czajlik József így a teljesség igénye nélkül, de talán majd a vendégem még el tudja mondani, hogy ki mindenki játszik még benne, hiszen nem utolsó sorban Dékány Nikolett is játszik ebben a filmben, aki mai műsorunk vendége, és akivel a filmről és talán sok minden másról is beszélgetni fogunk az előtt álló percekben. Szia, Niki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Niki, az elmúlt időszakban nem csak szakmailag történt veled sok minden, hanem édesanyja is lettél. Mikor született meg a gyermeked, és hogyan élted meg ezt az új életet, ezt az új kezdetet?
1: 2 évvel ezelőtt, most volt 2 éves a nyáron, júliusban. Mindenki szerintem, akinek van gyereke, azt tudja, hogy ez egy hatalmas nagy fordulat az életben. Úgyhogy én is így éltem meg, fel voltam készülve a legrosszabbra és a legjobbra is, és jött is a legjobb és a legrosszabb is. Úgyhogy én úgy hívom mindenkinek, úgy mesélek róla, hogy ez egy teljesen más dimenzió, és hogy aki ezt nem tapasztalja meg, annak nehéz megértenie, hogy valójában mi ez az egész.
0: Abszolút, ezt én is megértem, mert amikor a kislányom született, vagy mielőtt a kislányom született, akkor a mi baráti társaságunkban is volt már pár édesapa, és tőlük próbáltam így megtudakolni, megkérdezni, hogy mégis meséljék el, és mind azt mondták, hogy hát ezt nem lehet elmesélni, majd akkor látod meg, amikor megszeretik a saját gyereket, és tényleg így volt. Tehát egy rengeteg jó érzéssel jár, de egy abszolút nagy változás. És neked egyébként így a munkával kapcsolatban, ugye a nyitrai Andrej Bagár Színház társulatának vagy a tagja, milyen hatással volt ez így a színházban való munkádra?
1: Azóta nem dolgoztam a színházban, tehát hogy én azóta anyai szolgálatban vagyok, én így mondanám, mert nem nevezném szabadságnak, és én végül is 6 hónapos terhesen fejeztem be a munkát a színházban, és most fogok visszatérni szeptembertől a színházba. Amit így össze kellett hangolni, az volt egy-két forgatási napom közben, de az is egyébként minimális, úgyhogy nem nagyon dolgoztam, inkább a kisfiammal foglalkoztam.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy ezt a nyarat, ezt még kiélvezted, hogyan telt a nyár?
1: Hát sokat vagyunk apukámnál Komáromba, meg Szőgyénben, ugye, ahonnan én származom, a nagypapáméknál, meg a nevelőanyukámnál, és meg aztán otthon Pezinokban, még Pezinokban lakunk. Most a férjem forgat filmet, úgyhogy keveset van velünk sajnos, de most már lassan befejezi, és aztán augusztus végén elmegyünk 2 hétre Olaszországba, úgyhogy végül is a nagy kirándulás az még előttünk áll. Úgyhogy így próbáljuk átviselni ezeket a nagy hőkupolákat valahogy, és élvezni, amikor 25 fok van.
0: Igen, hát a lassan már külföldre kell utazni ahhoz, hogy hidegebb helyre menj, vagy kicsit hűvösebb helyre menj, de voltál még nyár elején Karlovy Varyban is, ahol ugye bemutatták, igen, a Prameň című filmet, az milyen volt, milyen élmény volt,
1: hát
0: a filmfesztivál?
1: Óriási élmény volt, tehát nekem az első ilyen nagyobb filmfesztivál, amire részt vehettem, Vörös Szőnyeg, fotózás, és ugye ott láttam először magát a filmet is. Van egy ilyen érdekessége a dolognak, hogy Karlovy Varyban van Európa legnagyobb filmvászna, úgyhogy az is nagy élmény volt, hogy ezen az óriási filmvásznon tekinthettem meg ezt a gyönyörű filmet.
0: Ráadásul sok év után, mert hát itt a beszélgetés előtt említetted, hogy kb. Ilyen 4 éve forgattad a jeleneteidet, úgyhogy sok-sok év után láttad újra. Milyen érzés volt a végeredményt látni, megnézni?
1: Hát én nagyon büszke voltam és elégedett hogy egyáltalán benne lehetek ebben a filmben. Ivan Osztrahovszkiról azt kell tudni, hogy ő nem a prózzel, tehát hogy nagyon szeret alkotni, és tökéleteset alkotni, amihez pedig idő kell. Úgyhogy én tudtam, hogy ez sokáig fog tartani, engem nem lepett meg, hogy ez egy ilyen 4-5 évig készülő film volt, mert az egyik kollégám már forgatott vele azelőtt ezt a Szuzsabnyíci című filmet, és ő mondta, hogy egy évre rá visszahívta, és ugyanazt leforgatták, csak máshogy, tehát, hogy ő szeret játszani a filmmel.
0: Karlovy Vary események azok hogyan zajlottak itt? Említetted a vörös szőnyeges bevonulást, tehát úgy, ahogy egy nagy filmfesztiválon elképzeljük. Igen. Mindenki ott volt a stábból, vagy sokan ott voltatok a stábból?
1: Nagyon sokan egyébként, tehát hogy mindenki meg volt hívva, rengetegen voltunk ott, ami meg is lepett, de hogy gondoskodtak róla a producerek, hogy mindenki ott lehessen, úgyhogy már ebből a szempontból is nagy élmény. Mert ugye nekem nincs egy hatalmas szerepem ebben a filmben, néha pár jelenetem van, néha megjelenek, tehát egy ilyen kitöltő szereplő vagyok, egy szlovákiai magyar nővérke Rimaszombatból. Annak ellenére nagy élmény volt, és nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem, mert ez egy ilyen nagy álmom volt, hogy Karlovy Varyba eljussak, mint színésznő.
0: Milyen programokon vettetek még részt?
1: Hú, hát én nem vettem részt semmilyen programon, mert az a helyzet, hogy ugye ez volt az első ilyen nagy elvállásunk a kisfiammal. Először aludt egyedül, éjjel az apukájával, úgyhogy én reggel 8-kor elindultam Pozsonyból, és odaértem, nem tudom, délután 2-re, mert ugye nagyon messze van, megebédeltem, aztán 5-re már mentünk sminkeshez, fodrászhoz, aztán vittek a hotelbe, ebbe a főhotelbe, ebbe a termálba, ahol pezsgőzés várt minket, aztán mehettünk a vörös szőnyegre, aztán megint valamilyen fogadás volt, aztán filmvetítés után is volt fogadás, és aztán másnap, amint felkeltem és megreggeliztem, már mentünk is haza.
0: Akkor nem volt időd.
1: Nem nagyon volt időm kiélvezni.
0: A Karlovy Vary hangulatot?
1: Nem nagyon. Maradhattam volna több napra is, de ez is, hogy egyáltalán elmentem oda, nagy dolog volt, nehéz döntés volt ott hagyni a kisfiamat.
0: Igen, azt elhiszem, először ugye elmenni tőle, az nem könnyű. És ugye a film a fesztivál végén a külföldi filmkritikusok díját nyerte el. Hogyan fogadott ez a díj, vagy ez a döntés?
1: Hát én nekem nagyon nagy öröm volt, tehát hogy nagyon örültem, főleg Ivannak, hogy sikerült ezzel a filmmel nyerni. Hát ő ugye, őról azt kell tudni, hogy azért ő már Berlinben is ott szoktak megjelenni a filmjei, ott premiereznek, és aztán legutóbb Velencei Filmfesztiválon is nyert egy díjat az egyik filmjével, úgyhogy amikor én megtudtam, hogy vele fogok dolgozni, majd ki ugrottam a bőrömből, mert láttam az összes filmjét, és tudom, hogy nagyon jó filmeket csinál, úgyhogy én nagyon örültem neki.
0: Ugye ez a film egy elég komoly témát boncolgat, csehszlovákiai kényszer sterilizációk érzékeny és fájdalmas témáját dolgozza fel, hiszen a 80-as években a rendszer, az állam és az egészségügy önkényesen döntött a roma nők testéről és az ő sterilizációjukról. Amikor ezt a filmet forgattad, ugye előbb már említettem, akkor még nem volt gyermeked. Most ugye anyaként láttad újra ezt a filmet, változott-e a történethez, vagy a szerephez fűződő viszonyod ez alatt az idő alatt?
1: Mindenképp. Szerintem az miatt is sírtam el magam a végén, mert jobban átéreztem ezt az egészet, hogy vannak nők, akiktől elvették ezt a lehetőséget, hogy gyermekük legyen. Tehát, hogy maga a film egyik főszereplője is, tehát, hogy ez az egyik téma, hogy rajta is végeztek ilyen beavatkozást, anélkül, hogy tudta volna, hogy mi ez a beavatkozás, és ugye ez a főorvosnő azt oldja, hogy ez mennyire igazságtalan, hogy csak azért, mert egy fél roma lány és intézetbeli, ott mint valamiféle előzetes
0: egyeztetés nélkül
1: igen, beleegyezés nélkül, vagy tehát, hogy ilyen az a lényeg, hogy ennek hála ő változtatja meg a véleményét erről az egészről. Tehát, hogy a film, igen, tehát nagyon sokan csalódott. Igen, Anya Geislerová és Simona Boledovicsová, ők játsszák a két főszerepet, és nagyon sokan csalódottak, mert azt várják, hogy jobban belemegy a film ezekbe a sterilizációs történetekbe, de valójában egy történetre fókuszál, a főorvos nőnek a dilemmája, és végül is nekem, vagy a maga a rendező is így nyilatkozott, hogy arról szól a film, hogy hogy változtatja meg valaki a véleményét egy személyes tapasztalat alapján. Tehát, hogy nagyon sokan cselekednek rossz dolgokat úgy, ahogy azt hiszik, hogy jót tesznek vele. És hogy erről szól ez is, hogy ezek az orvosok meg voltak győződve arról, hogy ez mindenkinek jó, az egész társadalomnak és azoknak a roma nőknek is, akiken ezt a beavatkozást elvégezték. És aztán megismeri ezt a lányt, és elkezdi sajnálni őt, hogy hát ez mégse lehet, hogy mégse annyira jó minden esetben, és hogy nem kéne így pászon végezni ezeket a dolgokat, hanem hogy tényleg jó lenne, hogyha tudnának róla, és elmagyaráznák nekik, hogy mi történik velük, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy ezt vissza lehet csinálni.
0: És ugye ráadásul legtöbb esetben ezek a roma nők nem is értették, hogy mi történik velük, igen, mert hiába volt nekik elmagyarázva, csak felületesen senki nem mondta el nekik, hogy valójában miről van szó. Tehát nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak, és nagyon sokan abban az időben.
1: Igen, és a legszörnyűbb az egészben, hogy ezt a szülés közben végezték, tehát hogy direkt kihasználták, hogy ezek a nők egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát, hogy amikor az ember, a nő szül, akkor egyszerűen teljesen kiszolgáltatott. És a vajudás közben, vagy azután, ahogy a gyermekedet magadhoz, vagy akkoriban még rád se tették a gyereket, tehát hogy ez is szörnyű, hogy rögtön elvitték, azt se tudtad, mi van vele, mérték le, meg nem tudom, és hogy akkor így azt sem tudod, mi a neved, hogy hívnak, tehát hogy te teljesen el vagy valahol valamiben, vagy el vagy kábulva, ugye a sok hormontól, ami termelődik benned, hogy azt a fájdalmat elnyomja, és ennek a közepébe jöttek egy papírral, hogy na, anyuka, ez már a harmadik gyereke volt, hogyha ezt nem írja alá, akkor veszélyben a gyereke élete. Na és hogyha most téged megfenyegetnek azzal, hogy meg is halhat a kisbabád, vagy te meghalhatsz, persze, hogy aláírod a papírt, azt sem tudod, mi van rajta, de aláírod. Tehát, hogy ez brutális számomra, hogy így kihasználták őket. És akkor azt mondták, hogy hát végül is elmondtuk nekik, hogy nagyjából elmondtuk. Van is egy jelenet erről egyébként a filmben, ahol ez be van mutatva, és ott a doktornő mondja az orvosnak, hogy hát de elmondtátok neki, hogy mit jelent ez? Hogy mik a következményei? Hát ő érti, hát elmondtuk, érti, hát ért magyarul, nem? Tehát, hogy hátborzongató.
0: Hát, igen, egy elég sötét korszakot, vagy egy olyan időszakot dolgoz fel ez a film, amivel idáig nem igazán foglalkozott sok film.
1: Hát egyáltalán nem, és ez is az egyik érdekessége, meg aztán az állam sem nagyon foglalkozott vele. Tehát, hogy Csehországban már bocsánatot kértek, és kaptak pénzkompenzációt ezek a nők, de például Szlovákiában ez még mindig várat magára, hogy ezt elrendezzék.
0: A film maga az ugye Szlovákiában játszódik, és ahogy említetted, te is egy szlovákiai magyar nővérkét játszol. A te szerepet hogyan kapcsolódik a történethez?
1: Hát, ahogy már mondtam, én csak egy ilyen kitöltő szereplője vagyok a történetek, tehát, hogy nem viszem sehogy sem tovább. Van egy-két jelenetem a főszereplőkkel.
0: Hogy talált meg a szerep?
1: A szerep egyébként, a szerepet Molnár Csabinak köszönhetem, aki egyébként szintén játszik a filmben.
0: Igen, tehát, feltűnik benne egy kameóban, ugye Molnár Csabi a Pressburg rendezője.
1: Igen. És mi pont az Azon a nyáron forgattuk a Pressburgot, és Ivan felhívta őt, hogy nem-e tudna ajánlani valamilyen szlovákiai magyar színésznőt egy kisebb szerepre, és aztán beajánlott többek között engem is, és aztán Ivan elhívott a kosztümpróbára. Eredetileg egy egyenletes szerepet kellett volna játszanom, amit végül Farkas Franciska játszott a filmben, mert amikor Ivan látta, személyesen találkoztunk, és látta, hogy a szlovákom is jó, akkor ezt szerette volna kihasználni, és akkor azt mondta, hogy többször megjelenhetnék a filmben, és hogy akkor lehetnék egy ilyen nővérke, aki így kitölti ezeket a lyukakat a filmben.
0: Hol forgattatok, és milyen volt a forgatás élmény? Ugye cseh, szlovák, magyar, koprodukció, többnyelvű közeg. Milyen volt egy ilyen többnyelvű közegben dolgozni, együttműködni? Milyen volt a hangulata, a forgatás?
1: Hát én nagyon otthon éreztem magam, ugye Magyarországon is a Balaton mellett forgattunk, aztán nekem ott volt például 3 forgatási napom, ahol egy üres volt, és akkor elmentem, megnéztem például József Attilának az emlékművét, szerettem volna bemenni a múzeumba is, de csak forinttal lehetett fizetni, és nem volt nálam forint, csak kártya, úgyhogy azt nagyon sajnáltam, hogy oda nem jutottam be, de megnéztem a Balatont, meg ugye a fél stáb magyar volt, találkoztam ott egy magyar színésszel, akivel még együtt tanultam tangózni a budapesti főiskolán. Az nagyon vicces volt. Ő is játszik a filmben egy fiatal orvost. Úgyhogy ott forgattunk, meg én Parágában forgattam a Bohunicei Elme gyógyintézetben. Az is nagy élmény volt, mert ott az volt az első, végül is az első napom a forgatáson, az első napjaim, és úgy mentem oda, hogy nem volt forgatókönyv. Én nem tudtam, hogy pontosan mit mondok, mit játszok, mit kell majd csinálnom, és volt ott egy csomó pici baba, pár hónaposak. Azt sem tudtam, hogy kell őket megfogni. Láttam az anyukákat, ahogy ott állnak az ajtóban, és azok a kisbabák ott fekszenek egymás mellett, és sírnak, és próbáltam őket megnyugtatni. És most így visszagondolva, hogy van egy kis babám, őrületes, tehát hogy odaengedték. Én nem tudom, én például nem tudnám odaadni a kis babámat egy ilyen forgatásra, mert én nem bírnám ki, hogy ott sír, és voltak ott egyébként, és nem mehetsz oda hozzá, de egyébként voltak olyan anyukák, hogy így aztán szóltak, hogy jó, most már elég, most már szeretném magamhoz venni őt. De egyébként nagyon figyeltek a filmesek, hogy a körülmények olyanok legyenek, hogy
0: kikkel voltak közös jeleneteid?
1: Nekem Anya Geislerovával volt egy jelenetem, meg Szimivel, Szimi Boledovicsovával volt több jelenetem, meg aztán voltak olyan jeleneteim, amikben egyedül vagyok, vagy a többi roma nővel, amik aztán, vagy volt egy Besztercebányai főiskolás lányjal, Vanessával, sajnos nem jut eszembe a vezetékneve, de egyébként kiderült, hogy ő és tud magyarul, ami nagyon érdekes volt számomra, és aztán vele volt egy ilyen jelenetem, szintén magyarul beszéltünk, félig magyarul, félig szlovákul benne, ami aztán nem került bele a filmbe. Úgyhogy főként, ami a filmben megmaradt, az a két főszereplő nővel való jelenetem.
0: És ugye itt már többször utaltunk rá, hogy elég sok szlovákiai magyar színész volt a stáb tagjai, illetve igen, dolgozott a filmen. Ki mindenkit lehet elmondani? Össze tudjuk szedni, hogy kik játszottak, hát, kik szerepelnek a filmben?
1: Szerintem majdnem, akiről én tudom, szerintem felsoroltam mindenkit a Csabin kívül az elején, úgyhogy hát a Mokos Attilának van ott egy nagyobb szerepe, ő játsza a Primárt, és a Bandor Éva remekel, mint mindenben, tehát a zseniális, szerintem ő neki egy nagyon jó és nagyon vicces szerepe van, ő játsza a főnővért, és ő hozza bele az egész filmbe a humort, mert hogy ez a film vicces is, tehát hogy nem kell egy hatalmas nagy drámát várni a témája miatt, mert hogy valójában ezek a sterilizáció, a romanyok sterilizációja, ez a hátterét adja a filmnek. És emellett nagyon vicces a film, és gyönyörű képek vannak benne. Tehát, hogy megható is, és szép a vége. Nem lövöm le a poén, de jó a vége. Tehát, hogy happy end.
0: Ilyen nehéz témát talán máshogy nem is lehet feldolgozni. Karla Vivariban láttad egyszer a filmet azóta?
1: Igen, aztán a pozsonyi premiéren is megnéztem.
0: A pozsonyi premiér az milyen volt?
1: Érdekes volt, mert a szlovák közönség sokkal szolidabban reagált. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy például Karlovy Variban nagyon sokat és nagyon hangosan nevettek a nézők. Hogy sokkal jobb hangulata volt a filmnek, de Pozsonyban pedig alig nevettek a jó poénokon. Ez érdekes volt számomra.
0: Ugye több nyelvű a film.
1: Igen.
0: Roma nyelven, magyarul is, szlovákul is beszélnek benne, akkor...
1: Csehül is.
0: És csehül is beszélnek benne, úgyhogy folyamatosan feliratozni kell, és különböző nyelveken zajlik a történet?
1: Igen, igen, igen. De mondjuk engem ez nem zavart. Nem tudom, hogy nézi ezt egy szlovák vagy egy cseh, de hogy így, hogy én mindegyik nyelvet értettem, a csehet is, a magyart is, és a szlovákot is. Nekem könnyű.
0: Nekünk a legkönnyebb lehet, hogy amiatt is más nyelven máshogy csapódik le a film, és ez is adhatta azt a kulturális különbséget, vagy ezt az értelmezési különbséget itt a szlovák közönség számára. Minden esetre azt el is mondjuk a hallgatóknak, ugye, hogy a szlovákiai mozik már játsszák, művészmozikban kezdték el vetíteni, de például már nagyobb multiplex mozikban is vetítik, a fővárosban mindenképp, de remélhetőleg a közeljövőben már a kisebb városokban is megtekinthető lesz a Pramen című film, úgyhogy mindenképpen ajánljuk a nézőknek. Vendégem Dékány Nikolett, aki a film egy szereplője. Lassan véget ér a nyár, és említetted, hogy most 2 évig nem dolgoztál, viszont a Nyitrai Andrei Bagár Színház társulatának a tagja vagy, akkor ősztől újra visszatérsz a színpadra?
1: Igen, igen. Szeptemberben oficiálisan is visszatérek, bár szeptemberben még pont nincs előadásom, de októberben már látható leszek a Zlata Lírában, az Arany Lírában, ami a Csehszlovákiai Táncdal Fesztivál történetét dolgozza fel, ahol Márta Kubisovát játszom. Ez az egyetlen darab, ami végig nagyon-nagyon hiányzott nekem a színházból.
0: Miért?
1: Ezt nagyon szeretem játszani, nagyon jól sikerült darab, nagyon szeretem énekelni ezeket a dalokat, és nagyon jó a társaság is, nagyon jó volt a próbafolyamat. És egyébként még a padlás maradt repertoáron, amit játszottam, úgyhogy még abban leszek látható.
0: Ugye ez is szlovák nyelven nyilván?
1: Igen, igen, először nálunk játszottuk szlovák nyelven, és aztán folyamatosan fogom felszedni most újra az új darabokat a repertoárban. Megbeszéltem a vezetőséggel, hogy szeretném, hogy ez a visszatérés lassabb legyen, tehát hogy megkértem őket, hogy csak 2 darabban szerepeljek, 2 új darabban ebben az évadban, hogy azért mégiscsak még többet legyek a fiammal, mint a színházban.
0: Össze kell
1: de azért már jó lenne játszani és próbálni újat. És azt el tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy novemberben kezdjük próbálni majd az első új darabot, amiben én is benne leszek, 2 magyar társulati tagommal, az Oszlik Petivel és a Cuka Ottóval fogunk egy magyar Tasnádi István darabot, a norvég mintát próbálni, amit maga az író fog rendezni, úgyhogy minden magyar lesz, csak a szöveg, nem? Mert szlovákul fogjuk játszani egy szlovák színházban.
0: Magyar színészek, magyar író,
1: igen, magyar rendező. És magyar zeneszerző, mert hogy dalocskák is lesznek benne, úgyhogy, és vicces lesz, úgyhogy mindenkit majd szeretettel várunk a januári premierre.
0: Na, nagyon várjuk akkor már, és te hogy tekintesz most 2 év után erre, hogy hiányzott már a színpad? Milyen érzés most, lesz újra színpadra állni?
1: Most már azért hiányzik, igen, most már azért szívesen mennék vissza a színpadra. Hát nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, jó lesz kicsit kiesni ebből a mókuskerékből.
0: Igen, igen, igen, mindenképpen a szükség van szerintem is erre. Ilyenkor egyébként szükséges újra tanulni a régi szövegeket? Tehát újra fel kellett venned a fonalat?
1: Hát
0: vagy még ennek nem kezdtél
1: néztem
0: bele?
1: Még nem néztem bele a szövegekbe, kicsit félek is tőle, de biztos vagyok benne, hogy bele fogok tudni jönni, de biztosan hát nem kell újra tanulni, szerintem vissza fog minden jönni szépen sorjában, de biztos le kell ülni majd hozzá.
0: Hát akkor ehhez sok sikert kívánok, és majd megnézzünk a színpadon. Köszönöm, hogy itt voltál. A vendégem Dékány Nikolett színésznő volt, akivel nem csak a Pramen című filmről beszélgettünk, amit egyébként majd érdemes megnézni a moziban, hanem a következő hónapok kihívásairól is a színpadon. Sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, és itt voltál a társaságunk a stúdióban.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.

Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában, a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Magyar Országgyűlés megválasztotta Magyarország köztársasági elnökévé Baka Andrást. Észak-koreai ballisztikus rakétákkal lőnek az oroszok, Volodymyr Zelenszkij szerint. A déli térségekben továbbra is hőségriasztás érvényes, akár 35 fokot is mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok a hírekkel. A Magyar Országgyűlés mai rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választotta a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az államfőválasztáson 146 képviselő szavazott, 140-en igennel, 6-an nemmel voksoltak. A döntés bejelentése és a himnusz után Baka András köztársasági elnöki esküt tett. Az új államfő azonban nem azonnal lép hivatalba, a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon, azaz legkorábban augusztus 19-én kezdheti meg megbízatását, miután letette hivatali esküjét a parlament előtt. A szlovák gazdák több mint 100 millió euró értékű támogatást kaphattak volna az aszály hatásainak enyhítésére, állítja az ellenzéki progresszív Szlovákia mezőgazdasági szakértője Peter Horni. Szerinte az agrártárcának nem csupán arra kellett volna várnia, hogy az Európai Unió engedélyezze a támogatási előlegek korábbi november helyett szeptemberi kifizetését. Peter Horni szerint több mint 100 millió euró állhatott volna a gazdák rendelkezésére az aszály okozta károk mérséklésére. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizsja elleni 6 ember életét követelő éjszakai orosz légitámadásban, tudatta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszkij szerint a ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós választ lép. Bújtató alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a fehér-orosz határ közelében, amelyet az illegális bevándorlók használhattak a határon való átjutásra. A rigai kormány a felfedezés után azonnal bejelentette a keleti határszakasz védelmének szigorítását és az embercsempész hálózatok elleni határozottabb fellépést. A titkos alagútra a lezárt szilenei határátkelő közvetlen közelében a kerítéstől mindössze néhány méterre bukkantak rá a határőrök, a rendőrség és a hadsereg egységei. 3 reaktort is le kellett állítani a franciaországi Gravelinné atomerőműben, miután egy nagyobb medúzaraj eltömítette a hűtéshez használt szivattyúkat. Az EDF energetikai vállalat közlése szerint hétfőn 3 reaktort állítottak le, egy negyedik teljesítményét pedig a felére csökkentették. Egy reaktor továbbra is teljes kapacitással működik, egy 6. pedig karbantartás miatt eleve le volt állítva. Az EDF szerint az eset nem veszélyezteti az erőmű, a dolgozók vagy a környezet biztonságát. Megkezdődött a gólyák vonulása afrikai telelőhelyeik felé. A madárszakértők szerint a szokásosnál korábbi indulás összefügghet az aszállyal és a táplálék hiánnyal. Ján Gug, az SOS BirdLife Slovensko ornitológusa szerint a gólyacsapatok már augusztus 7-én és 8-án nagy számban dél felé indultak. Más madárfajok, köztük a sarlós fecskék és a felnőtt kakukkok már július végén, augusztus elején elindultak. A déli irányú vonulás jelenleg több énekes madárfajnál, köztük a nádiposzátáknál és a fecskéknél is zajlik.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig első, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország nagy részén, a déli régiókban 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stúr utca és a Stefánik út kereszteződésében két személyautó ütközött össze, a rendőrség tájékoztatása szerint az érintett csomópontban fennakadásra kell számítani. Kassán a városból kivezető úton a repülőtéri leágazás után a központ felé vezető oldalon két autó karambolozott, a helyszínen jelentős, mintegy 40 perces fennakadásra és torlódásra számítsanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Szövegköz Aszmár Líviával.
4: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. A mai műsor középpontjában egy olyan írónő alakja áll, akivel kapcsolatban akaratlanul is felvetődik a kérdés, ki a magyar író. 1935. október 30-án ugyanis a nyugat-magyarországi Csikvándon született, ahonnan szüleivel Kőszegre költöztek, majd 1956-ban férjével és kislányával a svájci Neuchâtelbe emigráltak. Itt élt 2011-ben bekövetkezett haláláig. Kristóf Ágota, Ágota Kristóf vagy Ágota Krisztóf francia nyelven írt műveivel lett világhírű, miközben olyan témákról írt, amelyek egy magyar ember tapasztalásaiból erednek. Legyen az a háború, a későbbi emigráció, illetve ezek következményei. Összességében az otthontalanság, amely a róla szóló tanulmánykötet címébe is bekerült. Kőszegen a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete keretében működő Ágota Kristóf kutatócsoport vállalta azt a feladatot, hogy az eddig elmulasztott munkát elvégezze, vagyis egy tulajdonképpeni monográfiává összeálló 16 tanulmányból álló kötetet hozzon létre az írónő munkásságának beható vizsgálata céljából. Az otthontalanság politikája az idei év elején jelent meg Tecki Sarolta és Kovács Ágnes szerkesztésében a Gondolat kiadónál. A mai műsorban ennek apropóján kérdezek két irodalomtörténészt, Tecki Sarolta szerkesztőt és Földes Györgyit, a Bernben található hagyaték kutatóját, az írónő alakjáról. A beszélgetések az idei ünnepi könyvhéten készültek.

0: A tegnapi könyvbemutatóm megütötte a fülem az, hogy Agota Kristóf. Én Agota Kristóf formában hallottam, hogy kell az ő nevét kiejteni pontosan. Azt hiszem, hogy ezzel kezdhetnék talán.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez jó kérdés, és sokat hezitáltunk ezen, amíg a kötettel foglalkoztunk, hiszen egyrészt nyilván magyar származású volt, Kristóf Ágotaként anyakönyvezték, így élte az életét Vas megyében, amíg ki nem vándoroltak a férjével Svájcba. Viszont az volt a konszenzus a hezitálás végén, hogy mivel az életmű jókora része, túlnyomó része valóban Agota Kristóf néven jelent meg, és minket inkább az életmű érdekel, mint sem az életrajzi tények. Ezért amellett döntöttük, hogy azt a nevet használjuk, amin ő maga is híres lett, amin a műveit előállította.
0: Ti találkoztatok személyesen?
1: Nem.
0: 11-ben halt meg, ugye, és akkor Szekeres Dóra készített vele egy hosszabb interjút a Literán, és akkor így merült fel bennem a kérdés, hogy esetleg volt-e alkalmatok találkozni, de hogyan kerültél végül is akkor Agota Kristóf közelébe?
1: Hú, hát én úgy kerültem ebbe az egészbe bele, mint Pilátus a krédóba, mert Kőszegen akkor már, mint megtudtam utólag, működött régóta egy kutatócsoport, amely Agota Kristóffal foglalkozott. Hát ilyen életrajzi adalék hozzá, hogy én akkor riban fejeztem be a Tar Sándor könyvemet, amikor oda kiírtak egy ösztöndíjat, Agota Kristóffal való foglalkozást az ő életművének a kutatására, és úgy gondoltam, hogy ez most nekem így az előző művek után ez jól fog jönni, és izgalmas kihívásnak tűnt, hiszen hasonlóképpen periférikus figura egy kicsit, mint Tar Sándor, akivel előtte foglalkoztam, és úgy vonzott az, hogy ilyen figurákat visszahozni a köztudatba, vagy velük foglalkozni, és méltó helyet találni nekik a kortárs magyar irodalomtudományban és kritikában.
0: Az ő világaikban van hasonlóság?
1: Jó kérdés, és ezen egy kicsit el is gondolkodtam. Valamelyest van, hiszen mind a ketten ilyen kívülálló figurák. Az irodalmi pozíciójukban is van hasonlóság, hiszen mind a ketten kívülálló figurák a magyar irodalomban. Tar Sándor, amikor a pályája indult, akkor egy nagy berobbanás volt ő az irodalmi köztudatba. Aztán, amikor kiderült az ügynök múltja, akkor alább hagyott ez a lelkesedés, és nagyon sokáig nem is foglalkoztak vele, majd csak úgy a 2010-es évek második felétől közepén kezdték el újra olvasni és értelmezni és hivatkozni rá. Tehát egy kicsit olyan hullámzó volt az ő recepciója, pozíciója az irodalmi életben, valamint származásilag is egy perifériáról érkezett szerző, hiszen Debrecen környéki Tanyán született, és élete végéig küszködött az, hogy neki nincs helye a kortárs magyar irodalomban. Befogadták, de nem érezte magát otthon, aztán elárulta a barátait, szóval, hogy soha nem volt igazán része a kánonnak, és valami hasonló sors jutott osztályrészül Agota Kristófnak is, aki hát bizonyos értelemben szintén periférián született, Kőszeg mellett egy kis faluban, egy vasmegyei kis faluban, aztán ugye Kőszegen is élt, és onnan került ki Svájcba, tehát ha messzire lehet kerülni a magyar irodalmi élet centrumaitól, akkor ő igen messzire került, tehát nagyon messziről kellett őt mintegy hazahozni. Származásilag is jellemzőre ez a periféria, másrészt pedig a befogadásában is, és pont ettől volt izgalmas ez a vállalkozás, aminek neki kezdtünk, hiszen én dolgoztam föl Agota Kristófnak a magyar recepcióját, ami általában egy ilyen kássahegy, amit az embernek el kell olvasni, rengeteg kritikát, tanulmányt róla, mindent, amit írtak róla, viszont ebből egy nagyon érdekes mintázat rajzolódott ki, hogy amikor megjelent 89-ben az első átütő sikert elért műve, a Nagyfüzet, akkor annak azért volt visszhangja Magyarországon, mert minthogy magyar nyelven akkor jelent meg. Volt visszhangja Magyarországon, viszont ugye általában, amit a magyar irodalomban Eszterházy Péter kimond, akkor annak van egy ilyen szentírás jellege, és ő mondta Agota Kristófról, hogy az emlékei magyarok, viszont a nyelven nem magyar, tehát nem része a magyar irodalmi kánonnak, és ez a meggyőződés, ez a felfogás tovább is húzódott a kritikában. Például még a 2007-ben jelent meg, ha jól emlékszem, de az évszámokkal nem vagyok annyira jóban, a Szegedi Masszák és a Veres András féle három kötetes nagy a magyar irodalom történetei, amiben a Szegedi Masszák Mihály írt egy tanulmányt pont a Tibor Fischerről, aki magyar szülőktől Angliában született szerző, aki angolul írt, és megpróbáltak vele kezdeni valami a magyar irodalomban, és valami hasonló pozíciója volt, mint Agota Kristófnak. Akkor írta a Szegedi Maszák Mihály, hogy aki nem magyarul ír, az ilyen függelékként része a magyar irodalomnak, és hát ez a sors jutott osztályrészül Agota Kristófnak is. Nagyon sokáig, aztán mondom, izgalmas a recepciónak ezeket a változásait nyomon követni. Valamikor a 2010-es években jelent meg egy olyan befogadói attitűd, amely már egyre inkább kezdte elismerni a magyar irodalom részeként Agota Krisztófot, hiszen ekkor már megjelentek az irodalom tudományban, a kritikai gondolkodásban azok a elméletek, ideológiai belátások, politikai belátások, hogy attól, hogy egy szerző nem az anyanyelvén ír, hanem kivándorol valahova és a befogadó ország nyelvén ír, attól még integráns része lehet a származási helye irodalmának. Erre ugye van Szlovákiában is számos példa, a Irena Brezne, aki Svájcban lett híres író, és németül írt, viszont ha jól tudom, őt azért úgy elismerik Szlovákiában is, vagy a másik híres példa, aki szintén Svájcba emigrált, Melinda Abonyi Nagy, aki szintén elismert íróként tartanak számon a saját származási helyén, meg a világirodalomból is lehetne azért számos példát mondani erre, Kunderát, Hertha Müllert, és sorolhatnánk. Tehát ebből a megfontolásból kiindulva arra vállalkoztunk ezzel a tanulmánykötettel, hogy egy kicsit visszahozzuk Agota Krisztófot a magyar irodalmi köztudatba, a magyar irodalomtudományba, a magyar irodalomkritikába, és hogy akár magyar szerzőként is el lehetne őt ismerni.
0: Ő minek tartotta magát, vagy milyen identitása volt?
1: Talán a leghűségesebb kőszegi polgárként lehetne őre hivatkozni, hiszen valósággal szerelmes volt Kőszegbe. Noha a regényeiben, novelláiban nem nevesítette a város, de azért világosan fölismerhető a kőszegi helyszín, és hát azt tudjuk, hogy rendszeresen visszajárt Kőszegre, az Írott Kő hotelben mindig ugyanazt a szobát vette ki. Azt hiszem a 214-est voltunk is ott egy pár hete. Abból a szobából rá lehetett látni, ma könyvesból, de az volt a nagy füzetben papírbolt, ahol az ikrek a nagy füzetet vásárolták, tehát nagyon ragaszkodott Kőszeghez, szerelmes volt ebbe a városba, és nem véletlen, hogy azt szerette volna, hogy itthon temessék el, és ez így is lett. Kérdezted még a Tal Sándort, nem fejeztem be, mert elkezdtem mástól beszélni, tehát egyrészt az irodalombeli pozíciójuk között is van valami hasonlóság, másrészt a nyelvük, a világuk között is, hiszen Tal Sándor ugye ez a szegények, a munkások, a társadalom periférián lévők világa, és Agota Krisztófnál is egy kicsit hasonló a emigrációban élőkről írt kisregényt, valamint hát a nagy füzet és a trilógia is ilyen perifériás emberekről szól, és ugyanolyan realista részletessége, mint ahogy a Tal Sándornál is.
0: Én 2006-ban találkoztam a trilógiával, akkor jelent meg, és akkor ilyen nagy felfedezés volt tulajdonképpen az ő személye, legalábbis ott abban a közegben, ahol épp gimnazista voltam, tehát hogy ez kézről kézre járt ez a könyv. Mivel én ugye nem igazán tanulmányoztam az ő recepcióját, mikor történt az a bizonyos áttörés, hogyha ezt lehet így mondani a magyar irodalomban, tehát mikor lett ő igazán ismert ebben a közegben?
1: Hát furcsa a helyzet, mit jelent ugye a magyar irodalomban ismertnek lenni? Ismerték. Igazából mondom, 89-ben jelent meg a nagy füzet magyarul, onnantól kezdve azért folyamatosan figyeltek rá, számon tartották. Az egész trilógia 2006-ban jelent meg, akkor ismét volt a recepciónak egy újabb hullám, amikor a három regényt egybeolvasták, tehát folyamatosan irányult felé valamilyen figyelem, de az sosem tudott egy határt átlépni, vagy sosem tudott túljutni fajta szűkösségen. Talán a Szász János filmje, a Nagy füzet, ami 2013-ban került a mozikba, az hozott számára még valami fajta ismertséget a szélesebb nagy közönség felé, de olyan igazán nagy áttöréstől, amennyire én látom, nem beszélhetünk. Ismertségről igen, de az áttörés az nem történt meg, ami azért is sajnálatos, én személy szerint is nagyon szeretem, ezek szerint te is, meg sok barátom, kollégám is, akikkel beszél. Tehát van egy ilyen elismertsége, viszont például iskolában nem tanítják, nem része a magyar kánonnak, vagy nincs jelen a köztudatban, hogy nekünk van egy ilyen szerzőnk is, pedig hát nem kerülne sokba igazából, hiszen általában, hogyha egy magyar szerző világíró, akkor a kiadók fölépítik, dolgoznak vele, eltelnek évtizedek, mire igazából eljut az ismertségig, vele meg már nincsen meló, de nincsen vele munka, őt csak haza kell hozni és el kell ismerni.
0: Mert a bizonyos Szekeres Dóra interjúban azt nyilatkozta, hogy neki pont ez volt terhes, ez a népszerűség, amit külföldön megélt, és ezelőtt talán egy kicsit menekült is.
1: Lehet, hogy akkor neki ez jól is jött, hiszen azért valóban hallatlanul népszerű volt külföldön. A testvére, a Kristóf Attila nyilatkozza valahol, hogy volt vele Brüsszelben, ahol tele volt vele plakátolva az egész város, több ezer ember előtt lépett föl, tehát el tudom képzelni, hogy terhes lehetett számára, meg hát nyilván, hogy lefordították rengeteg nyelvre, kiadókkal kapcsolatot tartani, könyvbemutatók, stb. Ez lehet, hogy terhes volt számára, és lehet, hogy ehhez képest ez a magyarországi csöndesség, ez inkább kedvére való volt.
0: Viszont aztán élete vége fele már Kőszeg is terhet jelentett számára, tehát nem tudott visszamenni, azt nyilatkozta ugyanitt. Azt hiszem, ugyanebben az interjúban volt erről szó, hogy az utolsó magyarországi látogatásán mondta ezt. A trilógiának a három része, tehát hogy nem trilógiának készült, hanem igazából az első részt akarta meginni, és aztán azt mondja, hogy nem tudta befejezni, ezért készült el a második rész, és ezután a harmadik rész is. A harmadik rész az befejezést jelent a trilógia szempontjából, vagy ez tovább íródott aztán a későbbiekben attól, hogy nyilván a közegek változnak, tehát hogy mondjuk egy novellás kötet nyilván nem egyenesági leszármazottja a könyvnek, de hogy az ő témái változtak valamelyest, vagy aztán ugyanabban a közegben maradt meg?
1: Amennyire rálátásom van, hál' Istennek nem túl nagy az életmű, úgyhogy viszonylag gyorsan át lehet olvasni, és azonnal az olvasónak a szemébe tűnnek azok a témák, amelyek gyakorlatilag kezdettől végig foglalkoztatták, akár verset írt novellát, önéletrajzi töredéket, vagy regényt. Az egyik legnagyobb témája az írás és az íróvá válás problémája volt, mint hogyha az írás valóság az életet jelentette volna számára, mint ahogyan az ikrek is a nagyfüzetben, az ikrek is folyamatosan írnak, rögzítik az életüket, a benyomásaikat, az összes többi szereplője is az írással próbál valahogyan túlélni, akár az emigrációban, akár itthon maradva. Szóval az egyik nagy témája az írás volt, másrészt a magány. A magány, hogyan lehet a magányosságban túlélni, hogyan lehet egy másik emberhez kapcsolódni, és miért reménytelen ez a kapcsolódás, ez a verseiben is minduntalan előjön, hogy képtelenség az, hogy egy szerelem beteljesedjen, épp úgy a regényeiben is. Hát eléggé furcsa és változatos képleteket olvashatunk belőle a szerelmi lehetőségekre vonatkozóan, de valójában mind beteljesületlen, és mind valahogyan valami határátlépéssel terhelt. Ugye a nagy füzetben az egyik szereplő a nyúlszájú egy falu vagy városszéli házban számkivetetten mindenkitől megvetve élő lány, aki egy jó szóért bárkivel lefekszik. És aztán ez is lett a veszte, hogy amikor az oroszok bejöttek a városba, akkor boldogan odaadta magát nekik, és ezt már nem élte túl. Vagy a határátlépők szerelmekre is számos példát hozhatunk, az incestusra, vérfertőzésre, testvérek közötti szerelemre, apalánya közötti szerelemre, amelyből még gyerek is születik. Szóval, hogy valahol soha nincs jelen a rendes szerelmi beteljesülés, hanem valami mindig valami fajta reménytelenség, vagy valami illegális, ami határátlépő út felé terelődik ez a vágy, és soha nem teljesedhet be.
0: Ráadásul ott van még az is, hogy a nyelvi kifejezés nehézsége, tehát hogy ő azért elég hosszú utat járt be addig, hogy tudjon írni egy számára idegen nyelven, tehát hogy az anyanyelvét tulajdonképpen nem használta az írói önkifejezésére, tehát ez is valamiféle békjó lehetett az ő számára.
1: Persze békjó volt, noha azért gyerekkorában írt már színdarabokat. Tehát az, ami a nagy füzetben meg van írva, hogy az ikrek kocsmákban adtak elő darabokat, az az ő életéből való, amikor a gimnáziumban már ő is darabokat írt, és ezzel próbált egy kis pénzt keresni, valamint a versei jó része is magyarul született, ezeket a párizsi magyar műhelynek küldte el. Tehát egy ilyen tipikus írói út, hogy versekkel kezdte a pályáját, és amikor ugye Svájcba került, akkor nagyon küszködött a francia nyelvvel. Ugye egyik leghíresebb toposz az ő recepciójában az ellenséges nyelv toposza, azok a nyelvek, amelyek úgymond pusztítják az anyanyelvét, ilyen volt az orosz, mint a megszállás nyelve, a német szintén a megszállás nyelve, és a francia nyelv, amelyet Svájcban kellett elsajátítania, és amivel rettenetesen megküzdött, azt hiszem, ha jól emlékszem, valami 30 év kint lét után kezdett el végre írni franciául, és hát ezen azóta is vitatkoznak az irodalomtörténészek, hogy ez a puritán, dísztelen, szikár nyelv, ez annak köszönhető-e, hogy nem tudott elég jól franciául, vagy ez egy ilyen direkt poétikai húzás volt a részéről. És azért úgy hajlunk afelé, hogy valószínűleg addigra már tudott annyira francia, hogy tudatosan választotta ezt a disztelen szikár nyelvet, ami szinte ilyen tankönyvi francia, mint ahogyan a tankönyvekből nyelveket tanulunk, ilyen nagyon egyszerű tőmondatokból. Ágota Krisztóf nyelve is valami hasonló. Tehát nincs jelzőhalmozás, nincsenek barokkos körmondatok, csupán szikár tényleírások.
0: Te vagy a kötet egyik szerkesztője. Ugye az ilyen tanulmánykötetek általában a szűk szakmának szólnak. Ez erről mennyire mondható el, hogy a szűk szakmának szólna, mennyire szól az olvasóknak, a széles olvasói rétegnek?
1: Ez a tanulmánykötet a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete és a Gondolat Kiadó közös vállalkozásában készült, valamint én a jelenleg ELTE HT-k Irodalomtudományi Intézetének a munkatársaként vettem részt ebben a projektben. Én valamikor 2022-ben ösztöndíjasa voltam ennek a Kőszegi Intézetnek 10 hónapig, ahogy mondtam, így keveredtem ebbe az egészbe bele, és kifejezetten kiadói és szakmai elvárás volt, hogy lehetőleg olyan tanulmánykötetet adjunk ki, ami nem csak a szűkebb szakmának szól, hanem a szélesebb olvasó közönségnek is. Megpróbáltunk olyan nyelven írni, olyan témákat boncolgatni, amelyek a szélesebb olvasó közönséget is megszólíthatják. Hiszen reményünk az volt, hogy ne csak a szakma foglalkozzon vele, a szakma fedezze föl, hanem olvasótábora is legyen.
2: Decki Saroltát az Otthontalanság poétikája című Ágota Krisztóf születésének 90. évfordulójához kapcsolódó tanulmánykötet szerkesztőjét hallották. A zene után Földes Györgyit, a kötet egyik szerzőjét kérdezem.

0: Földes György a közelmúltban Bernbe utazott, ahol Agota Krisztóf hagyatékát tanulmányozta. Ugye a jelentősebb művek franciául írottak, a kezdeti költemények között találhatóak esetleg magyar nyelvűek, vagy ezek a kezdeti írások között, és úgy tudjuk, hogy a későbbiekben, amiattán áttért a francia nyelvre, azután már nem ért magyarul. A Berni hagyatékban milyen újdonságokra bukkantál, volt-e köztük esetleg valamilyen magyar nyelvű szöveg, akár napló bejegyzés, vagy bármi?
1: Valóban múlt nyáron voltam Bernben, és a Svájci Nemzeti Könyvtárnak van egy úgynevezett irodalmi archívuma, és ott törzik Agota Krisztóf hagyatéket, mert hogy odaadta, kifejezetten, sőt eladta nekik, és ott van mindaz, amit az emigrációja után ír. Ott nem nagyon, egy-két levelet meg ilyesmiket találtam magyarul, de alapvetően, tehát amit így professzionálisan ő írt, azok között én már nem nagyon találtam magyar nyelvű szöveget, ellenben, amikor itt a PIM-ben a kéziratában néztem az anyagait, ott találtam olyan anyagokat, amiket Svájcból küldött levelekben, akár a Magyar Műhelynek és más folyóiratnak, magyarul novellákat, szkecseket, ilyesmit, még verset. Tehát, hogy korábban azért ő próbált magyarul írni, de amit ott rendszereztek a Berni könyvtárban, azért ez annak az orosznál része az franciául volt.
0: És egyébként bármilyen újdonság, ami meglepett volna ezzel a hagyatékkal kapcsolatban, előbukkant ott?
1: Hát most még összesen egy hónapot voltam, tehát olyan nagyon-nagyon részletesen nem tudtam megnézni, illetve próbáltam átfutni az egészet. Egyrészt, ami érdekesség lehet, de mondjuk ez így kifejezetten a tudományos kutatás számára, az az, hogy az egyes egyébként megjelent írásainak a különböző verziói így hogy rétegződnek egymásra, és az nagyon sok mindent elárul a születésükről, tehát hogy pontosan milyen formában keletkeztek. Ezzel most kevesebbet tudtam foglalkozni, viszont így próbáltam felmérni az egész anyagot, és ami biztos, az az, hogy nagyon sok drámát írt, egyébként még mielőtt elkezdte volna a nagy füzetet, ő drámákat írt, és ezeket akkoriban ilyen amatőr kis színházak elő is adták, és aztán ebből ugye várat később, amit ő kifogástalannak talált, azokat ki is adták, de nem csak az a 6-7 darab, ami ténylegesen ki van adva könyvformájában, hanem valami 20-valahány darabot néztem meg, és ezek közül is volt olyan, amit rendesen színházak játszottak, és le volt tisztázva, meg volt rajtuk mappa, és Zaik, általában Zaik álnéven, művészi álnéven, ezeket leadta, tehát lehetett látni, hogy ezek azért hiába nem adta őket ki könyvformájában később, de hogy azért mégiscsak valamilyen módon nyilvános játékra készültek. Ez volt az egyik. A másik az, hogy azért, tehát van jó pár novella is, amit aztán később nem publikált, és részben néhány szöveg így esztétikailag is érdekes, tehát hogy ezt lehet mondani, hogy azért az egy jó novella, és ki lehetne adni, nem mindegyik egyébként. Másfelől pedig az is érdekes, hogyha valami mondjuk tényleg nem üti meg azt a mércét, amit így igazán érdemes lenne publikálni, de hogy számos olyan téma felmerült, és ez a darabokra is igaz, Agota Krisztóf életművével kapcsolatban, amin érdemes elgondolkodni. Tehát, hogy őt például mennyire foglalkoztatta a női tapasztalat, a női pozíció, a nőknek hangot adás, miközben egyébként róla általában pont az ismert szövegeinek a visszafogottsága kapcsán nagyon gyakran, mint ilyen minimalista írónőről beszélnek, és a minimalizmusát nagyon gyakran kötik ahhoz, hogy majdnem, hogy férfias próza, de hogy ezek a szövegek nem mind férfiasak, és egyébként problematizálják, meg tematizálják is ezt a női tapasztalatot, például ez is érdekes, vagy hogy például mennyire foglalkoztatta a környezet, a védelem, gyakorlatilag ilyen ökokritikai tanulmányt is meg lehetne jelentetni róla, mert számos ilyen szövege van. Úgyhogy én ezeket most így próbálom így összeszedegetni, és ezen tényleg érdemes elgondolkodni. Tehát, hogy Agota Krisztóf arcképe vagy portréja sokkal színesebb, mint amit mi ismerünk, holott az egyébként egy nagyon-nagyon értékes életmű, és valóban Magyarországon érdemes felhívni rá a publikum figyelmét, de hogy a nem ismert szövegek is olyanok, amik bevonhatók ebbe a kutatásba, és hogy tényleg egy ilyen sokkal színesebb, és olyan írása is vannak, amiben egy humora is van, kifejezetten. Úgyhogy ez is érdekes, meg az is érdekes, hogy többször elkezdett önéletrajzi regényeket, ami Hát ugye tudjuk, hogy a trilógiát is nagyon gyakran szokta kötni. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy az eredetileg önéletrajznak indult, csak aztán egy kicsit megváltozott így a szerzői szándék, és aztán így annak megfelelően alakult a szöveg. Meg hát tudjuk, hogy az analfabéta is egy önéletrajzi szöveg, de ugye többször elkezdett ilyen mindenféle önéletrajzi, akár tisztán önéletrajzi szövegeket, akár ilyen autofikciókat. És ez is érdekes, hogy amikor ilyeneket elkezd, akkor maga az írás, meg az íróvá válás milyen hangsúlyos azokban is. A trilógiában is fontos az, hogy írni, az analfabéta is arról szól, ez a hogyan váltam francia nyelvű íróvá, de hogy a többi szöveg is ehhez kapcsolható. Illetve, még ami érdekes így a hagyatékban, hogy vannak olyan mappák, ahol kifejezetten az előadásokról, a szövegeinek az előadásáról, tehát a drámáinak az előadásáról van szó, illetve részben nem csak a drámáknak, hanem persze a trilógiát is nagyon gyakran így úgy feldolgozták. De például a színházi előadásokkal kapcsolatban látszik, hogy mindenfelé játszották a drámáit. Szinte a világban, most azt nem mondanám, hogy tényleg minden egyes országban, de frankofon területen, Németországban, Svédországban, Japánban, és most teljesen véletlenül összefutottam pont a múlt héten, vagy két héten ezelőtt egy svájci nővel, aki azt mondta, hogy máig Svájcban rengeteget játsszák volt a Krisztóf műveit. Tehát, hogy ezekből a képekből, már hogy az ilyen színházi fotókból, meg szerződésekből, meg amikor így benyújtottak különböző, ő maga is elküldött szövegeket, vagy rendezők küldtek el neki ilyen rendezői koncepciókat. Tehát látszik, hogy mennyire aktívan játszották. Nyilván ez a hagyatékában múlt időben lehet beszélni, mert hát ez nem most, hanem 80-as, 90-es években, meg a 2000-es évek elején mennyire aktívan játszották a darabjait. Egyébként meg, hogyha valaki kiadás történettel akar foglalkozni, akkor is lehet látni, hogy hova adta be a nagy füzetet annak idején, hogyan válaszoltak, és aztán ugye Szőjjel szerződött le, és a Szőjjel rengeteg szerződés szól fordításokról, kiadásokról, elszámolások, úgyhogy ez egy kicsit ilyen száraz téma, de közben meg nagyon érdekes, hogy hogyan alakult például az, hogy a fordításokat milyen sorrendben, és milyen mennyiségben, és tényleg, tehát pár év alatt rengeteg nyelvre lefordították, és ezek mi nyoma van, ahogy tárgyalnak a különböző kiadók a Szőjjel, hogy kiadhassák ilyen-olyan nyelven, de tényleg azt hiszem, hogy most jelenleg 48 nyelvre van talán lefordítva az életművet.
0: Hogyha mondjuk a magyar irodalomról gondolkodunk, vagy bármilyen közép-európai irodalomról, azt szokták mondani, hogy a német jelenti az első lépcsőfokot a világirodalom felé. Ez fordítva is igaz? Tehát, hogy mondjuk a németen keresztül vissza tud jutni például Agota Krisztóf ezekben a kisebb nyelvekben?
1: Hát ezt így most, miután nagyon kevés időm volt, és először felmérni próbáltam ezt a hatalmas anyagot, tehát ugye azt láttam, hogy hány nyelvre fordították le, de hogy melyik nyelv után melyiket, ezt most így egészen pontosan nem tudom. Tehát, hogy tudom, hogy például a német fordítóval volt valami, meg ott a német kiadóval valami levelezés, mert azt hiszem, hogy ott a német fordítóval voltak problémáin, úgy emlékszem, most így hirtelen, de hogy utána fordították le a kisebb kelet-európai nyelvekre, vagy volt amelyikre előbb, ezt most nem hiszem, de majdnem biztos vagyok benne, hogy előbb a németet fordították, és utána kezdték el Kelet-Közép-Európában fordítani.
0: Most mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, rákerestem, mert hogy egyébként nem tudtam róla, hogy szlovákul megvan ez. Bármilyen Agota Krisztóf szövegnek a fordítása, kiderült számomra most, hogy a trilógia olvasható szlovákul. Annak azért nem néztem utána, hogy csehül, meg lengyelül, meg egyáltalán ezekben a környékbeli országokban egyáltalán maguk a szövegek olvashatóak-e, de hogy úgy tudom, hogy van valamiféle törekvésetek arra, hogy ezzel foglalkozzatok a későbbiekben.
1: Igen, szeretnénk majd még. Most ugye megjelent ez a bizonyos tanulmánykötet Agota Krisztófról magyarul, és ennek egy kicsit kibővített, és az európai, meg az angol száz, mert ugye ez angolul lenne ez a következő kötet, a nemzetközi érdeklődéshez szeretnénk igazítani. Tehát mindenféle témát, és ezért arra gondoltunk, hogy valószínűleg lesz egy olyan tanulmány benne, ami a kelet-európai, vagy a kelet-közép-európai recepciójáról szól majd. Úgyhogy ezt szeretnénk felméretni. Én azt gondolom, hogy tehát így egyesével nem néztem meg, de úgy emlékszem, hogy csehül és lengyelül is születtek. Mert ugye én a szerződéseket láttam a Szőjjel, tehát én külön-külön erre nem mentem rá, de úgy emlékszem, hogy lengyel kiadókkal, meg cseh kiadókkal is tárgyalt a Szőjjel fordításról.
0: Magyar nyelvterületre nehéz volt-e hazahozni Agota Krisztófot?
1: Igen, érdekes módon a magyarok nem igazán haraptak rá nagyon hamar, úgyhogy a magyar fordítás is lényegesen később készült el, mint számos más nyelv. Tehát azt lehet mondani, hogy számos más nyelvre előbb fordították, nem mint magyarra, és ez részben annak volt köszönhető, hogy így nagyon nehezen esett le a tantusz, hogy hát ő azért mégiscsak magyar származású, és valamilyen módon adaptálható a magyar irodalomba. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig a magyar nyelven írása, a magyar irodalomhoz való tartozásnak a kritériuma. Tehát, hogy nem kell mindig magyarul írni ahhoz, és vannak emigráns íróink például, vagy olyan magyar származású íróink, akik mégiscsak részben a magyar irodalom részei is. És akkor valahogy ez így nehezen ment át, de amikor így elindult 1986 után, akkor azért így szépen lassan egymás után megszülettek a magyar fordítások is. Ugyanakkor nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy mostanában, tehát az utóbbi egy-két évben kezdtem el megint Agota Krisztoffal foglalkozni, és amikor így mesélek olyan embereknek, akik nem feltétlenül bölcsészek vagy irodalmárok, akkor ezeknek egy része hirtelen nem is tudja, hogy kicsoda. Tehát Agota Krisztoff, ugye eleve az, hogy Krisztoff Agotát vagy Agota Krisztoffot mondunk, én általában a szerzői nevét szoktam mondani, hogy Agota Krisztoff. Tehát, hogy valahogy úgy nem tudják az emberek, hogy ki ő. Van, aki azért jó, akkor a trilógiát olvasta, vagy hogy nem tudja, de akkor mondom neki, hogy hát ez volt a Szász János film, a nagy füzet, és hogy ez az első részéről, az a trilógiáról. Ja, tényleg, akkor már tudja, hogy miről van szó. Tehát, hogy Magyarországon még azért még mindig nem teljesen, hát vagy legalábbis nem kanonizálódott, hanem is mondjuk most már az, hogy nem a magyar irodalom része, de nem az igazi, vagy szűkebb értelemben vett kánon része. Még azért frankofon országokban azt lehet mondani, hogy ő azért egy sztárnak számít. És itt például egyébként Japánban is annak számít, és Japánban, amit még a hagyatékban találtam, tett egy nagy turnét Japánban, ahol végig dokumentálták ilyen különböző fotókkal az ő különféle szerepléseit, és ott ő tényleg sztárnak számított. Most nem tudom, hogy még mindig, de abban az időben, tehát így a 90-es évek elején biztosan.
0: Arról tudunk-e valamit már akár a hagyaték alapján, vagy egyáltalán bármilyen megnyilatkozás alapján, hogy ő milyen belső harcokat vívott az identitásával összefüggésben?
1: Hát ezt nagy részt onnan tudjuk, hogy különböző interjúiban ugye azt mondta, hogy ő magyarnak érzi magát, ő igazából soha, egyrészt soha nem tanult meg úgy franciához szerintem, mert persze az ember mindig azt gondolja magáról, hogy ő nem beszéli azt a bizonyos nyelvet tökéletesen anyanyelvi szinten, amit valójában nagyon jól beszél, de hogy azt mondta, hogy hát ő sose tanult meg rendesen franciául, és hogy ő gyakorlatilag a haláláig magyarnak vallotta magát, és úgy érezte ráadásul, hogy kicsit el is szigetelődött. Ez hozzátartozik, hogy a magyar férjével ment ki nagyon korán, tehát 21 évesen, már férnél volt, és volt egy pici gyereke, ők hárman mentek ki. Ő úgy érezte, hogy nem is az ő választása volt, hogy ők emigrálnak. Azt mondta, hogy a férje választása volt, hogy Svájcba mennek. Én most ezt egyre inkább, ahogy így nézem, ezt az 1956-os ilyen emigráns befogadást, nem biztos, hogy ez a férje döntése volt. Tehát önk az ausztriai menekülteket szétosztották. Akkor valószínűleg úgy kerültek ők Svájcba, hogy a férje viszont beszélt franciául, és utána óragyárban dolgozott, tehát nem is igazán így a saját terepén, nehezen tanult meg franciául, nehezen kezdett el tudni írni is, tehát amíg megtanulta azon a szinten, amíg valóban publikálhatott, ez nagyon sokáig tartott. Közben elvált a férjétől, és lett egy második férje, aki viszont svájci francia volt, és úgy érezte, hogy ott nincsenek magyar barátai, nem tud kommunikálni a gyerekeivel is, már egy idő után franciául beszél csak, sőt a kisebb gyerekei csak valamennyire nyilván tudnak magyarul, de a családban ők sosem beszéltek együtt magyarul, és egyre inkább úgy érezte, hogy ő elszigetelődik, és ettől boldogtalannak érezte magát. És hát ez bizonyos értelemben egy szerep is volt, de azért lehet látni, és például a PIM-ben olvastam egy levelet, amikor küldözgette még magyarul a verseit, már akkor így 30 éves koratáján magyarul arról panaszkodott különböző embereknek, hogy ő mennyire el van szigetelődve egy nyelvileg, és hogy nem találja a helyét. Tehát, hogy ez nem csak egy szerep volt, hanem ezt valóban őszintén így gondolta.
0: Ezekben az írott szövegekben egyébként van nyoma annak, hogy melyik nyelvben milyen fajta változások következtek be?
1: Mármint, hogy a nyelvtudását tekintve, hát már csak így a műfajválasztásban is, mert mondom, hogy mielőtt elkezdtem volna írni a nagy füzetet, akkor ő drámákkal kísérletezett. A korai drámai abszurd drámának hatnak, egy kicsit ilyen Beckett meg Ionescu-i vonal, de ilyen nagyon-nagyon rövid mondatos, és ami még sokkal egyszerűbb, mint a nagy füzet nyelve, mert hogy ilyen rövid mondatokat, párbeszédeket, azokat már össze tudott rakni. De hogyha a nagy füzetet összehasonlítjuk a trilógiának a másik két folytatásával, és közben eltelt egy pár év, azért látszik, hogy sokkal bonyolultabb mondatokat tudott már összerakni írásban, addigra ő már nagyon jól beszélt már a nagy füzet idejére, de mire a másik két regényt, a Bizonyítékot és a Harmadik hazugságot írta, addigra sokkal ilyen árnyaltabban fogalmazott, meg bonyolultabb mondatokat. Egyébként nem biztos, hogy a regények javára vált ez a dolog, hanem érdekes módon pont a nagy füzetnek a stílusa valószínűleg sokkal érdekesen. Egyébként meg a nyelvében, főként a nagy füzetnél, vannak olyan magyarizmusok, ami furcsán hat franciául, de pont egy csomó mindent így hozzáad tematikailag. Tehát érezni, hogy ezt valaki nem francia írta, de közben meg, tehát az értelmezéshez ilyen plusz szempontokat tesz hozzá, most ezt nem akarom kifejteni, de nyelvtaníva, de közben meg beleépül abba a szimbólum és motivum rendszerbe, amit ő ott kialakított, úgyhogy ez érdekes.
0: Ha így próbálunk keresgélni különböző információkat róla, akkor az Óragyárról olvasunk. Az Óragyár után jött ez a világsztárság, vagy ezt hogy képzeljük el?
1: Nem, ő az Óragyárban dolgozott, és ezt például egyébként a Tegnap című kicsit ilyen önéletrajzára nem is tettünk említést, hogy van még egy ilyen rövidebb, egy kis regénye a Tegnap, és az is önéletrajz, ez pont itt az Óragyárban, meg az emigránsok között játszódik, de utána viszont fogászati asszisztensként dolgozott, és elég sokáig, azt hiszem.
0: Hát még ez sem a világsztárságnak a terepe, azt hiszem.
1: Hát nem, és aztán egyébként arra is szeretnék rájönni majd még így a további kutatásaim alapján, tehát hogy ahhoz, hogy így komolyabban lehessen vele foglalkozni, még mindenképpen ki kell mennem Bernbe. Nagyon-nagyon kevés adatunk van, és nagyon keveset tudunk arról, hogy ő utána pontosan melyik évben, akár csak 5 évre lebontva, hogy ő mikor pontosan hogy élt, és miből élt, és a fordításokból végén már meg tudott-e élni, vagy kellett még plusz munkákat vállalnia. Szerezt nekem még majd körbe kell járnom valamilyen módon.
0: Eljutott ő olyan, nem tudom, minek nevezük, lelki állapotnak talán, hogy a saját kis buborékján kívül lásson, tehát tudott írni arról, ami a saját közegéből a svájci mindennapokba tekintene kifelé?
1: Hát igen és nem, mert hogy tulajdonképpen az Óragyár is a svájci mindennapokról szól, de ugye kifejezetten ilyen emigráns közeg. Az a baj, hogy egy csomó szövege van, ami nagyon el van emelve a valóságtól, és emiatt nem lehet azt mondani, hogy a svájci mindennapok, mert bizonyos értem a svájci mindennapok, de annyira rövid, ilyen nagyon-nagyon tömör, szikás stílusú, de közben mégis ilyen kicsit szimbolista novellákat írt, amik nem realisták, tehát hogy éppen csak, hogy föl lehet bizonyos dolgokat ismerni a svájci életből is. Ez olyan, mint hogy a trilógiában nagyon sokan, főleg a nagy füzetből, így fel tudják térképezni Kőszeg városának a különböző helyeit, de hogyha valaki ezeket nem ismeri pontosan, akkor még arra se jön rá, hogy pontosan ez Magyarországon van. Tehát, hogy bárhol lehetnek elert Európában, és ráadásul ugye meg se nevezi ezeket. A trilógia második részében bizonyos svájci helyszíneket be lehet azonosítani, de a mindennapi élet, tehát most mit nevezünk mindennapi életnek, tehát hogy nem egy realista író. Gyakorlatilag ezt szeretném mondani ezzel.
0: Az ő világát egyedinek tekinthetjük, vagy vannak esetleg a magyar irodalomban olyan hasonló, hozzá hasonló világok, amihez, hát ha nem is közelről, de talán távolról rokoníthatnánk?
1: Hát így világok, vagy nem tudom, tehát hogy én azt gondolom, hogy az ő életműve nagyon egyedi, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon különleges életmódot hozott létre, de azért pár párhuzamot lehet vonni, akár úgy, hogy mondjuk ez a minimalista nyelv, meg a rontott nyelv, amit van, aki például trauma nyelvnek nevez, és akkor emiatt a kert és orvostalanságával lehet összekapcsolni, de maga, tehát ugye nem ugyanazt a világot rajzolják le, vagy rajzolják, bár a trilógiában is van egy ilyen holokauszt jelenet, de az egyetlen egy kis jelenet, de ugye nem ugyanazt a világot jelenítik meg, nem is teljesen ugyanazon a rontott nyelven, tehát mást lehet ezen a rontott nyelven nevezni, de ugyanaz ugyanakkor ebben a dologban így összekapcsolódnak. Meg ezt az egészet szokták ugye a kisebbségi irodalomnak a nyelvéhez is kapcsolni, tehát hogy akkor Kafka, és amit így tölözgetten révén hoznak be az értelmezésbe, de számos motivumát is így össze lehet kapcsolni egyébként emigráns regényekkel, nem is feltétlenül a magyarokkal, csak akik ilyen nyelvváltó írók voltak, és bizonyos motivumokat össze lehet kapcsolni a Zágota Krisztóf univerzumának a motivumaival, meg így a motivumok tekintetében más magyar származású emigráns íróknak, például az Éva Almási vagy Almászi nevű írónőnek, aki Franciaországban élő, például ezt az Iker motivumot hasonlóan kiaknázta, és amiben szintén ez az emigrációs kettősség érzékelhető. Nagyon sok olyan elmélet van, hogy ez az emigrációs léthelyzet, ez egy ilyen hasadást hoz létre az emberben, mert hogy két kultúrához tartozik, két nyelvből táplálkozik, két világhoz kell valamilyen módon kapcsolódnia, és hogy akkor ez motivumok szintjén hogy képeződik le, és akkor az Éva más is gyakorlatilag pont ezt az Iker motivumot használja ki, kicsit a skizofréniához is kapcsolhatóan. És a darabjait azt meg, amit mondtam, tehát, hogy akik szintén nyelvváltó írók, és ahhoz az abszurd hoznak Ionescu, Beckett, bár egyébként nem minden darabja ennyire abszurd.
0: Tavaly emlékezhettünk meg a születésének 90. évfordulójáról, azon túl, hogy ez a kiadvány megszületett, meg konferencia előzte meg, azon túl voltak esetleg valamilyen egyéb ráemlékező gesztusok vagy események?
1: Hát kifejezetten rá emlékező események, a tanulmánykötet, meg a tanulmánykötetet megelőzően, ami volt, de azt szerintem egy évvel hamarabb, amikor Neuchâtelben, abban a kisvárosban, ahol ő élt, avattak egy Ágota Krisztóf nevű teret. Ezt például ennek lehet tekinteni, de hát ez egyrészt ugye nem a magyar kultúrához kapcsolódik, másrészt nem is biztos, hogy egy ilyen évfordulós gesztus volt, illetve van az Ágota Krisztóf kutatócsoport Kőszegen, és akkor gyakorlatilag ezt a tanulmánykötetet erre találták ki. A tanulmány kötet köré azért szerveződött Ágota Krisztóf workshop többször, meg különböző tanulmánykötet bemutatók, amikor megemlékeztek kifejezetten az írónőről is, és ami még nem, ugyancsak nem kifejezetten hozzá kapcsolódik, de mégiscsak érinti az ő munkásságát, hogy a Sorstalanság alakzatai című kiállítás, az most lesz a PIN-ben, Kertész sorstalanságának a megszületésének tavaly volt az évfordulója, de ez most egy picit megcsúszott, és tehát ugye a Sorstalanság alakzat vagy sorstalanság alakzatok néven több írónak az életművében kifejezetten a sorstalanság verziókra próbálnak a kurátorok valamilyen módon így rávilágítani. Márai, Szervantal és Faludi György és Ágota Krisztóf. Ágota Krisztófnak én voltam annak a részt,

Történészt hallották. Az általa említett Sorstalanság alakzatok című kiállítás a sorstalanság fogalmának miben létét kutatja 6 magyar író és egy folyóirat. Szerb Antal, Márai Sándor, Kertész Imre, Bodor Ádám, Faludi György, Ágota Krisztof, valamint a párizsi magyar műhely megidézésével, és október 31-ig tekinthető meg Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben ezúttal a 90 évvel ezelőtt született világhírű magyar származású írónő Agota Krisztóf alakjával foglalkoztunk. Az évforduló kapcsán az idei évben jelent meg az Otthontalanság poétikája című tanulmánykötet Decki Sarolta és Kovács Ágnes szerkesztésében a Gondolat kiadónál. A mai műsorban az egyik szerkesztőt, Decki Saroltát, valamint az egyik szerzőt, Földes Györgyit kérdeztem. A műsor ismétlését szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Új műsorral legközelebb két hét múlva kedden várom Önöket a 16 órai hírek után. A hangmérnök Kovács János nevében is már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Magyar Országgyűlés megválasztotta Magyarország köztársasági elnökévé Baka Andrást. Észak-koreai ballisztikus rakétákkal lőnek az oroszok, Volodymyr Zelenszkij szerint. A déli térségekben továbbra is hőségriasztás érvényes, akár 35 fokot is mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok a hírekkel. A Magyar Országgyűlés mai rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választotta a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az államfőválasztáson 146 képviselő szavazott, 140-en igennel, 6-an nemmel voksoltak. A döntés bejelentése és a himnusz után Baka András köztársasági elnöki esküt tett. Az új államfő azonban nem azonnal lép hivatalba, a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon, azaz legkorábban augusztus 19-én kezdheti meg megbízatását, miután letette hivatali esküjét a parlament előtt. A szlovák gazdák több mint 100 millió euró értékű támogatást kaphattak volna az aszály hatásainak enyhítésére, állítja az ellenzéki Progresszív Szlovákia mezőgazdasági szakértője Peter Horni. Szerinte az agrártárcának nem csupán arra kellett volna várnia, hogy az Európai Unió engedélyezze a támogatási előlegek korábbi, november helyett szeptemberi kifizetését. Peter Horni szerint több mint 100 millió euró állhatott volna a gazdák rendelkezésére az aszály okozta károk mérséklésére. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizsja elleni 6 ember életét követelő éjszakai orosz légitámadásban, tudatta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszkij szerint a ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós választ lép. Sürgetett. Bújtató alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a fehér-orosz határ közelében, amelyet az illegális bevándorlók használhattak a határon való átjutásra. A rigai kormány a felfedezés után azonnal bejelentette a keleti határszakasz védelmének szigorítását és az embercsempész hálózatok elleni határozottabb fellépést. A titkos alagútra a lezárt szilenei határátkelő közvetlen közelében a kerítéstől mindössze néhány méterre bukkantak rá a határőrök, a rendőrség és a hadsereg egységei. 3 reaktort is le kellett állítani a franciaországi Gravelinés atomerőműben, miután egy nagyobb medúzaraj eltömítette a hűtéshez használt szivattyúkat. Az EDF energetikai vállalat közlése szerint hétfőn 3 reaktort állítottak le, egy negyedik teljesítményét pedig a felére csökkentették. Egy reaktor továbbra is teljes kapacitással működik, egy hatodik pedig karbantartás miatt eleve le volt állítva. Az EDF szerint az eset nem veszélyezteti az erőmű, a dolgozók vagy a környezet biztonságát. Megkezdődött a gólyák vonulása afrikai telelőhelyeik felé. A madárszakértők szerint a szokásosnál korábbi indulás összefügghet az aszállyal és a táplálék hiánnyal. Jan Gug, az SOS BirdLife Slovensko ornitológusa szerint a gólyacsapatok már augusztus 7-én és 8-án nagy számban dél felé indultak. Más madárfajok, köztük a sarlós fecskék és a felnőtt kakukkok már július végén, augusztus elején elindultak. A déli irányú vonulás jelenleg több énekes madárfajnál, köztük a nádiposzátáknál és a fecskéknél is zajlik.
0: Időjárás.
1: Az esti órákig első, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország nagy részén, a déli régiókban 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stúr utca és a Stefánik út kereszteződésében két személyautó ütközött össze. A rendőrség tájékoztatása szerint az érintett csomópontban fennakadásra kell számítani. Kassán a városból kivezető úton a repülőtéri leágazás után a központ felé vezető oldalon két autó karambolozott. A helyszínen jelentős, mintegy 40 perces fennakadásra és torlódásra számítsanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
1: Miközben ismét a medvék kerültek a figyelem középpontjába egy újabb támadás miatt, a szlovákiai vadászoknak egy másik, kevésbé látványos, de komoly problémával is meg kell küzdeniük. Az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban is terjed, és a betegség a házi sertés állományokat is veszélyezteti. A védekezésben fontos szerep jut a vadászoknak. Keresniük kell az elhullott állatokat, csökkenteniük kell a vaddisznó állományt, és közben arra is ügyelniük kell, hogy ők maguk se segítség elő a fertőzés terjedését. Mennyire nagy a baj a vadgazdálkodásban, és mi a legfontosabb feladat most? Erről beszélgetünk Suba Imrével, a Szlovák Vadászkamara ügyvezető igazgatójával. Kezdjük a medvékkel. A legutóbbi támadás után ismét felerősödött a vita. Mit mondanak erről a vadászok tapasztalatai? Valóban egyre több Szlovákiában a problémás medve, vagy pedig csak gyakrabban szólnak róluk a híradások?
2: Igen, Több a medve, és ezt nagyon jól látjuk. Ma Szlovákiában sokszor nem akarja bizonyos része a közvéleménynek elhinni, hogy ez a szituáció komoly és komolyabbra válik, de talán egy példa Romániából, ahol a kollégák 3000-4000 medvére becsülték a medve állományt, és a legutóbbi genetikai becslés alapján egy sokkal nagyobb számot kaptak, 12 000-et. Körülbelül hasonló lehet a szituáció, tehát a 12 000 medve az túl sok. Nálunk is a problémák növekednek annak ellenére, hogy a múlt évi és az előtti intézkedések alapján 220 medve került eliminációra, tehát ilyen fogalmat kell sajnos bevettünk, mert bevető csoportok bizonyos mennyiséget a helyi vadászok is ott, ahol problematikus medvék voltak, de ahogy látjuk, ez még mindig nem elég, és a medve populáció sűrűsége talán a legnagyobb Európában, és ez gondokat okoz továbbra is. Látjuk a utóbbi támadások alapján is, természetesen vannak olyanok, hogy még mindig a medvét egy plüssállatnak tekintik, de egy igazi jó értékelés Romániából, újból ezt a példát használom, hogy Romániában azt kérdezik a vidéken az emberek és a szakemberek, hogy a becses romániai medve oda került a szituáció, hogy most az emberek között problémákhoz, és egy bizonyos szempontból egy nem kívánatos állattá vált Romániában. Nem szeretnénk ezt elérni Szlovákiában, mi nagyon becsüljük a medvét, de ami az a fenntartható mennyiség, az a fenntartható mennyiség, és azt kéne elérni.
1: És van arra konkrét válasza, hogy milyen ez a fenntartható mennyiség, tehát hogy a vadászok szerint mi lenne a valóban hatékony megoldás? Nyilván ugye a medvék számának csökkentését kezdik sokan emlegetni ilyenkor, de van egy olyan ideális medve populáció szám, ami megfelelő lenne Szlovákiában?
2: Így van, ezt a kérdést már nagyon jó kérdés, ezt már 15 évvel ezelőtt is feltettük, hogy meg kéne állapítani, ami a fenntartható és elfogadható medve mennyiség, ahol békésen és egészségesen tud egymáshoz mellett élni. Azért mondom egészségesen, mert a szlovákiai medvék betegek, tehát a mindegyik medve kassán az egyetemen Molnár docens úrnál végzik, ahol boncoláson megy keresztül, és egy tragikus információt kaptunk tőle, hogy ahány medve oda kerül, az mind problematikus és beteg, vagy le vannak soványodva, vagy fogaik vannak, tehát problémái vannak a fogaival, vagy más betegsége, és ilyenkor agresszívabb is a medve, mert hogy nem egészséges. És amit a elfogadható szintet, Romániában ezt a szintet már most megállapították, ahogy említettem, 12 000 a jelenlegi populáció, és 3 000 az, ami az a szint, ami nem okoz konfliktusokat Romániában, tehát 4-szer kevesebb, mint ami reálisan a Szlovákiában. Ez a szám nincs még eldöntve, nincs megbeszélve. Romániában ez a szám, ez már szakmai berkeken belül, nem emocionális berkeken belül megállapították. Körülbelül egy 1000 medve körül lesz, a 800 és 1000 medve körül az, ami a fenntartható és békésen mellette élhető vidéki embereknek is mennyiség, ami reálisan van. Jelenleg most zajlik egy kutatás, amiben részesei vagy az összes vidéki ember, az állami természetvédelmi szervezet és mi vadászok is, és próbálunk minél több genetikai mintát összeszedni. Már most tudjuk, hogy rekordmennyiségű minta rendelkezésre állami természetvédelmi szervezetnek, és még továbbá folyik még ebben az évben a mintaszedés, és ebből reméljük, hogy majd releváns információk jönnek arról, hogy nem csak becslések lesznek, amelyek 3000-4000 medvét jeleznek Szlovákiába, de reálisan majd megkapunk egy szakszerű számot is.
1: Térjünk át a másik nagy problémára, az afrikai sertéspestisre. Mekkora most a fertőzés veszélye a szlovákiai vaddisznó állományban?
2: Mindig óvatosságra kell inteni mindenkit az egész körül, mert a következmények nagyon nagyok, főleg a házi sertéstartókkal szemben. A felelősség ránk is hárul, ha bár a terjedési utai a sertéspestisnek nagyon különbözőek, de egyik fővektor a vaddisznó állomány csökkenésében nagyon fontos szerepük vannak a vadászoknak is. Egy érdekes számot talán elmondanák. Szlovákiában 2019-től, amikor megjelent az első afrikai pestises vaddisznó, több mint 410 000 vaddisznót ejtettünk el Szlovákiába, tehát ez is valamit jelent, tehát hogy a vadászok szembenéznek a problémával és próbálják gyéríteni. Természetesen a intézkedéseket is, amit a minisztérium, a jogi intézkedések, főleg a vadászati módszerek és a vadászati idénnek a hosszabbítása, ma már egész éven lehet lőni a vaddisznót, vannak ennek bizonyos etikus gátlásai is, főleg a tavaszi időszakban, amikor a kocák a malacokkal vannak, de sajnos más út nincs, hogy csökkentsük a populációt.
1: Intenzívebb kilövésre van szükség, ugye ezt veszem ki a szavaiból. Mennyire lehet ezzel valóban visszaszorítani a betegséget? Tehát, hogy esetleg ezen kívül, a megoldáson kívül, vagy ez mellett mit kell, vagy mit tehetnek még a vadászok?
2: Főleg ez a legfőbb, természetesen, ahogy ön is említette a bevezetőben, a megfigyelés, az elhullott érdeknek a felkutatása, ami nagyon nem egyszerű, mert ugye a sűrűkbe bemenni már csak sajnos többnyire akkor bukkan rá az ember sokszor, amikor a tetem már a szagon érezni, de főleg az elejtés és csökkentés, és ebből a szempontból az elejét nagyon nehéz volt a vadászoknak ezt elfogadni, hogy tavasszal is lőjük a vaddisznót, és nyáron is lőjük a vaddisznót, és állandóan lőjük, és 24 órán keresztül, és 7 napon, és 365 napon keresztül. De ha ez nem lett volna, akkor nem tudom ma már, hogy mi volna. Annak ellenére, hogy nagyon intenzíven és többször a minisztérium is és állategészségügyi főállatorvos úr is megdicsérte a szlovákiai vadászokat a együttműködésükbe, főleg a mintáknak a leadásával, hogy ők információkat kapjanak, hogy mennyire egészségesek a vaddisznók, ez még mindig fönnáll a veszély. Tehát még jobban és még többet, főleg most Nyugat-Szlovákia, Trencséni, Zsolnai és a nagyszombati kerületek azok, amelyek legjobban érintettek.
1: Mennyire fenyegeti a sertéspestis a házi sertéstartókat? Mi történik akkor, ha a vírus bekerül egy nagyobb sertéstelepre?
2: Abban a pillanatban az egész tenyészetet likvidálni kell, tehát és mindezután aztán Zsolnán a kafilériába végzik az helyet, hogy egy bizonyos haszon állat ugye a gazdának, egy óriási anyagi problémát okoz, és a környező gazdáknak a következő fenyegetés, ugye, mert a tenyészetek nem csak külön álló szigetek, de a gyakran egymás között egy részben a genetikai okok véget, másrészt pedig a növendék malacokat átszállítják egyikről a másikra. Ezt ugye természetesen szigorú szabályok között, de mielőtt ilyen kontaktus előre kerül, vagy a takarmány, akkor bekerülhet más tenyészetekben is, és ez továbbra is nagyobb és nagyobb problémákat okozhat.
1: És hogy áll hozzá az állam ehhez a problémához? Mennyire biztosítja a szükséges eszközöket, mondjuk, vagy feltételeket a védekezéshez?
2: Szlovákiában ez egy nagyon nagy példaértékű dolog volt, mivel a vadászok, ahogy elejtik a vaddisznót, akkor a vaddisznót ugye addig, amíg nem jön eredmény a vizsgálatról, hogy egészséges-e, hogy nem-e fertőzött afrikai pestis vírusával, 3-4 napon tárolni kell, és ez gondot okozott, nem lehet szétbontani, nem lehet lenyúzni, kell várni, és hűtőkamrákat kaptunk rendelkezésre állami egészségügyi szervezettől, és még mindig nem minden vadászatra jogosult van fölszerelve ilyen hűtőkamrákkal, és most van egy új hullám, ahogy ahol körülbelül az állami egészségügyi szervezet 150 új hűtőkamrát fog vásárolni, és bérbe fogja adni a vadásztársaságunknak, hogy ezt a kötelességüket tudják elesíteni, és ne legyen gondjuk, hogy ebben melegben meglövik a vaddisznót, hogy hol tárolni, amíg visszajönnek az eredmények. Nagy segítség, nagyon nagy segítség.
1: A medvetámadások érthetően azonnal a közvélemény figyelmének középpontjába kerülnek. A vaddisznók között terjedő sertéspest is már jóval kevésbé látványos, mégis komoly következményekkel járhat a vadgazdálkodásra és a sertéstartókra nézve. A védekezésben pedig jelentős feladat hárul a vadászokra, akiknek az állomány szabályozása mellett a fertőzés terjedésének megakadályozásában is részt kell venniük. Suba Imrét, a Szlovák Vadászkamara ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Egyre több akadály áll Donald Trump amerikai elnök közel-keleti tervei előtt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök most már nyíltan elutasította Trump gázai béketervét, és azt mondja, Izrael addig nem vonul ki a gázai övezetből, amíg a Hamász teljesen le nem teszi a fegyvert. Közben az Iránnal vívott háború is egyre nagyobb terhet jelent Washington számára. Az Egyesült Államok fegyver és rakétakészletei jelentősen megcsappantak, a hadipart pedig a termelés gyors növelésére próbálják rávenni. Mennyire került nehéz helyzetbe Donald Trump? Erről is kérdezem N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát. Kezdjük a legfrissebb fejleménnyel. Mit jelent az a gyakorlatban, hogy Netanyahu elutasította Trump gázai béketervét? Mekkora konfliktus van most valójában az amerikai és az izraeli álláspont között?
3: Hát igazából most mindenki ezt találgatja, hogy ezen mit is kell pontosan érteni. Nagyon sok szakértő azt mondja Izrael, illetve amerikai oldalon, hogy hát ez egy ilyen egyfajta taktika, ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy Benjamin Netanyahu nehéz helyzetben van, hiszen választásokra készül, október 27-én lesznek valószínűleg Izraelben a választások, és hogy ott a szélső jobboldali koalíciójának a szélső jobboldali pártja, illetve azoknak a követői egyre többen, ezek azt támogatnák, hogy ne fogadja el ezt a megállapodást. Mások, szintén ezek az amerikai-izraeli források, szakértők azt mondják, hogy jó, de hát ez egyfajta elutasítom, látványosan elutasítom, de azért valójában majd, amikor kell, egy részét megvalósítom. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy valójában pontosan nem lehet tudni, hogy mi lenne ennek a tartalma. Mit jelent az, hogy a Hamász teljes lefegyverzése, a nagy fegyverek, a rakéták, vagy a késfegyverek, kézilő fegyverek, kiszedné össze, ki ellenőrizné hitelesen mindezt, és hát ugye a nemzetközi ellenőrző erők sincsenek még a helyükön.
1: A Hamász fegyverletétel egyébként bármilyen formában is történne, ez reális feltétel egyáltalán, vagy pedig inkább egy olyan követelés, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megállapodást?
3: Hát úgy tűnik, hogy a Hamász ebben most beleegyezett, aminek persze olyan oka is van, hogy a Gázában élő most már ugye az eredeti terület, ami nagyjából kétharmadnyi Budapest, Nagy Budapest területe volt, annak 60%-át most már izraeli hadsereg tartja ellenőrzés vagy megszállás alatt, ahogy tetszik a megfogalmazás. Tehát egy jóval kisebb területre szorult vissza az a 2 millió ember, az a lakosság, akik ott élnek a romok között, akiknek a mezőgazdasága teljesen szét van, tönkre van téve, akiknek a mindennapi ellátása, hát mondjuk úgy, hogy akadozik. Tehát, hogy maga a lakosság is meglehetősen elégedetlen a Hamásszal, és hát eleve sem támogatta mindenki feltétlenül a fegyveres ellenállást, bár egy háborús helyzetben nyilván az ellenállásnak a ki tud engem megvédeni percepciója megerősödik. Tehát a lakosság is nagyon szeretne most már valamiféle békeszakaszt, és tegyük hozzá, hogy hiába van tűzszünet tavaly október óta, minden nap lehet olvasni, hogy na ma megint hány áldozat esett, az izraeli hadsereg támadott, megint hányan haltak meg ott a palesztinok között.
1: Térjünk rá Iránra. Miért ennyire nehéz Trump számára az iráni konfliktus lezárása? Ugye eredetileg az amerikai elnök erőt akart felmutatni Iránnal szemben, most viszont egyre inkább arról hallani, hogy Washington számára is komoly teher a háború. Ez most valamilyen fordulópontot jelenthet az amerikai stratégiában?
3: Hát leginkább azt mondják a szakértők, hogy az a baj, hogy nincsen stratégia. Tehát itt Donald Trump belekezdett egy háborúba, anélkül, hogy lett volna legalábbis exit strategy, tehát hogy hogyan fogunk ebből kijönni. Donald Trump és a közvetlen tanácsadói valószínűleg nem mérték föl jól a helyzetet. Ugye Irán ellen tudott állni, és ellen tud állni ma is, még katonailag is. Ugye ne felejtsük el, hogy egy óriási nagy területű országról van szó, a világ első 20 legnagyobb területi országában valahol ott a vége felé benne van. Egy több mint 90 milliós lakosság, sok helyen meglehetősen nehéz földrajzi terep, tehát igazából elég nehezen támadható lenne, és hát azt is látjuk, hogy a rengeteg támadás ellenére nem történt meg a rendszerváltás, sőt, mint hogyha legalábbis a támadások és a háború idejére az iráni nép összezárt volna. Talán nem is a rendszer mögött, ezt talán érdemes hangsúlyozni, hanem a haza koncepció mögött. És ez vonatkozik érdekes módon az iráni kisebbségekre is, különböző etnikai kisebbségekre, akik az összes iráni lakosságnak körülbelül 40%-át teszik ki. Tehát, hogy a haza fogalma úgy tűnik ebben a pillanatban fontosabb. Most Donald Trump úgy tűnik, hogy gazdasági eszközökkel akarná Iránt kényszeríteni, de hát az a helyzet, hogy Irán az elmúlt évtizedekben, de legalábbis az utóbbi egy évtizedben még inkább, még több, még szigorúbb nemzetközileg kötelező szankciók alatt is állt, tehát senki nem nagyon látja, hogy lehet Iránt még gazdaságilag kényszeríteni, miközben mindenki elmondja, hogy az iráni gazdaság borzasztóan rossz állapotban van.
1: És rossz állapotban van az Egyesült Államok fegyverkészlete is, hiszen a hírek szerint az iráni háborúban Washington rengeteg nagy hatótávolságú rakétát használt fel. Mennyire súlyos probléma az amerikai készletek fogyása, illetve a hadipar képes lehet-e gyorsan pótolni ezeket a fegyvereket?
3: Ja, ott kezdődik, hogy az amerikai hadipar sincs háborúra ráva, hanem egy békeidőben folytatott hadipar, és itt nem csak a támadó rakétákról van szó, amely készletek úgy tűnik, hogy nagyon megcsappantak, hanem a védelmi rendszerek rakétái, elfogó rakétái is, ebből is legalább két nagy rendszerről beszélünk, a Patriot és az ennél fontosabb, vagy modernebb, úgynevezett Saad betűszó összetett elfogó rakétarendszerek, és ne felejtsük el, hogy az egyes államok ezeket nem csak a maga érdekében, hanem szövetségesei érdekében is használta és használni akarta, elsősorban Izrael érdekében, ugye ezt mindenki hangsúlyozza a Közel-Keleten, de azért az arab szövetségeseknél is megjelentek ezek, illetve ne felejtsük el, hogy nekünk itt van az közvetlen szomszédságunkban az orosz-ukrán háború, és amikor Volodymyr Zelenszky rakétákat kér az Egyesült Államok, ezt az Egyesült Államok már nem tudja neki megadni, erről is sokat cikkeztek, hogy megkapja most a gyártási technológia sort meg lehetőséget, de hát abból még 3-4 év, mire rakéták lesznek.
1: Végezetül, ha egyszerre nézzük a Gázát, Iránt, Ukrajnát és az amerikai fegyverkészletek helyzetét, melyik jelent most nagyobb problémát Trump számára? Netanyahu ellenállása, Irán, Putyin, vagy az, hogy az Egyesült Államok katonai erőforrásai sem korlátlanok?
3: Hát én azt gondolom, mindez együtt, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az Egyesült Államokban is komoly politikai események várhatók. Jön novemberben az időközi választás, ami egyre kétségesebbé válik, hogy mind a két házban, vagy akár csak a szenátusban meg tudják-e tartani a konzervatívok a többségüket, illetve ne felejtsük el, hogy minden híradás arról számol be, hogy amerikai elnöknek ennyire rossz a megítélése, ennyire gyengék az eredményeinek a elismerése az amerikai választók által még talán sohasem volt.
1: Donald Trumpnak egyszerre több egymással összefüggő problémával kell megküzdenie. Gázában Izrael ellenállásával, Iránban egy továbbra is kiszámíthatatlan konfliktussal, miközben az Egyesült Államok katonai készletei sem végtelenek. Hogy ezek közül melyik jelentheti a legnagyobb akadályt az amerikai elnök közel-keleti tervei előtt, erről is kérdeztük N. Rózsa Erzsébet, közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát. Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
3: Köszönöm szépen.
1: A Copernicus Európai Klímaszolgálat adatai szerint az elmúlt hónap volt a valaha mért legmelegebb július a Földön. A globális átlaghőmérséklet majdnem 16,5 Celsius fok volt, és Európa több országában, köztük Szlovákiában is sorra dőltek a hőmérsékleti rekordok. Mit mondanak ezek az adatok a klímaváltozás jelenlegi üteméről? Erről is kérdezem Miklós László professzort, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját. Mennyire rendkívüli, hogy 2026. júliusa lett a valaha mért legmelegebb július?
4: Hát, hogyha rekord, akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy különleges és egyedi dolog. De azt is szokták mondani, főleg a sportban, hogy a rekordok azért vannak, hogy majd egyszer megdőljenek. Hát ez semmiképpen nem örülünk ennek, de egyszerűen ez van. Számítani lehetett rá, mert ugye a klímaváltozás és a föld fölmelegedése már néhány évtizedet tart. De hogy ez most pontosan most következik be, hát ezt nem tudta senki előre mondani. Hát megtörtént. Egyszerűen új rekord hőmérsékleteket mértünk Szlovákiába.
1: Azt látjuk, hogy nem csak egy-egy országban dőltek meg a rekordok, hanem 33 államban mértek új júliusi csúcsot. Mit mond ez nekünk a klímaváltozásról?
4: Hát az, hogy nem egy országban, az majdnem olyan természetes, mert ugye ez a klímaváltozás nem nézi azt, hogy hol milyenek a politikai határok, és most a Föld, főleg Európa fölött egy ilyen hőtakaró helyezkedik el, amit nagyon nehéz lesz még egyszer megismételni. Hát megismételni meg lehet, de hogy elmúljon ez a hőtakaró, ez egy nehéz dolog, és ez mind a légnyomás alakulatoktól függ. Ugye tudjuk, hogy a Föld hőmérsékletés és a időjárását ilyen hőalakulatok irányítják, na és Európa fölött is, vagy Európa közelében is van négy ilyen fő alakulat, az egyik az izlandi, a másik az azori, aztán a kelet-európai és a dél-európai, ezek mozognak. Ezek nem ugyanazon a helyen vannak, bár azt mondjuk, hogy az izlandi és az azori, de ezek mozognak. Na és ezeknek a mozgása határozza meg aztán, hogy hol milyen a hőmérséklet. Ahol magas a légnyomás, oda nagyon nehezen jut be más levegő alakulat, ahol alacsony a légnyomás, oda viszont tódul be a környező légnyomási alakulatoktól a levegő. Tehát ez határozza meg. Ez egy nagyon komplikált folyamat, és azért is problematikus hosszabb időre előrejelezni az időjárást, mert ezek a nagy légnyomás alakulatok, ezek mozognak.
1: Forró nyarak már korábban is voltak, gyakran halljuk, hogy egy-egy hőhullám önmagában nem is bizonyítja a klímaváltozást. Akkor mi az, ami már egyértelmű jelzésnek számít?
4: Hát egyrészt az, hogy most ez huzamos ideje így történik, tehát hogy körülbelül 30 éve már figyelik, hogy utolsó 20 évben nem tudom, hogy 5 vagy 6 év csúcs hőmérsékleteket mértek, vagyis az átlagos hőmérséklet sokkal magasabb volt, mint az ezelőttiek. Most úgyhogy ez a trend, ez egyértelmű. A másik dolog az, hogy egyenként valamilyen egy helyen, vagy egy országban, vagy egyes hónapokban, hogy nem pontosan így történik, az nem jelenti azt, hogy ez nem így történik. Ez kéten kívül van, hogy a föld átlag hőmérséklete emelkedik. Sőt, meg az is, ugye ez egy távolabbi dolog, a El Niño és a El Niña, hogy azok is, amik azelőtt, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt, 7 évenként jelentkeztek, hát most már jelentkeznek gyakrabban, azt hiszem 3-4 év után jelentkeznek ezek az alakulatok, na és ez nagyban meghatározza Európa hőmérsékletét is, annak ellenére, hogy ez dél-amerikai nyugati partjainál történik.
1: Ugyan Szlovákiának nincs tengerpartja, de a mostani nyár egyik feltűnő jelentősége, hogy nem csak a szárazföld, hanem a tengerek és az óceánok is nagyon melegek. Miért fontos ez, és milyen hatása lehet a mi időjárásunkra ennek?
4: Egyik, ugye ez olyan kérdés, hogy mi volt előbb, hogy a tyúk vagy a tojás. Elsősorban, hogy az óceán fölmelegszik, az határozza meg a szárazföldnek is a hőmérsékletét, ugye, mert az óceán tömege, a víztömeg sokkal nagyobb és sokkal nagyobb területű, mint a szárazföldé. Tehát azért is említettem El Niño-t, mert az El Niño ugye a csendes óceán nagyon nagy területeit melegíti. Ez a nagy tömegű meleg víz, ez okozza aztán a földgömb körbe-körbe elhelyezkedő nyomásait, nyomás alakulatait, hogy azok is melegebbek. Tehát ez általános jelenség. Na most, hogy ez gyakrabban jelentkezik a utóbbi időben, az azt jelenti, hogy a óceánok hőmérséklete kise hűl. Tehát akkor, amikor mondjuk, sőt, még a beltengereké is olyan, mint a földközi tenger, vagy a fekete tenger, ezeknek a hőmérséklete se hűl ki annyira, mint mit tudom én, 50 évvel ezelőtt, hogy télre mégiscsak lehűlt. Úgyhogy azok a szelek is, amik azelőtt ugye a Mistral, aminek milyen megnevezései voltak, a hideg szelek, a Mistral Franciaország, vagy a Bóra Horvátország, vagy Jugoszlávia fölött, ezek mind hideg szelek voltak. Hát ezek is mindig ritkábbak.
1: Sokat beszélünk arról, hogy csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, de közben már alkalmazkodnunk is kell ehhez a megváltozott éghajlathoz. Ön szerint jelenleg melyikre kellene nagyobb hangsúlyt helyezni?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én egyáltalán nem kétlem azt, hogy csökkenteni kell a üveggázok kibocsátását, de a tudósok körében most már van egy nagyon erős áramlat arra is, hogy nem ez az egyetlen, és nem ez a legfontosabb tényezője a klímaváltozásnak, hogy ugye a CO2, mert a CO2 összesen nem tudom, 0,3-0,4%-ban van jelen a atmoszférában, tehát hogy ennek egy, mit tudom én, 0,2% növekedése nem jelentheti azt, hogy ilyen óriási változások vannak a hőmérsékletben. Na de hagyjuk, biztos, hogy van rá hatása. Na de ha Szlovákiát nézzük, vagy a kis országokat, a Szlovákiának a CO2 kibocsátása nem ér el az 1%-ot az Európai Unió CO2 kibocsátásának. Az azt jelenti, hogy a Szlovákia még a 0%-ra csökkenti a CO2 kibocsátását, akkor se történik, ki tudja mi, ugye a hőmérsékletben, mert ugye ez egészen enyésző mennyiséget bocsát ki. Amíg a nagy országok, Kína, Oroszország, vagy Brazília, vagy az Egyesült Államok nem csökkentik lényegesen a CO2 kibocsátást, akkor ez majdnem, hogy harc, de nagyon gyenge eredménnyel kecsegtető harc. De viszont az alkalmazkodás az nagyon fontos, és én számtalanszor hangoztatom, és ez az én munkáiból is ezzel foglalkoztam, hogy a legfontosabb nálunk nem is az, mi nem tudjuk a hőmérsékletet regulálni, de vissza tudjuk tartani a vizet a tájba. Mert nálunk talán nem is az a legnagyobb probléma, hogy meleg van, hanem az, hogy szárazság van, hogy nincs elég víz. Tehát a táj vízviszontartó képessége kulcs szerepet játszik abba, hogy milyen a mikroklíma, tehát a közvetlen környezetünkben. A makroklímát azt nem tudjuk nagyon változtatni, hogy milyen hőburkolat van most Európa fölött. De azt, hogy a vizet vissza tudjuk tartani a tájba, azért tudunk tenni. Tehát, és ez az alkalmazkodás. És ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy igenis a erdészek, a mezőgazdászok, sőt azok, akik utat építenek, vagy lakótelepeket építenek, kell arra gondolni, hogy minél többet abból a vízből, amiből mindig kevesebb van, ne engedjük gyorsan lefogyni, hanem tartsuk vissza a természetbe. A természet, mondjuk az erdők, vagy a rétek, ahol ugye állandó vegetáció van, azok úgy működnek, mint a szivacsok. Hát próbáljuk meg otthon, hogyha a szivacsra ráengedünk vizet, ugye a csapból gyorsan folyik a víz, és akkor most megfordítjuk a vizet, abból a szivacsból csak lassan csöpök kifelé. Ugyanígy működik ugye az erdők, a rétek, és ott, ahol elég vegetáció van. És ez nekünk nagyon fontos, mert hogyha a víz ott van a természetben, talán az a forróság vagy a hőség is elviselhetőbb, és nem is ott nekünk, az embereknek, hanem főleg a természetnek, a a növényzetnek elviselhetőbb. Sőt, ez óriási jelentőség van a mezőgazdasági termelésre is.
1: 2026. júliusa a mérések kezdete óta a legmelegebb július volt. A kérdés már nem pusztán az, hogy megdőlnek-e újabb rekordok, hanem az is, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni a gyorsan változó éghajlathoz, és mit tehetünk például a víz visszatartás érdekében. Miklós László korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját hallották. Professzor úr, köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, és mindenkinek szép napokat kívánok.

az arc, hol a kéz, a gét, s csak azért, hol a tér, ahol a fény.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
1: Észak-Görögország egyik leglenyűgözőbb látványossága a Meteórák vidéke, ahol hatalmas sziklaoszlopok tetején évszázados ortodox kolostorok magasodnak. A különleges építmények nem csak turisztikai látványosságok, hanem ma is működő vallási központok, ahol szerzetesi közösségek élik mindennapjaikat. Éppen ezért a látogatóknak tiszteletben kell tartaniuk bizonyos öltözködési szabályokat. A férfiaktól hosszú nadrágot és a vállat takaró felsőt várnak el. A nőknek pedig ügyelniük kell arra, hogy a válluk és a térdük fedve legyen. Hagyományosan a női látogatóktól hosszú szoknyát vagy hosszú ruhát kérnek, de aki nem megfelelő öltözékben érkezik, annak sem kell aggódnia. A kolostorok bejáratánál általában ingyenesen adnak hosszú körbetekerhető szoknyákat és köpenyeket. Odabent a templomhajókban a fotózás és videózás szigorúan tilos. A hangos beszéd vagy a nevetgélés pedig sérti a hely szellemét. Tiszteljük a csendet és a spiritualitást ezen a csodás helyen. A szabályok betartásával mi magunk is teljesebben átélhetjük ezen az ég és föld között lebegő sziklavilágon tapasztalható különleges átszállást.

0: Baka Andrást választotta köztársasági elnökké a Magyarország gyűlés. 8 pontos intézkedés csomagot készített elő az Agrártárca az asszály hatásainak kezelésére. A külügy nem tud bajba jutott szlovák állampolgárokról a kolumbiai földrengés után. Holnap napos idő várható 26 és 31 fok közti csúcsértékekkel.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Baka András jogtudós, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke lett Magyarország új köztársasági elnöke. Megválasztására a Magyarország gyűlés rendkívüli ülésén került sor, miután a kormányzó Tisza párt frakciója egyhangulag őt jelölte a tisztségre. Részletek Ürge Tamástól.
2: A titkos szavazás első fordulójában 146 képviselő szavazott, Baka András 140 igen, 6 nem arányban nulla tartózkodás mellett kapta meg a parlament támogatását. A választáson ő volt az egyetlen államfőjelölt, miután a Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté csak 6 ajánlást kapott, míg a Fidesz-KDNP illegitimnek definiálta a folyamatot. Baka András, 73 éves, elismert jogtudós, korábban az Európai Emberi Jogi Bíróság bírájaként is tevékenykedett, 2011-ben a korábbi Fidesz kormány idő előtt elmozdította a pozíciójából, miután kritizálta az akkori igazságügyi reformokat. Ezt követően az Európai Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy eltávolítása jogsértő volt, az új magyar államfő megválasztását követően azonnal letette az elnöki esküt.
3: Én, dr. Baka András Bálint fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíjen.
2: Hivatalát az alaptörvény módosításának értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tölti be. Baka András megválasztása utáni beszédében egyebek mellett azt mondta, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk. Államfői pozíciója mindenek előtt pártpolitikai semlegességet jelent, de nem értéksemlegességet, fogalmazott. Baka András a határon túli magyarság jogainak védelmét is kiemelte.
0: Peter Pellegrini szlovák államfő gratulált az újonnan megválasztott magyar köztársasági elnöknek, hangsúlyozta, hogy Szlovákiát és Magyarországot hosszú ideje jó szomszédi kapcsolatok, közös történelem és kölcsönös tiszteleten, bizalmon, valamint nyílt párbeszéden alapuló emberi kapcsolatok kötik össze. Peter Pellegrini szerint a két ország a jövőben is szorosan együttműködhet kétoldalú szinten, valamint a V4-ekben és az Európai Unióban. Reményét fejezte ki, hogy Baka András hamarosan Szlovákiába látogat, és részt vesz a visegrádi országok államfőinek tervezett szlovákiai csúcs találkozóján. 8 pontos intézkedéscsomagot készített elő az Agrártárca az aszály hatásainak kezelésére a mezőgazdaságban. Gazsik Viktória összefoglalója.
4: Az intézkedéscsomagot Richard Takács mezőgazdasági miniszter mutatta be, a sajtótájékoztatón részt vett továbbá Marek Csepka, az Agrár Kifizető Ügynökség vezérigazgatója, és Emil Macha, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara alelnöke. A legjelentősebb intézkedés Takács szerint a támogatási előlegek kifizetési határidejének előrehozatala.
5: Rýchlejšie vyplatenie prejdavku.
4: Szeptember 15-től kezdjük meg a támogatások kifizetését. A becslések szerint szeptemberben 200 millió eurót fogunk kifizetni előlegként. A gazdáknak azonban meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, át kell esniük az adminisztratív ellenőrzéseken, nem lehet náluk úgynevezett átfedés, és szerződéses kapcsolataiknak is rendben kell lenniük, pontosította a mezőgazdasági miniszter. A támogatásokat eredetileg november 1-én folyósították volna. Ami a többi intézkedést illeti, az Agrártárca 5 millió eurót különít el a haszonállat tenyésztés támogatására. Takács szerint ideiglenesen lehetővé válik a hagyományos takarmány használata az ökológiai állattartásban is, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű ökológiai takarmány. Egy másik intézkedés az állandó gyepterületek alkalmasságának fenntartása felesleges szankciók nélkül. Továbbá nem kell betartani a területre előírt nagy állategységben kifejezett állomássűrűséget. Az Agrárkifizető Ügynökség és Mezőgazdasági Kamara képviselői figyelmeztettek, hogy nem Viszmajor helyzetről van szó, mert az aszály nem érinti az összes régiót Szlovákiában. Ezért fontos, hogy a jövőbeli kártérítések miatt egyenként jelentsék fel az őket sújtó helyzetet.
0: A szlovák gazdák több mint 100 millió euró értékű támogatást kaphattak volna az aszály hatásainak enyhítésére, állítja az ellenzéki Progresszív Szlovákia mezőgazdasági szakértője Peter Horni. Szerinte az Agrártárcának nem csupán arra kellett volna várnia, hogy az Európai Unió engedélyezze a támogatási előlegek korábbi november helyett szeptemberi kifizetését. Peter Horni szerint több mint 100 millió euró állhatott volna a gazdák rendelkezésére az aszály okozta károk mérséklésére. A szlovák külügyminisztériumot és a Kolumbiáért is felelős braziliai szlovák nagykövetséget egyelőre egyetlen szlovák állampolgár sem kereste segítségért a kolumbiai pusztító földrengéssel kapcsolatban. A minisztérium szerint a konzuli regisztrációban szereplő szlovák állampolgárok közül senki sem tartózkodik az érintett térségben. A tárca a mentési munkálatok folytatása miatt továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén pedig konzuli segítséget is nyújt. A bajba jutott szlovák állampolgárokat arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szlovák diplomácia nemzetközi válságkezelő központjával. A szicíliai Catania repülőterén ma felfüggesztették az összes érkező és induló járatot az Etna kitörése és a vulkáni hamu miatt. A légtér két szektorát is lezárták, és a jelenlegi információk szerint holnap reggel 6 óráig nem lehet leszállni vagy felszállni a reptéren. Egyes járatokat Palermóba irányítottak át. A szlovák külügyminisztérium arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságnál, és számítsanak késésekre, járattörlésekre vagy átirányításokra. Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétákat is bevetettek az orosz csapatok a Zaporizsja elleni 6 ember életét követelő éjszakai orosz légitámadásban, tudatta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszkij szerint a ballisztikus fegyverek gyártásának fokozása, az észak-koreai eszközök bevonása, a mozgósítás előkészítése arra utal, hogy Moszkva nem békére, hanem eszkalációra készül, ezért az ukrán elnök gyors szankciós válasz lép. Sürgetett. Bújtató alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a fehér-orosz határ közelében, amelyet az illegális bevándorlók használhattak a határon való átjutásra. A rigai kormány a felfedezés után azonnal bejelentette a keleti határszakasz védelmének szigorítását és az embercsempész hálózatok elleni határozottabb fellépést. A titkos alagútra a lezárt szilenei határátkelő közvetlen közelében a kerítéstől mindössze néhány méterre bukkantak rá a határőrök, a rendőrség és a hadsereg egységei. Románia a Duna vízszintjének további csökkenése miatt csütörtökön leállíthatja az ország utolsó működő atomreaktorát is. Az állami Nukleár Elektrika közlése szerint a Csernovodai atomerőmű második blokkjának ellenőrzött leállítását a hidrológiai

0: Az EDF szerint az eset nem veszélyezteti az erőmű, a dolgozók vagy a környezet biztonságát. Megkezdődött a gólyák vonulása afrikai telelőhelyeik felé. A madárszakértők szerint a szokásosnál korábbi indulás összefügghet az aszállyal és a táplálék hiánnyal. Jan Gug, az SOS BirdLife Slovensko ornitológusa szerint a gólyacsapatok már augusztus 7-én és 8-án nagy számban dél felé indultak. Más madárfajok, köztük a sarlós fecskék és a felnőtt kakukkok már július végén, augusztus elején elindultak. A déli irányú vonulás jelenleg több énekes madárfajnál, köztük a nádiposzátáknál és a fecskéknél is zajlik.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A Slovan ma este a Mielbit fogadja a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének visszavágóján. Az új téglamezei stadionban 20-15-kor kezdődik a találkozó. Egy héttel ezelőtt a svédországi első meccset a pozsonyiak hátrányból fordítva 2-1-re megnyerték. Lothar Matthäus azt javasolta a német labdarúgó válogatott éléről a sikertelen világbajnokság után távozó Julian Nagelsmann, hogy külföldön lenne érdemes munkát keresnie. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videóbírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. Roberto Rossetti, az UEFA Bírói Bizottságának vezetője ma bejelentette, hogy egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése az eddigi 90 helyett csak 60 másodpercig tart. Donald Trump amerikai elnök szerint a FIFA szörnyű hibát követne el, ha leváltaná Gianni Infantinót a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség éléről. A FIFA elnökére egyre nagyobb nyomás nehezedik a világbajnokság kereskedelmi jogainak átalakítására vonatkozó kudarcba fulladt terve miatt. Emma Zapletalová bejutott a 400 méteres gátfutás holnap esti döntőjébe a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Jan Volko 100 méteren, Peter Dávid 110 gáton, Gabriela Gajanová 800 méteren, Matyej Baluch és a galántai Dömötör Patrik 400 gáton kiharcolta az elődöntőbe kerülést. Tóth Anna visszalépés miatt mégis rajthoz állhat a 100 méter gát ma esti elődöntőjében. Sárkány Zalán országos csúccsal a második, Rasovszky Kristóf pedig a 8. helyen bejutott a holnap esti döntőbe 800 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság keddi versenynapján. Milák Kristóf és német Nándor 100 gyorson, Kós Hubert és Rácz Zsombor 200 háton, Tamara Potocka pedig 50 pillangón harcolta ki a középdöntőbe kerülést.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a völgyekben helyenként ennél is hűvösebb lehet. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Az északnyugati majd északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kovács János hangmester nevében is köszönöm a figyelmüket. Friss híreket holnap reggel 6 órakor mondunk ismét. Tartsanak velünk szerdán is, mi számítunk az önök figyelmére. További szép estét kíván a hírszerkesztő Kis Balázs, a viszonthallásra.

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi

0: boli! Nezaspítam! A šetri!
1: Doriti.